Békesség Istentől! Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat szerdai homokóra műsorunkban. Én Palkó Hanna vagyok. Vannak az ember életében álomszerű pillanatok, amelyekre örökké emlékezni fog, amelyek végig kísérik egész életét, és vele maradnak az érzések is. Ez a mai nap gondolata, ami Bauer Barbara magyar írónő tollából származik. Ez a gondolat kísérje minket a mai nap során. Most pedig lássuk, mivel várom önöket a következő 3 órában. Műsorunk első órájában válogatott klasszikus zenét hallhatnak Ludwig van Beethoven német zeneszerző tollából. A második órában áhítatot hallhatnak, amit jó magam tolmácsolok, majd kalendáriumot lapozunk Janicskó Mihály Noémivel, végül pedig ünnepeltjeinket köszöntjük. Ezután keresztény élet felekezetközi rovatunk múlt keddi ismétlését sugározzuk Szecsődi Árpád szerkesztésében. Adásunk 3. órájában hangos könyvtár című rovatunk múlt keddi ismétlését hallhatják, amelyben Móra Ferenc Rabember fiai című művének 16. és 17. fejezete kerül felolvasásra. A fennmaradó időben pedig válogatott ifjúsági dalokat hallhatnak. Ezzel várom önöket az elkövetkező 3 órában. Ha tehetik, tartsanak velem! A következő 1 órában válogatott klasszikus zenét hallhatnak Ludwig van Beethoven német zeneszerző tollából.

0: Homokóra.
1: Békesség Istentől! Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat szerdai Homokóra műsorunkban, én Palkó Hanna vagyok. Vannak az ember életében álomszerű pillanatok, amelyekre örökké emlékezni fog, amelyek végig kísérik egész életét, és velem a

maradnak az érzések is. Ez a mai nap gondolata, ami Bauer Barbara magyar írónő tollából származik. Ez a gondolat kísérjen minket a mai nap során. Most pedig lássuk, mivel várom önöket műsorunk második órájában. Ebben az órában áhítatot hallhatnak, amit jó magam tolmácsolok, majd kalendáriumot lapozunk Janicskó Mihály Noémivel, végül pedig ünnepeltjeinket köszöntjük. Ezután keresztény életfelekezetközi műsorunk múlt keddi ismétlését sugározzuk Szecsődi Árpád szerkesztésében. Ha tehetik, tartsanak velem! Mai áhítatunk címe a tudatos odafigyelés. A pártfogó pedig a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, ő megtanít majd titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam nektek. János evangéliuma 14. fejezetének 26. verse. Mai áhítatunk szerzője Terrell Graves, amerikai testvérünk. Nemrégiben hallókészüléket kaptam, de továbbra is elszalasztottam a feleségemmel való beszélgetés nagy részét a reggeli kávézásnál. A hallókészülék jól működött. A gond az volt, hogy a feleségem nagyon halkan beszél, és ami még ennél is fontosabb, nem hallgattam figyelmesen. Túl sok minden elvonta a figyelmemet, miközben a címlaphíreket és az e-mailjeimet olvastam a telefonomon. A napnak épp azt a részét mulasztottam el, amit legjobban szeretek. Nem azért, mert nem hallottam, hanem mert nem figyeltem oda. Hasonlóképpen jó lenne megbecsülnünk a Szentlélek jelenlétét és a vele való közösséget. Ahogy a mai ige mondja, a Szentlélek segít, hogy fontosnak tartsuk Krisztus tanításait, és ez olyan békesség forrása, ami minden értelmet meghalad. De ha nem figyelek oda tudatosan, sok mindent elmulasztok. Talán a Szentlélek is halkszavú. Ahhoz, hogy a Szentlélektől tanulhassunk és megértsük az igazi utunkat, fegyelmezetten ki kell zárnunk a zavaró dolgokat, hogy valóban oda tudjunk figyelni. Imádkozzunk! Istenünk, segíts odafigyelnünk, hogy érzékelni tudjuk a Szentlélek jelenlétét, és megkapjuk a vágyva várt békességet, amit csak Te tudsz megadni. Amen. A csendes ima és a tudatos odafigyelés segít megérteni Isten akaratát, emeli ki mai áhítatunk szerzője, Terrell Graves, amerikai testvérünk. Ma imádkozzunk a nagyot hallókért.

Július 15-e, az év 196. szökő évben 197. napja a Gergely naptár szerint. Ebből az évből még 169 nap van hátra. Kalendáriumunkban tekintsük át elsőként a július 15-éhez kapcsolódó eseményeket. 1099-ben, az első keresztes háborúban a keresztes seregek beveszik Jeruzsálemet, az életben maradt lakosságot lemészárolják. 1162-ben, ezen a napon megkoronázzák II. László magyar királyt, aki bátyja II. Géza halála után lépett a trónra, és alig fél évig uralkodott. II. Vak Béla magyar király és Ilona szerb hercegnő II. Fiúgyermekeként született. 1137-ben apjától a Bosznia hercege címet kapta. Egy káplán és egy magiszter irányította a nevelését az udvarban. 1152 körül bátyjától, II. Gézától önálló hercegi állást kapott,

Él nem elégedett meg. 1159-ben sikertelen összeesküvést szőtt bátyja ellen, majd a bizánci birodalomba menekült. Második Géza halála után 1162. júniusában került trónra Manuel bizánci császár támogatásával. Ez 1514-ben Temesvár alatt Szapolyai János erdélyi vajda döntő vereséget mért a jobbágy felkelőkre, Dózsa Györgyöt és vezértársait fogságba ejtve. 1799-ben ezen a napon találták meg a rozetti követ, amely segítségével megfejtették az egyiptomi hieroglifákat. 1846-ban megnyílt az első magyarországi vasútvonal, a vonat Pest és Vác között közlekedett. 1918. július 15-én az első világháborúban megindul az utolsó nagy német offenzíva a nyugati fronton. 1931-ben Endresz György és Magyar Sándor a magyarok közül elsőként, a világon 15-ként átrepülték az Atlanti óceánt Justice for Hungary, igazságot Magyarországnak feliratú repülőjükkel. 13 óra 50 perc alatt átlagosan 250 km per órás átlagsebességgel ők jutottak el leggyorsabban Amerikából Európába, és ők repültek legtovább kontinens fölött.

A következőkben azokra jelentős személyekre emlékezzünk, akiknek születési évfordulója július 15-éhez kapcsolódik. 1606-ban ezen a napon jött a világra Rembrandt Harmens van Rijn, németalföldi festőművész. A németalföldi barokk híres festője 1631-ben költözött Amsterdamba, ahol a legkeresettebb csoportkép és portréfestő lett. Az 1642-ben készített Éjjeli őrjárat című festményével érte el hírnevet tetőfokát. Festményei mellett készített részkarcokat, tollrajzokat, grafikai művei végigkísérik egész munkásságát. A németalföldi barokk festmények megbízói nem az egyház, a királyok és a főnemesség voltak, hanem a polgárság és a céhek. Így a képeken előtérbe került a polgári élet ábrázolása. Pazarló életet élt, a megbízások csökkenésével pénze hamar elfogyott, így 1656-ban vagyonát el kellett árvereznie. 1751-ben született Gyarmati Sámuel Hunyad megye főorvosa, nyelvész. Tudománytörténeti jelentőségét Szabóti Attila három pontban foglalta össze. Ő teremtette meg az első olyan magyar leíró nyelvtant, amely a magyar nyelv rendszerét nyelvi sajátosságainak figyelembevételével mutatja be, a latin nyelvtől függetlenül. Nyelvi tényekre alapozva jelölte meg a magyarba bekerült jövevény szó anyagot, illetve az összehasonlító nyelvtudomány módszerének kezdeményezői közé tartozik. Néhány érdekesség, amelyekért nevét érdemes megjegyezni. Részt vett az első pozsonyi magyar hírlapnak az írásában, főleg 1784-ben, amikor a magyar koronát Bécsbe vitették. Ő volt az első, aki a pozsonyi piacon Montgolfi légiombét számos néző jelenlétében felengedte. 1797-ben 425 darab kőzetet vett a nagyenyedi főiskola számára, ezek jegyzékét is elkészítette. Könyvtárát 800 ezüst forinttal együtt a Zilahi gimnáziumra hagyta, ahol 10 évig tanított. 1830. március 4-én hunyt el, mivel szeretett egyes magánhangzókkal beszélni, különösen e-hanggal, a Messes-hegye vén mestereként emlegették.

1810-ben jött a világra Löwenthal János Jakab, magyar sakkozó, korának egyik legjobbja, sakkíró, sakkfeladványszerző, honvéd tiszt, lapszerkesztő. 1858-59 között a világ második legerősebb játékosa volt Paul Murphy mögött. 1905-ben született Pasut László író műfordító. Első Eurázia című regényét 1937-ben adták ki. Ezután számos regényt írt, alapos filológiai felkészültséggel, kivételesen kifinomult és művészi stílusban. Első nagy sikere az Esőisten siratja Mexikót című regénye volt 1939-ben. 1945-ben a Magyar PEN klub főtitkárává választották. Életrajzi, művészettörténeti írásai a legolvasottabb művek közé tartoznak. 1919-ben Dublinban megszületett Iris Dean Murdoch, ír szerző, filozófus, aki 26 elgondolkodtató regényt írt. 1921-ben jött a világra Ragályon Király István, irodalomtörténész, Ady Endre szakértő, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. Főműve 4 kötetes Ady monográfiája, jelentősek még Mikszát és Kosztolányi monográfiái is. 1970-től haláláig a Világirodalmi Lexikon főszerkesztője volt, 1967-től a Magyar Életrajzi Lexikon szakszerkesztője. 1930-ban született Szabó Gyula, a Nemzet Színészet címmel kitüntetett, Kossuth és kétszeres Jászai Mari díjas magyar színművész, érdemes és kiváló művész, Kalambó magyar hangja. Legnépszerűbb alakítása a Buga Jakab szerepe volt a Tenkes kapitányában. Hangját a Magyar Népmesség rajzfilm sorozat narrátoraként ismeri a nagyközönség. 1941-ben jött a világra Medvecki Ádám, Kossuth díjas karmester.

A következő percekben azokra a személyekre emlékezünk, akik július 15-én tértek örök nyugalomra. 1291-ben távozott az élők sorából első Rudolf német király. 1857-ben Bécsben hunyt el Karl Czerny, osztrák zenepedagógus, zeneszerző és zongorista. Művei közül leginkább új gyakorlatai, zongora etüdjei ismertek. Átiratait is beszámítva, talán 1000-nél is több műve jelent meg. 24 mise, 4 requiem, 300 graduál, szimfóniák, nyitányok, kamarazene, de ezek legtöbbje oktató jellegű. 1904-ben távozott az élők sorából Anton Pavlovics Csehov, orosz író, drámaíró, orvos. A 19. századi orosz irodalom legnagyobbjai közé tartozik, egyben a századforduló drámairodalmának egyik nagy hatású alakja, az úgynevezett drámaiatlan dráma megteremtője, a novella műfajának megújítója. Legismertebb, ma is játszott színdarabjai, a Sirály, a Ványa bácsi, a Három nővér és a Cseresznyéskert. 1919-ben hunyt el Hermann Fischer, német kémikus, aki a cukrok és a purin származékok vizsgálatáért 1902-ben elnyerte a kémiai Nobel-díjat. 1930-ban búcsúztak Auer Lipót, világhírű magyar hegedűművész, tanár, karmester, zeneszerzőtől. 1940-ben meghalt minden idők legmagasabb embere, Robert Pershing Wadlow. Magasságát utoljára 1940. június 27-én mérték, ekkor 2,74 méter magas volt, tömegét 199 kg-nak mérték. Növekedését, amely egész élete végéig tartott, az agyalapi mirinyében található tumor okozta. 1947-ben hunyt el Wolf Emil vegyészmérnök, az önálló magyar gyógyszeripar egyik megteremtője. 2008-ban adta vissza lelkét teremtőjének, Kolonics György, olimpiai és világbajnok magyar kenus.

Ünnepnapok, emléknapok is kapcsolódnak július 15-éhez. 2000 óta ez a bíróságok napja Magyarországon. Annak emlékére, hogy 1869-ben ezen a napon hirdették ki a bírói hatalom gyakorlásáról szóló törvényt. Ezek a fontosabb események, évfordulók kapcsolódtak a mai naphoz. A nap kalendáriumát lapoztuk.

Július 15-én Henrik, Leonora és Örkény névnapokat ünneplünk. Nézzük, hogy honnan származnak ezek a nevek. A Henrik férfi név a germán Heinrich névből származik. Elemeinek jelentése ház vagy bekerített hely és hatalmas uralkodó. Női változata a Henriette és a Henrietta. A Leonora női név az Eleonora név rövidüléséből ered. Az Örkény régi magyar személynév, valószínűleg török eredetű, a jelentése szabad, szabados, szertelen. Köszöntjük ma minden Henrik, Leonora, Örkény nevű hallgatónkat, és természetesen azokat is, akik születésnapjukat vagy életük más fontos eseményét ünneplik. Isten éltesse őket. A következő dal nekik szól.

Ünnepeltjeinket, Ákos, ilyenek voltunk című dalával köszöntöttük. Isten éltesse őket nagyon sokáig. A következőkben keresztény életfelekezet közi rovatunk múlt keddi ismétlését sugároz.

0: Dukszecsődi Árpád szerkesztésében.
1: Keresztény élet. Keresztény élet. Felekezetközi magazin.
2: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatókat. Mai keresztény életovatunkban az aranyosegerbegyi református egyházközséggel ismerkedünk meg közelebbről. Betekintést nyerhetünk a közösség mindennapjaiba, múltjába és jelenébe, ebben pedig a gyülekezet lelkipásztora Daruczi Attila lesz a segítségünkre. Tartsanak velünk a következő percekben. Szeretettel köszöntelek, hát megkérlek, hogy először is mutass be nekünk a falut, tehát Aranyosegerbegyet, mit lehet tudni róla, és utána akkor majd tovább megyünk, hogy ismerkedjünk meg a templommal, a gyülekezettel.
3: Aranyosegerbegy a feljegyzések alapján már a pápai 10. jegyzékben szerepel 1337-es évektől. A szomszédságában, mint település, Aranyosgyéres van, 15 kilométerre Torda, 44 kilométer Kolozsvár, 60 kilométer Vásárhely. Tulajdonképpen nem is tartozik annyira az Aranyos mentéhez, sőt Orbán Balázs leírásában nem is az Aranyos székhez van csatolva, hanem inkább a mezőség kapujának nevezik Aranyosegerbegyet. Aranyosegerbegy hogyan is kapta a nevét? Hát először a pápai 10. jegyzékben, ahogy mondom, 1337-es évektől, mint Egerbegy, két külön szó egymás mellé illesztve szerepel. Eger az égerfára utal, amely sűrű növényzettel takarta az aranyos partját, és a begy pedig az Egerbegy falu határában levő dombra utal, annak az egyik kicsúcsosodására, mint madárnak a begy formája. És így kötötték össze, hogy Egerbegy. Ez a névvel szerepel 1911-ig, amikor hozzáteszik az aranyos jelzőt, és így lett Aranyosegerbegy, ami aztán későbbiekben, trianoni döntés után, majd Agerbicsiu román nevet kapta, amit aztán később pedig Vísvárára neveztek el, hiszen Egerbegy határában elég nagy terjedelmes szőlő ültetvény volt, ami aztán később már fel is számolódott. Egerbegynek gazdag történelme van, többek között megemlítjük a Betlen Gábor adományozását, amivel a falunak vásártartási jogot adott a faluban, akkor élők többek között nemesi rangot is kaptak. Ez az eset nagyon meghatározta Egerbegynek a fejlődését. Mi, hogyan is történt ez tulajdonképpen? Úgyhogy Betlen Gábornak a fejedelemi választását követően a tordai várkapitány Sarmasági Zsigmond volt, akinek Egerbegy is a birtoka volt. Sarmasági Zsigmondék pedig Betlen Gábor fejedelem ellen pártot ütöttek, viszont mint zsarnok úrként ismert atyafi ellen az egerbegyiek inkább a fejedelem oldalán szálltak harcba. A harc levelése után Sarmasági mindent veszített, így Egerbegy megkapta, az egerbegyi lakosok megkapták Betlen Gábortól a nemesi rangot, területet kaptak, vásártartási jogot. Az egyházközségi élet is valahogy erre alapozódik, hiszen az akkori eklézsia Betlen Gábor fejedelem adományozó levele által 200 hold mezőgazdasági területet kaptak, a templomnak, iskolának, papilaknak helyet, területet, ahová épült is a papilak, templom és az egykori iskola. Birtokokat kaptunk, 200 hold mezőgazdasági területet, papilaknak, iskolának és a templomnak való helyét.
2: Van-e valamilyen más történelmi ilyen érdekesség, vagy esetleg mit lehet tudni a templomról, a templom mikor épült, és hogy vannak ilyen, mondhatnám így, templomi erekiék, vagy olyan dolgok, amik megmaradtak a régi időkből?
3: feljegyzések alapján merjük még falunak a történelmihez mondani, hogy a második tatárjárást követően a falunak lakossága nagyon meggyérült, és a Kászon vidékéről hoztak székelyeket, és telepítettek ide le. Hogy részben ez a székely büszkeség és történelmi büszkeség meghatározza a falunak az állapotát. A templom, a jelenlegi templom feljegyzések alapján két dátumot ismerünk, ezt még mindig tisztáznunk kell. Az egyik feljegyzés alapján 1776-1779 idejében épült a templom, egy másik feljegyzés alapján 1796-99 között épült a református templom barokk stílusban. Beszélnek arról a feljegyzések, amennyire még megtalálhatóak, meg is nevezem a könyvet, amelyből merítünk mi magunk is történelmi adatot, Fejér József, Aranyosegerbegy fejlődése és történelmi múltja. Miért hivatkozunk erre a könyvre, amelyben megvannak ezek a történelmi adatok? Azért, mert 1940. szeptemberében, szeptember vége, október elején a II. Világháborúban a templom tornyát lelőtték, de lövedék találat érte az akkori parókiát és a parókiának az írattárát is. Majd minden íratunk megsemmisült abban a kárban. Kiégett az iroda, kiégett az írattár. Így pedig Fejér József, a falunak szülöttje, egykori alpolgármester, bejáratos volt különböző írattárokba, és iratokat gyűjtött, iratok alapján pedig megírta részben Egerbegynek egy kicsit röviden a történelmét. És azok a feljegyzések ma is hasznosak minékünk. Visszatérek tehát a templom építése, két dátum, 1776-79 és 1796-99. Ezt tisztáznunk kellene minékünk is, hogy a két dátum között valóban a meglévő egyházi írattárokban mely adatok szerepelnek. A köveket Szeben környékéről hozták ökörös szekérrel, kőből, téglából épült a jelenlegi templom. Teljesen a templom mind a mennyezete is téglából volt rakva. A statikailag ez később nyomást gyakorolt a falakra, ki kellett cserélni a mennyezetet, és a téglából épült mennyezetet pedig lecserélték deszka mennyezetre. Hiába erősítették meg, a nyomást nem bírták a falak, és így eredeti tervnek megfelelően a deszka mennyezet adja a formáját a régi templomunknak. A templomunk megvívta a maga harcát az idők múlásával, többször volt javítva, legfőbb javításokat mégiscsak a II. Világháborút követően kellett és szükséges volt elvégezni, a templomtornyot újból építeni, a templom belőtt beszakadt mennyezetét pedig ki kellett javítani. Az idők folyamán pedig többször volt javítás, a legnagyobb két javítás a mostani időszakban volt, 2014-ben külső javítás, templom tetőszerkezet, a templom külső falának teljes feljavítása, 2013-ban pedig a toronynak a javítása, és 2019-ben pedig a teljes körű belső feljavítása volt a templomnak. Hordozza a gótikának a jegyeit, hiszen a templom ablakok, ajtó keretei a faragott kőből vannak készítve, amit időben sajnos, hogy romoltak, és nem mindenhol fedhető fel, viszont a templomban bent a két karzatnak a tartószlopai, azokat le kellett csíszolni, takarítani a festéktől, a méztől, amit az idők folyamán ráfestettek, és így azok most már a maga faragott kő formájában, eredeti formájában tartják, vagy tündökölnek, vannak meg.
2: Van-e még olyan gyülekezeti érdekesség, amit meg lehetne említeni? Hát gondolok itt, mit tudom én, a Kehelyre, vagy hát freskó gondolom, hogy nincsenek, mert hogyha a református templom, akkor ezt nem katolikusok számára épült, de attól függetlenül azért lehetnek még olyan érdekességek, ami például máshol nincs. Nem tudom, hogy a harangja az mennyire idős.
3: A templom tekintetében legrégebbi úgynevezett tárgy, a jelenlegi női bejárati ajtó, 1776-os dátum befaragva látszik a fejfán. Hagyomány szerint, tehát itt megint csak hagyomány szerint és a lejegyzések alapján tudunk arra hivatkozni, hogy a pap hegye, amit Bethlen Gábor a falunak, az egyháznak adományozott, valószínűleg ott volt valamikor a sarmassági Zsigmondnak a kis vára, várudvara, lakóhelye, és volt egy kis katolikus templom annak idején. Valószínűleg úgy, ahogy mondják, úgy, ahogy hivatkoznak a hagyomány alapján, hogy abból a régi megmaradt kis kápolnából, templomból azt a darabot átmentették és beépítették az épülő templomba. Kelhelyi nem régiek, tehát nincs műemlék jellege, szép díszítései vannak, de nincs az a régi történelmi hagyomány, hogy átörökölte volna netalán a református egyház a katolikus egyháztól a régi lebontott kápolnából valamilyen kelyhet, nincs ilyesmi. Harangok azok az 1800-as évekből valóak voltak. Az első világháborúban a nagy harangot rekvirálták, elvitték, az pedig későbbiekben pótolt az egyházközség az 1920-as években. Orgonája 1913-ból származik, a toronyóra pedig, ami működésbe lett helyezve 2023-ban, harang automatizálása és a toronyóra, régi toronyórának a működésbe helyezése, az 1912-ből lett felszerelve a templomra.
2: Azért csak vannak érdekességek is.
3: Van.
2: Nem is gondoltam el, hogy van egy működő templomóra, ami...
3: Van.
2: Ami ott működik a toronyba, akkor ezek szerint, tehát ez érdekes dolog ez. És a padok, meg nem is tudom, igen, a padok, hát az orgonát azt említetted, de a padok azok, nem tudom, a padok azok mind változtak, gondolom az idők során cserélgették őket, azért nem a régi padok vannak meg.
3: A 2019-es feljavítás rendjén úgy gondoltuk, hogy meghagyjuk a régi padokat, szétszedjük darabjaira, megszámozzuk, félretesszük, hogy majd a feljavítás után vissza lehessen őket helyezni. Pontos munkával neki is álltak a munkások szétszedni, viszont amikor rátekintettünk, hogy a szú milyen nagy kárt okozott benne, akkor az volt a döntés, hogy sajnos ezeket kár, és nem is szabad visszatenni, annyira megették. Az alátámasztások még tartották valamennyire a padokat, hogy lehetett használni, lehetett ülni rajta, de visszahelyezni azokat a feljavított templomba már nem tartott a presbitérium érdemesnek. És 19-ben pedig új padozatot kapott a templom. Új fűtésrendszert, új padozatot, új világítórendszert, hogy magát a kor szellemének tekintetében próbáltuk valamennyire visszaállítani a rendet.
2: Nos, hát röviden mit lehet tudni az aranyos egerbegyi református gyülekezetről? Hány lelket számlál ma a közösség, és hogyan épül fel a gyülekezeti élet?
3: Gyülekezeti lélekszámot tekintve egy mély sóhajt veszünk, hiszen általános jellegű mindenhol, ahol panaszkodással fogalmazzuk meg, vagy ha nem is, akkor mély sóhajjal fejezzük ki, hogy fogyunk. 90-es évek változását követően bizony a gyülekezet lélekszáma 1700, több mint 1700 lelket számlált. Azóta pedig a fogyás általánossá lett. Sokkal, mostanában pedig már sokkal kevesebbet keresztelünk, mint amennyit temetünk. Ezelőtt 30-40 évvel még elmondják a korabeliek, hogy bizony 30-40-en konfirmáltunk. Ez sajnos most már nincs. Évente 5-6-7 konfirmáció van, és ennek a létszáma is fogy. Apadunk. Örvendünk, hogy vallásórásaink rendszerességgel részt vesznek a vallásoktatáson szombatonként, ott még 10-15 gyerek általános jelleggel jelen van. Viszont még nagyobb örömünk az, hogy amikor egy ünnepre kell készülnünk, akár anyák napja ünnepe, akkor már ez a létszám magasabb, és ne említsük akkor netalán a karácsonyt, ahol nagyon sok létszámmal van jelen a gyerekek, nagyon sok létszám, nagyon nagy létszámban vannak jelen a gyerekek, akik örömmel szavalnak, örömmel énekelnek, örömmel tesznek bizonyságot Krisztus születéséről. Ifjaink még megvannak, velük a találkozás, a vallás órát és a konfirmációt követően egy picit már nehezebb, hiszen legnagyobb részt Kolozsváron járják majd a középiskolát. 9. osztálytól ott vannak. Nekik a tanulmányi elfoglaltság miatt egy kicsit nehezebb rendszerességgel részt venni a gyülekezeti életben, meg is értjük őket. Viszont nagy öröm számunkra az, hogy nyáron, amikor a vakációs Biblia hetet tartjuk a gyülekezetben, itt vannak, segítenek a vakációs Biblia hét megszervezésében, kivitelezésében, és a vakációs Biblia hét pedig oly módon történik, hogy délelőtt itt vannak a vallásórás ifjaink, gyermekeink, konfirmálók és az ifjak, délután pedig visszajönnek az ifjak, és velük azon a héten külön alkalmakat, külön beszélgetés számukra, külön programokat tartunk. Valóban szeretnék, hogy ők is aktív részesei legyenek, még aktívabb részesei legyenek a gyülekezet életnek, viszont meg kell értenünk, hogy a tanulmány, a tudás iránti éhség az őket, és az iskolai képzés az őket távol tartja a gyülekezeti élettől.

0: Az előbb hallhattuk, hogy milyen gazdag múlttal és szilárd alapokkal rendelkezik az Aranyos-Egerbe egyik közösség, de hogyan telnek a mindennapok és milyen kihívásokkal, örömökkel néz szembe a gyülekezet a jelenben, Daróczi Attila lelkipásztorral folytatjuk a beszélgetést. Na és mi a helyzet a diakóniai szolgálat kapcsán, vagy hát nem is tudom, a bibliaórák kapcsán ezeket szoktak tartani, gondolom szoktak lenni gyülekezeti bibliaórák, vagy akár ifjúsági alkalmak is vannak, vagy azzal mi a helyzet?
1: Bibliaórai alkalmainkról örömmel beszélünk, főleg inkább a gyülekezet részére nézve, nőszövetségi és gyülekezeti bibliaórai alkalmakat említünk. Igaz, az is csak november 1-től, október végétől, március közepéig. Aranyos-Egerbe egy lakossága, egy nagyon aktív munkás nép. Mezőgazdasággal foglalkoznak bizonyos részben, és akár a kertészkedés, akár éppenséggel a nagyipari termelés, az minden erejüket, minden idejüket elefoglalja. Így pedig aktívak tudunk lenni november elejétől március közepéig. Heti rendszerességgel tartjuk a nőszövetségi bibliaórai alkalmainkat, heti rendszerességgel vannak gyülekezeti bibliaórai alkalmak, és a presbitériummal is külön bibliaórai alkalmakat, és tavasszal meg ősszel presbiteri továbbképző alkalmakat tartunk. Ez mind öröm számunkra, hogy így legalább tartjuk egymással is a kapcsolatot, le is tudunk ülni külön alkalmakon, és melyik korosztályt milyen kérdések foglalkoztatják, vagy éppenséggel a presbitériummal milyen gyülekezeti problémáink vannak, mire kellene fókuszáljunk, összpontosítanunk, miről akarunk ismeretet, még mélyebb ismeretet szerezni, akkor le tudunk ülni, és el tudjuk azt beszélgetni.
0: A gazdák mindig híresek voltak a munkaszeretetükről. Mennyire jellemző még ma is ez a fajta életforma a településen? Meg lehet-e élni ma a vidéken a mezőgazdaságból a jelenlegi gazdasági körülmények között? Hogyan látja a helyi gazdák jövőjét?
1: Lelkipásztorként úgy, ahogy látom a gyülekezeti tagoknak a küzdelmeit, hát egyre nehezebb úgy, ahogy hallom az ők elbeszélésük alapján. Valamikor, valóban, amikor Egerbegy a maga termeléséről híres volt, és nem volt ez a sok kihívás, nem volt ez a más településeken az a fajta mezőgazdaság, mint Egerbegy már folytatott, most pedig ez a kihívás őket is nagy kérdés elé és nehézségek elé állítja. Sokkal többet kell dolgozzanak, hogy tudjanak a piacon fennmaradni. Termelnek munkával, odaadással, küzdelemmel, imádsággal dolgoznak.
0: Mennyire sikerül a fiatalabb generációt megszólítani? Vannak-e olyan programok kifejezetten, amelyek mondjuk a családokat vonzák a templomba?
1: Ünnepélyek alkalmai azok az alkalmak, amikor a gyerekeken keresztül a családok is, családtagok is, édesapák, édesanyák meg vannak szólítva. Igen, ebben az évben is éppenséggel jó ez a kérdés, mert most gyereknap lévén jön június 1-e, akkor a gyülekezetünkben terveztük éppenséggel egy gyereknap, családnapnak a megtartását. És ezek az alkalmak valóban közelebb hozzák a gyerekek által a szülőket is. Volt már ilyen alkalom tartva, és öröm volt látni a mosolygó, szaladgáló, játszadozó gyerekeket, és öröm volt látni a szülőket is, akik aktívan beléptek, bekapcsolódtak abba a gyerek programba, éppen a gyereknek a segítségére voltak a játékban, vagy amit közösen meg lehetett tartani egy gyerek és szülőkkel együtt.
0: Mikor volt utoljára a püspöki vizitáció, hogyan készültek a gyülekezeti tagok, hogyan fogadták a vizitációs küldöttséget?
1: Püspöki vizitáció, generális vizitáció éppen ebben az évben volt, április 28-án. Nagy esemény volt ez a gyülekezeti életben, hiszen a feljegyzéseink alapján, legalábbis a kézügyben levő dokumentumok szerint ilyen eseményben még a gyülekezetnek nem volt része. Örömmel fogadtuk a főtiszteletű püspök úrnak a látogatását, generális vizitációnak a hozzánk jövetelét. Még el is vicceltük egy picit itt a gyülekezetben, hogyha a történelmi irányt vesztük alapul, akkor körülbelül 350 év múlva még lesz vizitáció Egerbegyen, viszont ha jelenlegi egyházi belső életünket tekintjük, akkor az elkövetkező 10-13 évben ismételten örömmel készülünk a főtiszteletű püspök úrnak a látogatására, és fogadjuk a generális vizitációt. Megmozdult a gyülekezet őszintén ismételten, és miképpen belső életünk a magunk hozzáállása folytán is mutatja, a gyülekezet tagjai megmozdultak. Ünnepi ebédre, ünnepi vacsora elkészítéséhez, az ajándékcsomagok elkészítéséhez igyekeztünk mindent, amit itt Egerbegyen található és megtermelt dolog volt, abból előkészíteni. Ki tyúkot ajánlott fel, ki káposztát a töltött káposztához, a vacsorához, ki a maga termékéből ajánlott fel, hogy én is bepótolok, én is tudok ezt adományozni, hogy így, mint ünnep legyen a faluban, és közösen vegyük ki részünket a hozzánk jövő generális vizitáció püspök úrnak fogadásába és a vendéglátásban is.
0: Meg voltak-e elégedve a vizitációs bizottság tagjai azzal, amit láttak, tapasztaltak?
1: De reménységünk szerint igen. Jó reménységgel mondjuk, még a jegyzőkön nincs a kezünkben, viszont öröm volt hallani az ő beszámolójukat, és láttuk azt, hogy valóban látják a vallásórás gyermekeinknek a felkészültségét, valóban értékelték a konfirmáló ifjainknak azt a bizonyos tudását, amivel ők készülnek a hitvallástételre. A nőszövetség tagjaival is elbeszélgettek a generális vizitáció tagjai, istentiszteleti alkalmon pedig a gyermekeink, ifjaink szavaltak, van egy kis zenész csoportunk, ők zenével és énekkel szolgáltak, viszont van a gyülekezetben egy Árva Lányhaj nevezetű kórus, ami 140 éves múlttal rendelkezik, ők is ünnepi istentiszteleten részt vettek, és kifejeztük örömünket az ének hangján keresztül is, fogadva a vizitációt, a püspök úr látogatását.
0: Mint lelkipásztor, tehát mint a gyülekezet lelkipásztor, mi a legnagyobb örömöd és mi a legnagyobb kihívás ebben a szolgálatban?
1: A kihívás a változó világ, különböző ideológiáknak a nyomása, a gyülekezeti életnek a megtartása ebben a változó világban, amikor az ember rohan, amikor az embernek sajnos a megmaradás, a megélhetőség hajszájában úgy látom, hogy néha nincs ideje az embernek lazítani. Itt inkább próbálnám azzal megmagyarázni, hogy az embernek a maga hajszájában, maga munkálkodásában, ha önmagunkra nem figyelünk, önmagunk lelki egészségének, lelki biztonságának a megmaradásáért nem vagyunk hajlandók valamit tenni, akkor bizony magunk is elveszünk a világnak zajában, a világnak sodrásában. Igenis, szükséges a munkálkodás, szükséges valóban a küzdelem, viszont hit nélkül, Istenbe vetett bizodalom nélkül nehéz ezt egymagunk, ezt a harcot, ezt a küzdelmet, ezt a munkálkodást vívnunk. Öröm az, hogy még mindig van kivel dolgozni. Itt vannak a vallásórás gyermekek, itt vannak a konfirmáló ifjaink. Említettem az ifjúsági csoportot is, akikkel idők alkalmával tudunk leülni, és tudunk beszélgetni, tudunk együtt szolgálatot végezni. A presbitérium. Öröm látni a presbitériumnak a szolgálatát, az egyházi életben való tevékenykedését, az egyházi érdeknek a védelmét. A gyülekezeti tagjainkról se feledkezzünk meg, hiszen maguk adakozása folytán az istentiszteleti alkalmaknak a látogatása, az ünnepi istentiszteleteken való részvétel, az még ebben a rohanó világban is számunkra öröm. A gyülekezet abban a helyzetben van, hogy legátust is fogadunk a teológiáról. 5-6 éves legátusaink vannak, akik felkészülten jönnek és örömöket hallani ebben a szolgálatban. Természetesen ilyenkor a gyülekezet is a maga részéről támogatja a teológiai hallgatókat a tanulásnak a folytatásában. Igen, legátust fogadunk és legátumot adunk. Ez számunkra öröm.
0: Befejezésképpen mit üzennél, vagy mit üzensz az alanyos egerbegyieknek, és hát a rádió hallgatóknak is?
1: Egyik kedvenc ígémet mondanám, vagy annak íge alapján egy pár gondolatot mondanék. Péter apostol első levele 5. részének 7. verse. Minden gondotokat őre elvessétek, mert neki gondja van rátok. Sokan érezzük úgy, hogy életünk nehézségei, a holnap bizonytalanságai, akár a családi feszültségek, akár a munkahelyi nyomás mind gondot, mind aggodalmaskodást helyez a mi életünkre, amelyet cipelnünk kell. Ez pedig emberi erővel nagyon nehéz vinni, ez pedig emberi erővel nagyon nehéz elviselni. Péter apostol biztatást ad minékünk az ige és a lélek által. Igen, vannak gondjaink, de gondjainkat nem magunk cipeljük, és nem magunk küzdjünk gondjainkkal, hanem vigyük az Úr elé. Ott van egy bizonyos szó, vessétek. Nem egy óvatos elhelyezés, hanem egy határozott mozdulat. Olyan, amikor az ember, amely terhet cipel, határozott mozdulattal ledobja magáról azt a mázsás terhet, vagy azt a nehéz súlyt, amit már egy idő után nem tud vinni, vagy éppen ahova megérkezett, ott leteszi. Miért tehetjük ezt? Azért, mert van valakink, aki reán gondot visel. Nem azért, mert jelentéktelenek a problémáink, nem azért, mert jelentéktelen ebben a rohanó világban az embernek az aggodalmaskodása, hanem azért, mert van egy minket szerető Isten, aki reánk tekint, és nem csak a mi életünket látja, hanem a gondjainktól is meg akar szabadítani bennünket. Engedve azt meg minékünk, hogy bizalmunk benne legyen. Biztatásként engedjük, hogy az Úr legyen életünknek az Ura. Engedjük, hogy az Úr legyen a mi gyógyítónk, engedjük, hogy az Úr adjon kellő bölcsességet, engedjük, hogy az Úr adjon minékünk útmutatást, hogy benne és általa nyugodt életünk, békességgel és szeretettel teljes életünk legyen. A mai napon ne csak elmondd Istennek a gondjaidat, hanem hagyd is nála őket. Engedd meg magadnak azt az alázatot, hogy beismered. Véges az erőd, de Isten szeretete végtelen. Ez nem a gyengeség, hanem a bölcs bizalomnak az útja. Amen. Mennyei Atyám, köszönöm, hogy nem kell egyedül hordoznom az élet reám nehezedett terheit. Megvallom, hogy sokszor próbálok mindent magam megoldani, és elfáradok az aggodalmaskodások közepette. Most mégis a te szavadra indulok, és tudatosan leteszem eléd minden gondomat, a kicsiket, a nagyokat egyaránt. Köszönöm, hogy ígéd által bátorítasz. Köszönöm, hogy nem csak engem látsz, mint megváltott gyermekedet, hanem valóban látod a reám nehezedett gondokat is, és szereteteddel átölelsz. Kérlek, adj nekem bölcsességet az aggodalmaskodások helyett. Adj nekem bízalmat a gondokra való figyelés helyett. Adj nekem reménységet, hogy a te szeretetettől, amit megismert, hogy a te szeretetettől, amit megismertünk a Krisztusban, semmi sem szakíthat el minket.

Keresztény élet rovatunkban az elmúlt percekben az aranyosegerbegyi református egyházközség életébe nyerhettünk betekintést. Ebben volt segítségünkre Daróczi Attila református lelkipásztor. Köszönjük, hogy megosztotta velünk a gyülekezet történetét és mindennapjait. Ennyi fért mai műsorunkba, megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét. A viszont hallásra, békesség Istentől!

0: Keresztyén élet. Keresztyén élet. Felekezetközi magazin.
1: Az elmúlt percekben keresztény élet felekezetközi rovatunk múlt keddi ismétlését sugároztuk Szecsődi Árpád szerkesztésében.

0: pereg, pereg.
1: Homokóra.
2: Békesség Istentől! Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat Szerdai Homokóra műsorunk harmadik és egyben utolsó órájában. Én Palkó Hanna vagyok. Vannak az ember életében álomszerű pillanatok, amelyekre örökké emlékezni fog, amelyek végig kísérik egész életét, és vele maradnak az érzések is. Ez a mai nap gondolata, ami Bauer Barbara magyar írónő tollából származik. Ez a gondolat kísérjen minket a mai nap során. Most pedig lássuk, mivel várom önöket műsorunk utolsó órájában. Ebben az órában hangos könyvtár rovatunk múlt keddi ismétlését hallhatják, amelyben Móra Ferenc Rabember fiai című művének 16. és 17. fejezete kerül felolvasásra, a fennmaradó időben pedig válogatott ifjúsági dalokat hallhatnak. Ezzel várom önöket a következő órában. Ha tehetik, tartsanak velem!
3: Hangos könyvtár.

16. fejezet. A murmut. Hát az lett, hogy a fejedelem hol sírva, hol nevetve hallgatta végig, mikor Szitári Tamás elmesélte bujdosása hosszú történetét. Míg Pipitérnek is elő kellett állni és beszámolni arról, aminek ő volt a mestere, hogy hogy vitte el a kis herceget az Isten szigetére, s hogy zárta ki Buzát uramat a maga várából. Csavargatta is Buzát uram a fejét, mint akinek megakadt a gombóc a torkán, de aztán megnyugodott egy kicsit, mikor látta, hogy milyen jó ízűt nevet a fejedelem. Hanem azért meg nem állhatta, hogy alattomban meg ne fenyegesse az ujjával Pipitért. Megállj, vén róka! Kerülsz te még az én kezembe. Pipitér azonban barátságosan hunyorgott vissza. Akkor is én harapom meg kegyelmedet. A fejedelem azonban megint elkomolyodott, mikor megveregette a szitári gyerekek vállát. Majd belenézek édesapátok ügyébe. Hát, ha ártatlan ő abban csak ugyan, hogy kihullott a sólyomnak az aranyszárnya. Már most magam is azt gondolom, hogy csak derék apa lehet az, akinek ilyen derék fiai vannak. Aztán nehéz sóhajjal pillantott Pipitér felé. Meg akinek ilyen hűséges cseléde van. Ó, ha nekem volnának ilyen hűséges embereim! Pipitér térdre esett, s megcsókolta a fejedelem kezét. Bizony mondom neked, nagyságos uram, hogy nem vagyok én hívebb cselédje Szitári uramnak, mint amilyen hív szolgád ő tenéked. Meg is ijedt aztán az öreg, hogy ilyet mert mondani együgyű cseléd létére, s kapta volna már vissza a szót, de a fejedelem barátságos mosolyjal adta ki a parancsot. Hanem most már gyerünk Kolozsvárra mindnyájan, úgy, ahogy vagyunk, mert nagyon nehezen várnak ott már bennünket. Buzát uram nagyon erősködött, hogy ő ott nem hagyja többet a várat, de a fejedelem csúfolódva legyintett feléje. Sose féltsek elmed, benne maradnak a rongyosok. A rongyosok ott is maradtak a régi várnéppel együtt, hanem Pipitér nem maradt el a kis gazdáitól. Bizony nem azért szenvedett velük, hogy most ne is lássa a nagy boldogságukat. Csupa ünnep volt az útjuk hazafelé. A sárvári furcsa esetnek híre futott már akkor egész Erdélyországban, s amerre mentek, mindenfelé tolongott a nép, hogy megláthassa a híres szitári gyerekeket. Teleszórták őket virággal, jutott belőlük még Pipitérnek is, akárhogy bujkált a nagy dicsőség elől. Ej, no, még kiveri a szememet ez a sok szeles népség, pedig meg akarom még én látni az én nagy jó uramat. A jó apafi Mihályt se éjjenezték még meg ennyit életében, mint most. Igaz, hogy ezt se vette magára. Neked szó lesz, fiam. Neked, mondta boldogan a kis hercegnek, aki nem győzte emelgetni süvegecskéjét, s szórni a vidám köszöntést jobbra-balra ragyogó szemével. A két szitári gyerek meg annál hallgatagabb lett, mentül közelebb értek Kolozsvárhoz. Ahogy eléjük mosolyogtak a réglátott ismerős tájak, az erdőkoszorús hegyormok, a virágos halmok, a szelíd völgyek, amiknek ölében úgy lapultak a tiszta kunyhók, mint fehér galambsereg, űzte hajtott a szívükben egyik gondolat a másikat. Elandalodásukból Pipitér rezzentette fel őket. Nini, mindjárt beérünk Hídalmásra. Ugyan megvannak-e még friss jó egészségben a piszlicárok? Az egyik piszlicár alatt a murmuc majmot értette az öreg, de bizony a szép kastély kapujában csak a másik fogadta őket, az igazi piszlicár. Ugyan kihúzta magát erre a nevezetes alkalomra? Olyan hosszú prémes dóka volt a nyakában, hogy éppen csak a sarkantyúja látszott ki alóla. A kis Iluci is ott állt az oldalánál, lenge patyolat ruhácskájában, s ne felejts szeme, már messziről köszöntötte Ádámkát. Piszlicár pedig kiállt az út közepére, s ott bukdácsolt a hosszú dókában. Nagyságos, méltóságos, drága látus fejedelem, én vagyom a becsulátus piszlicár, ne kárulkozzátok el az én szegény házomat, hát kicsi frissítő, hát kicsi hűsítő, amíg kárulkozik szegény házamban. Aztán a két szitári gyerek megborult a nyakába. Alános úrficskák, mennit emlegettelek tiktukat, mennit nem siratultam haladatusan apád uratuk.
Még Pipitért is megkörnyékezte nagy jó indulattal, de az öreg olyan szemeket vetett rá, mint a vasvilla. Alig, ha nem kívánt volna is neki szerencsés jó napot a maga módján, ha a fejedelem meg nem szólal. Nem bánom, jó ember, megiszunk nálad egy pohár citromos vizet. Legalább megnézzük a szép kertedet, úgyis sokszor hallottam már hírét. Piszlicár nem tudott hová lenni a boldogságtól, ahogy a fejedelem kíséretével bevonult a kapun. Sürgött, forgott, ugrabugrált jobbra-balra, s egy párszor majd orra bukott a hosszú dókában. Szaladj, kislányom, az édes apád után, fordult a fejedelem nyájasan Ilucihoz. Mondjad meg neki, nem kívánom én, hogy ebben a kegyetlen melegben is a nyakában hordozza azt a hosszú köpenyeget. Bizony még kitöri benne a lábát. Ó, mondta Iluci elpirulva, nem is azért vette azt föl, apám uram, csak a bal karját takargatja vele, mióta olyan csúnyán megszaggatta a murmuc. Ki az a gonosz murmuc? Kérdezte a fejedelem. Erre Ádámka sietett a válasszal. Az egy nagy majom, nagyságos uram. Piszlicár bácsi, megvan-e még a murmuc? Kérdezte a gazdát, aki éppen visszaérkezett a kezében egy aranyos tálcával, aranyos tálcán kristálybillikomokkal. Megvágyun, de nem nagyun, az a gonosz májú, felelte Piszlicár, s olyan reszketés állt bele a karjába, hogy csörömpöltek bele a kristálybillikomok az aranyos tálcán. Szeretném megnézni ő kegyelmét, mondta a fejedelem. De erre már éppen elejtette Piszlicár a tálcát. Nagyságos, méltóságos, drágalátus fejedelem, ne kívánd aztat, csipi rúgja, harapulja becses szemilledet, kalickába vagyunk berekesztelve, hamis firegje murmuc. De már akkor meg éppen megnézem, ha ilyen nagyon veszedelmes jószág, mondta a fejedelem, aki életében mindig nagy kedvelője volt az állatoknak, s azzal megindult a folyosó vége felé, ahonnan haragos mormogás hallatszott. A murmuc kalickája volt ott csak ugyan, de a híres állat nem várta be a fejedelmi látogatást a maga palotájában. Hogy olyan sokat emlegették a nevét, kikívánkozott belőle, fölszakította az ajtaját, s egyszerre ott termett a vendégek előtt. De nem nézett az se fejedelmet, se herceget, hanem ahogy Szitári Ádámkát meglátta, egyszeribe elébe ugrott, s jókedvű vigyorgással átnyújtott neki egy piros bőrtárcát. Mi lehet ez? Álmélkodott a gyerek, s fölszakította az erszényt. Hát csak úgy dőlt belőle a sok aranyforint, egyik fényesebb, mint a másik, szanaszét gurulva a folyosó márványán. Áj, háj, enim szép aranim, hörögte Piszlicár, s magáról megfeledkezve mind a két kezével kapkodott az aranyak után. Ett esztendeje, eltolvajult a gonosz majum tülentül, s ide nem ádulán nekemnek. A fejedelem fölemelte egy aranyat, s megnézte elül, hátul. Hát az ő képe volt rajta. Az, amelyikről lefelejtette a bajuszt, a zalatnai pénzverőmester. Hát a te pénzed ez, jó ember. Bizony, hodenim, drágalátus fejedelem, 200 darab volt belőle. Hát aztán hol szerezted őket? Mi tudják én azt, hát fejedelem, pénz gurul ide-uda, ma kapun, holnap adum. Az ám jó ember, csak hogy egy kis hiba van a kréta körül. Ebből az aranypénzből nem vertek többet ennél a 200 darabnál. Azt pedig én elküldtem Hajdárbasának. Szitári Kristóf uram vitte neki. Megmondjam-e most már, becsulátus Piszlicár, hogy hol vettette ezeket az aranyakat? A becsületes Piszlicár úgy hanyat vágta magát a márványkövön, hogy meg sem mozdult semmi költögetésre. Pedig még a murmuc is megsimogatta az üstökét, s úgy vihogott mellé, mint aki tudja, hogy most valami nagyon érdemes dolgot művelt. De hiszen tudta ő, hogy kit illet az a pénz. 17. fejezet. Minden jó, ha a vége jó. Murmuc látta azon a

szomorú éjszakán, hogy kitől vette el a pénzt, piszlicár uram. Iluci pedig ráborult az apjára, s zokogva csókolgatta élettelen kezét. A fejedelem jósággal intett neki. Ne félj, fiam, majd magához tér az, mire Kolozsvárra érünk. Fektessétek föl egy kocsira, Pipitér majd gondját viseli neki az úton. Mikor a menet befordult a kolozsvári határba, a két gyerek pillantása legelébb is a temetőre esett. A temetőben is arra a sírra, amit legutoljára láttak Kolozsvárból. Egészen befutotta azt már azóta a fehér vadrózsa. Levelese volt, csupa virág a tövétől a hegyéig, s úgy lobogott az esti fuvallatban, mintha annak a keze lobogtatna köszöntőben fehér kesztkenőt, aki a vadrózsák alatt nyugszik. Isten hozott! Isten hozott! De Nini, integetott más is, nem csak a vadrózsák. Valaki odatámaszkodik a diófa fejfára, s kiterjeszti a két karját, mintha ölelésre hívogatna. Egy kicsit megfehéredett a haja, egy kicsit megsárgult az orcája, de azért mégiscsak Szitári Kristóf az. Úgy nevet a szeme, mint a napocska az égen, pedig tele van könnyel, mint az ég alja felhővel. Édesapánk! Édes jóapánk! Nagy jó uram! Édes gazdám! Én lelkem gyermekeim! Kedves öreg szolgá! Nem lehetett azt sírás nélkül megállni, ahogy ez a négy ember összeölelgette egymást. Még Búzát uram is a keszkenőjét kereste, de sehol se találta. Jó szerencse, hogy Piszlicár uram is magához tért ez alatt, s oda nyújtotta a maga piros sejem zsebbeliét. Alippai bégajándika, szípselem, finom selem, igazándi bizánti selem. Én már beléje siránkuztam, csak meg nem állhat újjá ezt a szív örvendeszkedést könny nélkül a becsulatos ember. Szitári Kristóf karon fogta a két fiát, leborult a fejedelem előtt is megköszönni neki visszaadott szabadságát. A fejedelem sietett felemelni. Szitári uram, mondta neki, erről majd beszélünk még egymással. Most sietős az utunk, mert a fejedelem asszony nagyon várja azóta a fiát, ezt a haszontalan gyereketni. Kelmet pedig menjen haza maga családjával a Cseperke utcába. Úgy is régen jártak otthon. Reggel azután majd lássuk egymást. No, az a reggel olyan szép reggel volt, hogy még esztendők múlva is emlegették Erdélyben. Éjszaka megjött az eső, a régvárt eső, s úgy szakadt az áldás, mintha öntenék. Reggelre azonban sima volt az ég, mint a két szitári gyerek arca, kék, mint az Iluci szeme, s úgy mosolygott a nap, mint a fejedelem őnagysága meg a tanácsosai. Ott ültek a nagy bársonykaros székekben a tanácsteremben, egyik ragyogóbb ruhában, mint a másik. Középen a fejedelem, mellette jobbról Teleki Mihály uram, balról egy üres szék. S amikor Szitári Kristóf belépett a két fiával meg az öreg Pipitérrel, fölállt a fejedelem, s abba az üres székbe beültette Szitári Kristófot. De még a nyakába is akasztott egy nagy aranyláncot. Kegyelmet sokat szenvedett irántunk való hűségének miatta, s a mi tévedésünk miatt. Aki hibázik, ne restelje bevallani. Mi bevalljuk, hogy hibáztunk, s íme országunk tanácsosává teszünk. Szitári szólni akart, de a fejedelem csendet intett. Lépj elő, Szitári Tamás, hogy kívánságod ne támadjon még valaha a mi várainkat elszedegetni. Íme, neked adományozzuk Sárvár várát. Légy te a kapitánya, s rongyos hadseregedet ruházd föl ebből a 200 aranyból, amit Piszlicár uram neked ajándékoz. Most pedig Piszlicár uram akart szólni, de a fejedelem megelőzte. Tudjuk, mit akarsz mondani, jó ember. Azt akarod mondani, ugye, hogy hídalmási szép kastélyodat neki ajándékozott Szitári Ádámnak, aki jobban szeret kertészkedni, mint hadakozni. Jól teszed, jó ember, csak várj még egy-két esztendőt, míg nő egy kicsit a kis Iluci lányod. Míg a fejedelem beszélt, Pipitérnek úgy hullott a könnye,
hogy az éjszakai zápor eső se különben. Hát még mikor a fejedelem feléje fordult. Téged pedig, öreg szolga, urathoz való nagy hűségedért udvarunkba fogadunk, és gondunk lesz holtig való ellátásodra. Nem érdemlem én azt, nagyságos fejedelem, borult térdre az öreg. Inkább azt a kegyelmet kérem, hogy eresszenek engem vissza az Isten szigetére. Ott leszek már én otthon csak, az én nádasomban, az én vadmadaraim közt. Legyen a te akaratod szerint, mosolygott a fejedelem, s ha szívesen látod a vendéget, mához egy hétre az egész udvarommal meglátogatlak azon a híres szigeten. Majd meglátjuk, tudsz-e csíkot főzni hajdú káposztával. Előbb azonban azt nézzük meg, milyen ebédet tud főzni az udvari szakács, mikor a fejedelemnek jó kedve van.

0: Hangos könyvtár. Hallhatatlan művek, hallható változata.
1: Az elmúlt percekben hangos könyvtár rovatunk múlt keddi ismétlését hallhatták, amelyben Móra Ferenc Rab ember fiai című művének 16. és 17. fejezete került felolvasásra. A következő percekben válogatott ifjúsági dalokat hallhatnak.

Az elmúlt percekben válogatott ifjúsági dalokat hallhattak. Ezzel lassan homokóra műsorunk végére érünk, de ne menjenek messzire a rádiótól, mert Janicskó Mihály Noémi várja önöket 6 órától ébresztő információs magazin műsorunkban friss hírekkel, egy újabb recepttel és sok más érdekességgel. A nap gondolatával búcsúzom, ami Bauer Barbara magyar írónő tollából származik és így hangzik. Vannak az ember életében álomszerű pillanatok, amelyekre örökké emlékezni fog, amelyek végig kísérik egész életét, és vele maradnak az érzések is. Ez a gondolat kísérjen minket a mai napon. Ezzel munkatársaim és magam nevében köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket és azt, hogy velem tartottak. Én Palkó Hanna vagyok, Békesség Istentől, viszont hallásra, szép napot kívánok!

0: Ébresztő. Információs magazinműsor.
1: Jó reggelt kívánok, békesség Istentől, szeretettel köszöntöm rádiónk hallgatóit július 15-én szerda reggeli ébresztő információs magazin műsorunkban. Itt a 88,3 MHz-es frekvencián és az agnusradio.ro honlapunkon. A mikrofonnál Janicskó Mihály Noémi. A pontos idő 6 óra, híreink következnek.

0: Rádiónk híreit hallják, híreink először a címszavakban. Megnyílt Kolozsváron a Magyar Ifjúsági Központ. Nikus Ordán szerint jelenleg nincs olyan miniszterelnök jelölt, aki megszerezni a többség támogatását. Kamatokkal együtt kapta meg az 5 millió dolláros kártérítést az írónő, aki rágalmazással és szexuális zaklatással vádolta meg Donald Trumpot. Gyógyszeres üvegbe rejtett időkapszulák kerültek elő a csíksomlyói kegytemplom tornyából. Az előrejelzések szerint ma enyhén felhős, de meleg idő várható. Most pedig következzenek a részletek. Több mint 15 évvel az első álmok tervek megszületése után hivatalosan is megnyílt tegnap Kolozsváron a Magyar Ifjúsági Központ, amelynek célja, hogy közös otthont és működési teret biztosítson az erdélyi magyar diákszervezeteknek, valamint ingyenesen használható rendezvényhelyszíneket kínáljon minden magyar fiatalokkal foglalkozó szervezet számára. A Bocskai Székstilpuskári utcában kialakított Magyar Ifjúsági Központban három diákszervezet kapott állandó irodát. A Kolozsvári Magyar Diák Szövetség, vagyis a KMDS, a Kolozs megyei Magyar Diák Tanács, a KMDT, és az Országos Magyar Diák Szövetség, vagyis az OMDS. Az elmúlt másfél évtizedben több kezdeményezés is indult annak érdekében, hogy közösségi teret biztosítson az erdélyi magyar fiatalok számára. Így jött létre a K+ közösségi tér, majd a Vibe Fesztivál. A most megnyílt Magyar Ifjúsági Központ ezt a közösségépítő munkát viszi tovább, egész évben működő állandó helyszínként. Nikus Ordán államfő tegnap közölte, hogy egyelőre nem nevez meg miniszterelnök jelöltet, mert jelenleg nincs olyan politikus, aki mögött parlamenti többség állna. Elmondása szerint jó maga informális egyeztetéseket folytat a pártokkal, miközben a pártvezetők is tárgyalnak egymással, de nagyon óvatos közeledés tapasztalható. Nikus Ordán hangsúlyozta, hogy a szociáldemokrata párt jelenleg ellenzékben van, mivel nincsenek miniszterei, államtitkárai, prefektusai. Ugyanakkor hozzátette, a kormányalakítás kérdés, illetve a helyreállítási források lehívásához szükséges törvények elfogadását külön kell kezelni. Az államfő emlékeztetett arra, hogy a helyreállítási tervhez kapcsolódó jogszabálytervezetek elfogadásának határideje augusztus 31-e. Ugyanakkor meggyőződését fejezte ki, hogy a pártoknak sikerül konszenzusra jutniuk a kérdésben. Arra a kérdésre, hogy támogatna-e egy szakértői kormányt, Nikus Ordán azt válaszolta, hogy ez a lehetőség egyelőre nincs napirenden. Több mint három évvel azután, hogy egy manhattani esküccég 5 millió dollár kártérítést ítélt meg E. Jean Carroll amerikai írónőnek, aki szexuális zaklatással és rágalmazással vádolta meg Donald Trumpot, az ügyvédei megerősítették, hogy az összeg kamatokkal együtt 5,6 millió dollár megérkezett a számlájára. A kártérítés kifizetését Louis Kaplan bíró rendelte, miután a legfelsőbb bíróság elutasította Donald Trump kérelmét az ügy újratárgyalására. Az Egyesült Államok elnökének jogi képviselői az utolsó pillanatokban arra kérték a szövetségi felelvételi bíróságot, hogy avatkozzon közben és függessze fel, vagy állítsa le az átutalást a bíróság által felügyelt számláról, ahol a kártérítés tulajdonképpen letétbe volt helyezve. Nem jártak sikerrel. E. Jean Carroll 2019-ben nyilatkozott először arról, hogy Donald Trump az 1990-es évek közepén egy áruház próbafülkéjében megerőszakolta őt. Az Egyesült Államok elnökétől megalázó válasz érkezett, majd később saját közösségi oldalán rágalmazta, tagadva az ellene felhozott vádakat. Két 40-es évekbeli időkapszula került elő a csíksomlyói kegytemplom jobboldali tornyának gömbjéből. A csíksomlyói kegytemplom folyamatban lévő restaurálása során július 8-án emelték le a jobboldali torony keresztjét, közölte az Erdélyi Ferences Rendtartomány sajtószolgálata. A toronygömbben megtalált két időkapszulát hétfőn dr. Bernard Rita, a gyulafehérvári főegyházmegye főlevéltárosa, Pál Péter okleveles könyv, restaurátor és Hegedűs Enikő művészettörténész bontotta fel a helyi ferences közösség és a restaurálást végző cég képviselőinek jelenlétében. Az 1940-ben keltezett levél egyelőre csak részben olvasható. Az 1941-ből származó, a földrengés utáni helyreállításról szól, Gróf Teleki Pál és Vitéz Nagybányai Horthy Miklósné neve is szerepel benne. Az időkapszulákból előkerült dokumentumokat a restaurálást követően várhatóan majd augusztusban a kegytemplomban állítják ki. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama 1 euró 5,24 bani, 1 amerikai dollár 4,60 bani, 100 magyar forint pedig 1,45 bani.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzése értelmében Kolozsváron ma többnyire napos idő várható, a délutáni órákra csapadékot jósolnak. A nap csúcshőmérséklete 29 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 17 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 17 fokot mérnek. Híreinkhez az Agile Press hírügynökség a maszol.ról és a kronika.ról hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Fazakas Csaba, a Kolozsvár Kerekdombi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír.
3: Megindult a szívem, egészen elfogott a szánalom. Nem izzó haragom szerint bánok vele, mert Isten vagyok én, nem ember. Szent vagyok közöttetek. Hóseás próféta könyve 11. részének 8. és 9. verse.

0: mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. János írása szerint való Szent Evangélium 3. részének 16. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám.
2: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
3: Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponifát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponifát, spektákulum,
4: világjáró. Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
5: Reklám.
6: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
4: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
6: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
4: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
6: Kukta.
7: Kukta.
6: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
8: Ugye ön is szereti, amikor szeretei vagy barátai klasszikus dallal köszönték születésnapja, névnapja, vagy éppen házassági évfordulója alkalmából. Mi megadjuk önnek a lehetőséget, hogy másoknak is megszerezze ezt az örömet. Hívjon bennünket hétköznap reggel 6 és 8, valamint déli 12 és 3 óra között a 0264 44 19 68-as telefonszámon, írjon az agnusradio@gmail.com elektronikus posta címre, lépjen velünk kapcsolatba a Yahoo Messengeren, felhasználunk az Agnus Rádió. Árulja el nekünk, hogy kit szeretne meglepni, és mi a rákövetkező szombaton teljesítjük kérését. És ez nem minden, mert nálunk Bach, Mozart és Beethoven művei mellett sok-sok más, kellemes dallam található. Kérjen tehát nyugodtan tőlünk, és mi teljesítjük kívánságát. Szerezzen ön is örömet ismerőseinek, szeretteinek, klasszikus zeneszerzők remek műveivel. Zenedoboz. Az Agnus Rádió ingyenes komoly zenei kívánság műsora. 0264 44 19 68.
9: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Az Agnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy rádiónk stúdiójában a Konstanca utca 1-3 szám alatt.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
10: Hírekkel legközelebb, majd 6 óra 30 perckor várjuk hallgatóinkat, most azonban hangolódjunk lelkileg is a mai napra. Reméljük, hogy ebben lesz segítségünkre a most kezdődő Krédó hitépítő rovatunk.
11: Krédó.
12: A megtartó hit műsora.
13: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Krédó hitépítő műsorunk tartalmából. Isten üzenete a Jelenések könyve 3. fejezetének a 16. verse alapján szól ma hozzánk, Hajdó Tímea, Kendilónai Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül. Ezt követően a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből Hézsel Gábor válogatásából Nem tudom, hogy vagyok című részt felolvassa Janicsko Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő ígéjén keresztül.

Békesség Istentől! Istennek igéjét ezen a mai reggelen a János Evangélium a 3. fejezetének 16. verséből olvasom. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mindig kérdés az, hogy honnan tudom, ha szeret engem valaki. Mi az, amiből megbizonyosodhatok a szeretete felől? Keressük a jeleket, az apró vagy nagyobb olyan viselkedésmódokat, olyan pillanatokat, olyan szavakat, amikből megbizonyosodhatunk a szeretet felől. Isten szeretetéről beszél János, arról a szeretetről, amellyel az egész világot szereti. Egyszer a múltban megszerette, és azóta is ennek hatása van. Nem múlik el ez a szeretet, sem a szerető személy nem változik meg. Szereti ezt a világot, ezt az egész mindenséget, amit ő alkotott. És szereti ebben a világban a saját képére teremtett embert. Milyen az a világ, amit Isten úgy szeret? Milyen az az ember, akit Isten úgy szeret, hogy egyszülött fiát adja érte? Olyan szeretnivaló lenne? Megérdemelni? Isten azt az embert szereti annyira, aki sokszor fordul el tőle, aki engedetlen vele szemben, aki sokszor bosszantja, aki talál kifogásokat és magyarázatokat arra, hogy miért nem jó Isten mellett élni. És mégis Isten a legnagyobb jelet abban mutatja meg, a szeretetének legnagyobb jelét abba teszi nyilvánvalóvá, hogy Jézus Krisztust odaadja, az egyszülött fiút odaadja. Mit jelent az, hogy a szeretetét ebben mutatta meg? Adott egy gyermeket, kezdetben egy gyermeket, aki aztán felnőve magára vette bűneinknek minden terhét, minden adósságunkat, Istennel szembeni engedetlenségünket magával vitte a keresztfára. Az Isten ellen lázadó, az Isten bosszantó, az Isten számon kérő, és ezért szenvedésbe kerülő embert megmenti az Isten. Megoldást kínál ezekre a problémákra, a bűn problémájára. Azért, hogy aki hisz ő benne, az el ne vesszen. Ebben az bűn terhelte világban, életveszélyes, kilátástalan állapotban hinni Istenben. Nem kételkedni benne, hogy ő ezt az egész utat velem járja végig. És mindent megtesz azért, hogy el ne vesszek. Az elveszettség az nem egy jövőbeli veszély, hanem egy pillanatnyi állapot. Az emberfia Jézus azért jött, hogy az elveszettségünkben megkeressen és megtartson bennünket. Felkínálja a lehetőséget, és ha elfogadjuk, akkor ezt tapasztaljuk meg, hogy el nem veszünk, hanem az ő kegyelméből örök életünk van. És ez a tét igazából, hogy lesz-e örök életünk, vagy nem. Isten ezzel a céllal adja oda Jézust, ezzel a céllal hajt végre mindent. Adta a fiút nagy szeretettel, hogy meghaljon, és ezáltal mi emberek örökké éljünk. Azért adta, hogy életünk, örök életünk legyen. Olyan egyszerű ez a kifejezés, hogy legyen. Benne érezzük Istennek, a Teremtő Istennek az erejét, aki létrehozta a világot, a mi személyes üdvösségünk, megváltásunk Jézus Krisztusban nem kisebb jelentőségű, mint a világ maga, mint a világ teremtése. És Isten ezzel fordul ma hozzánk, hogy az ő szeretete nem egy lezárult állapot, hanem egy elkezdett, máig is felénk ható viszony. A világ számára minden egyes ember. Te vagy a világ, akiért odaadta a fiút. Nem érdemeljük meg ezt a szeretetet, ezért nagyon értékes. Nem az élményekért adta Jézust, hanem azért, hogy megmentsen minket, hogy el ne vesszünk, hogy a fennálló elveszett állapotunk így ne maradjon, hanem hogy örök életünk legyen. Azé lesz ez, aki hisz benne.
benne, mint az egyedüli megoldásban, az elveszettségünk ellen. Amen. Köszönjük Istenünk, hogy mindent, valójában mindent odaadsz. A legértékesebbet adod nekünk, és ezáltal mutatod meg, hogy milyen sokat érünk neked. Mi a te bűnös, gyötrődő, gyarló, sokszor megbotló gyermekeid. A legszentebbet, a bűntelent adtad oda értünk. Köszönjük, hogy ilyen nagy a te szereteted irántunk. Add, Urunk, hogy ebből a szeretetből tanuljunk, táplálkozzunk, és így tudjunk mi is mások iránt kegyelemmel, szeretettel, irgalommal viseltetni. Amen.

Hajdó Tíme a Kendilónai Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül szólt hozzánk Isten üzenete a Jelenések könyve 3. fejezetének a 16. verse alapján. Műsorunk folytatásában a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből Hézsel Gábor válogatásából Nem tudom, hogy vagyok című részt felolvassa rádiónk munkatársa Janicskó Mihály Noémi.

Nem tudom, hogy vagyok. Izraelből. Az elesett népet megsegíted, de a kevés tekintetűeket megalázod. A 18. Zsoltár 28. verse. Nem tudom, hogy hogy vagyok. Nem tudom. Beteg sem vagyok, de egészséges sem. Varratot érzek, de nem találok sebeket. Nem tudom, hogy hogy vagyok. Nem tudom, hogy hogy vagyok. Nem tudom, hogy hogy vagyok. Elutaznék ki a természetbe, s maradnék otthon, magam emésztgetve. Nem tudom, hogy hogy vagyok. Nem tudom, hogy hogy vagyok. Nem tudom, hogy hogy vagyok. Megkérdeztem az orvost, hogy hogyan is vagyok. Szemembe mondta, nem kertelve. Hát úgy vagy ám, mint a kergezerge. Most már tudom, hogy vagyok. Most már tudom, hogy vagyok.

A Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, Nem tudom, hogy vagyok című részt felolvasta Janicsko Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. Ezzel elérkeztünk Krédó hitépítő műsorunk mai kiadásának a végéhez. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét, a viszont hallásra békesség Istentől.

0: Credo.
1: A megtartó hit műsora.
2: Krédó rovatunkat sugároztuk az elmúlt percekben, amelyet a 7 órai híreket követően is meghallgathatnak, és délutáni online műsorunkban is 19 óra 15 perctől. A következő fennmaradó percben Lakatos Péter és Vera Zenél.

0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
1: Jó reggelt kívánok békesség Istentől, nagy szeretettel köszöntöm most bekapcsolódó hallgatóinkat is a nap gondolatával, amelyet Bauer Barbara magyar írónőtől választottunk. Vannak az ember életében álomszerű pillanatok, amelyekre örökké emlékezni fog, amelyek végig kísérik egész életét, és vele maradnak az érzések is. Ez a mai nap gondolata, Janicskó Mihály Noémi vagyok. Most hamarosan rövid hírekkel, aztán kalendárium kukta és névnap köszöntő rovatunkkal várjuk hallgatóinkat. 7 órakor ismét hírekkel, majd krédó hitépítő rovatunkkal jelentkezünk. 7:30 után pedig megtudhatjuk, hogy hogyan szerepeltek az érettségén az erdélyi református középiskolák, illetve Török Zoltánnal, a kolozsvári református kollégium igazgatójával is beszélgetünk. Erre számíthatnak tehát a következőkben. Ha tehetik, tartsanak velünk. 6 óra 30 perc van, rövid híreinkkel folytatjuk. Hírek. Önök rövid híreinket hallják. Több mint 15 évvel az első álmok, tervek megszületése után hivatalosan is megnyílt tegnap Kolozsváron a Magyar Ifjúsági Központ, amelynek célja, hogy közös otthont és működési teret biztosítson az erdélyi magyar diákszervezeteknek, valamint ingyenesen használható rendezvényhelyszíneket kínáljon minden magyar fiatalokkal foglalkozó szervezet számára. A Bocskai Székszélpuskárjó utcában kialakított Magyar Ifjúsági Központban 3 diákszervezet kapott állandó irodát. Nikus Ordán államfő tegnap közölte, hogy egyelőre nem nevez meg miniszterelnök jelöltet, mert jelenleg nincs olyan politikus, aki mögött parlamenti többség állna. Elmondása szerint jó maga informális egyeztetéseket folytat a pártokkal, miközben a pártvezetők is tárgyalnak egymással, de nagyon óvatos közeledés tapasztalható. Arra a kérdésre, hogy támogatna-e egy szakértői kormányt, Nikus Ordán azt válaszolta, hogy ez a lehetőség egyelőre nincs napirenden. Több mint 3 évvel azután, hogy egy manhattani esküdtcég 5 millió dollár kártérítést ítélt meg E. Jean Carroll amerikai írónőnek, aki szexuális zaklatással és rágalmazással vádolta meg Donald Trumpot, az ügyvédei megerősítették, hogy az összeg kamatokkal együtt, azaz 5,62 millió dollár megérkezett a számlájára. A kártérítés kifizetését Louis Kaplan bíró rendelt el, miután a legfelsőbb bíróság elutasította Donald Trump kérelmét az ügy újra tárgyalására. 2 40-es évekbeli időkapszula került elő a Csíksomlyói kegytemplom jobboldali tornyának gömbjéből. A Csíksomlyói kegytemplom folyamatban lévő restaurálása során július 8-án emelték le a jobboldali torony keresztjét, közölte az Erdély Ferences rendtartomány sajtószolgálata. Az 1940-ben keltezett levél egyelőre csak részben olvasható. Az 1941-ből származó, a földrengés utáni helyreállításról szól. Az időkapszulákból előkerült dokumentumokat a restaurálást követően várhatóan majd augusztusban a kegytemplomban állítják ki. A meteorológusok előrejelzése értelmében Kolozsváron ma többnyire napos idő várható, a délutáni órákra csapadékot jósolnak. A nap csúcs hőmérséklete 29 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 17 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 16 fokot mérnek. Híreink, ez az Agerpress hírügynöksége, a maszol.ról és a kronika.ról hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Most pedig hallgassuk meg a mai nap kalendáriumát. Nézzük, milyen érdekességek történtek az évszázadok folyamán ezen a napon, július 15-én.

Július 15-e, az év 196. szökő évben 197. napja a Gergely naptár szerint. Ebből az évből még 169 nap van hátra. Kalendáriumunkban tekintsük át elsőként a július 15-éhez kapcsolódó eseményeket. 1099-ben, az első keresztes háborúban a keresztes seregek beveszik Jeruzsálemet, az életben maradt lakosságot lemészárolják. 1162-ben, ezen a napon megkoronázzák II. László magyar királyt, aki bátyja II. Géza halála után lépett a trónra, és alig fél évig uralkodott. II. Vak Béla magyar király és Ilona szerb hercegnő II. Fiúgyermekeként született. 1137-ben apjától a Bosznia hercege címet kapta. Egy káplán és egy magiszter irányította a nevelését az udvarban. 1152 körül bátyjától, II. Gézától önálló hercegi állást kapott, amellyel nem elégedett meg. 1159-ben sikertelen összeesküvést szőtt bátyja ellen, majd a bizánci birodalomba menekült. II. Géza halála után 1162. júniusában került trónra Manuel bizánci császár támogatásával. 1514-ben Temesvár alatt Szapolyai János erdélyi vajda döntő vereséget mért a jobbágy felkelőkre, Dózsa Györgyöt és vezértársait fogságba ejtve. 1799-ben ezen a napon találták meg a rozetti követ, amely segítségével megfejtették az egyiptomi hieroglifákat. 1846-ban megnyílt az első magyarországi vasútvonal, a vonat Pest és Vác között közlekedett. 1918. július 15-én az első világháborúban megindul az utolsó nagy német offenzíva a nyugati fronton. 1931-ben Endres György és Magyar Sándor a magyarok közül elsőkként, a világon 15-ként átrepülték az Atlanti-óceánt, Justice for Hungary, igazságot Magyarországnak feliratú repülőjükkel. 13 óra 50 perc alatt átlagosan 250 km/órás átlagsebességgel ők jutottak el leggyorsabban Amerikából Európába, és ők repültek legtovább kontinens fölött.

A következőben azokra jelentős személyekre emlékezzünk, akiknek születési évfordulója július 15-éhez kapcsolódik. 1606-ban ezen a napon jött a világra Rembrandt Harmensván Rény, németalföldi festőművész. A németalföldi barokk híres festője 1631-ben költözött Amsterdamba, ahol a legkeresettebb csoportkép és portréfestő lett. Az 1642-ben készített Éjjeli őrjárat című festményével érte el hírnevet tetőfokát. Festményei mellett készített részkarcokat, tollrajzokat, grafikai művei végigkísérik egész munkásságát. A németalföldi barokk festmények megbízói nem az egyház, a királyok és a főnemesség voltak, hanem a polgárság és a céhek. Így a képeken előtérbe került a polgári élet ábrázolása. Pazarló életet élt, a megbízások csökkenésével pénze hamar elfogyott, így 1656-ban vagyonát el kellett árvereznie. 1751-ben született Gyarmati Sámuel Hunyad megye főorvosa, nyelvész. Tudománytörténeti jelentőségét Szabóti Attila három pontban foglalta össze. Ő teremtette meg az első olyan magyar leíró nyelvtant, amely a magyar nyelv rendszerét nyelvi sajátosságainak figyelembevételével mutatja be, a latin nyelvtől függetlenül. Nyelvi tényekre alapozva jelölte meg a magyarba bekerült jövevényszó anyagot, illetve az összehasonlító nyelvtudomány módszerének kezdeményezői közé tartozik. Néhány érdekesség, amelyekért nevét érdemes megjegyezni. Részt vett az első pozsonyi magyar hírlapnak az írásában, főleg 1784-ben, amikor a magyar koronát Bécsbe vitették. Ő volt az első, aki a pozsonyi piacon Montgolfi légiombét számos néző jelenlétében felengedte. 1797-ben 425 darab kőzetet vett a nagyenyedi főiskola számára, ezek jegyzékét is elkészítette. Könyvtárát 800 ezüst forinttal együtt a Zilahi gimnáziumra hagyta, ahol 10 évig tanított. 1830. március 4-én hunyt el, mivel szeretett egyes magánhangzókkal beszélni, különösen e-hanggal, a Messzes-hegye vén mestereként emlegették.

1810-ben jött a világra Löwenthal János Jakab, magyar sakkozó, korának egyik legjobbja, sakkíró, sakkfeladványszerző, honvéd tiszt, lapszerkesztő. 1858-59 között a világ második legerősebb játékosa volt Paul Murphy mögött. 1905-ben született Pasut László író műfordító. Első Eurázia című regényét 1937-ben adták ki. Ezután számos regényt írt, alapos filológiai felkészültséggel, kivételesen kifinomult és művészi stílusban. Első nagy sikere az Esőisten siratja Mexikót című regénye volt 1939-ben. 1945-ben a Magyar PEN klub főtitkárává választották. Életrajzi, művészettörténeti írásai a legolvasottabb művek közé tartoznak. 1919-ben Dublinban megszületett Iris Dean Murdoch, ír szerző, filozófus, aki 26 elgondolkodtató regényt írt. 1921-ben jött a világra Ragályon Király István, irodalomtörténész, Ady Endre szakértő, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. Főműve 4 kötetes Ady monográfiája, jelentősek még Mikszát és Kosztolányi monográfiái is. 1970-től haláláig a Világirodalmi Lexikon főszerkesztője volt, 1967-től a Magyar Életrajzi Lexikon szakszerkesztője. 1930-ban született Szabó Gyula, a Nemzet Színészet címmel kitüntetett Kossuth és kétszeres Jászai Mari díjas magyar színművész, érdemes és kiváló művész, Kalambó magyar hangja. Legnépszerűbb alakítása Buga Jakab szerepe volt a Tenkes kapitányában. Hangját a Magyar Népmesség rajzfilm sorozat narrátoraként ismeri a nagyközönség. 1941-ben jött a világra Medvecki Ádám, Kossuth díjas karmester.

A következő percekben azokra a személyekre emlékezünk, akik július 15-én tértek örök nyugalomra. 1291-ben távozott az élők sorából első Rudolf német király. 1857-ben Bécsben hunyt el Karl Czerny, osztrák zenepedagógus, zeneszerző és zongorista. Művei közül leginkább új gyakorlatai, zongora etüdjei ismertek. Átiratait is beszámítva, talán 1000-nél is több műve jelent meg. 24 mise, 4 requiem, 300 graduál, szimfóniák, nyitányok, kamarazene, de ezek legtöbbje oktató jellegű. 1904-ben távozott az élők sorából Anton Pavlovics Csehov, orosz író, drámaíró, orvos. A 19. századi orosz irodalom legnagyobbjai közé tartozik, egyben a századforduló drámairodalmának egyik nagyhatású alakja, az úgynevezett drámaiatlan dráma megteremtője, a novella műfajának megújítója. Legismertebb, ma is játszott színdarabjai, a Sirály, a Ványa bácsi, a Három nővér és a Cseresznyéskert. 1919-ben hunyt el Hermann Fischer, német kémikus, aki a cukrok és a purin származékok vizsgálatáért 1902-ben elnyerte a kémiai Nobel-díjat. 1930-ban búcsúztak Auer Lipót, világhírű magyar hegedűművész, tanár, karmester, zeneszerzőtől. 1940-ben meghalt minden idők legmagasabb embere, Robert Pershing Wadlow. Magasságát utoljára 1940. június 27-én mérték, ekkor 2,74 méter magas volt, tömegét 199 kg-nak mérték. Növekedését, amely egész élete végéig tartott, az agyalapi mirinyében található tumor okozta. 1947-ben hunyt el Wolf Emil vegyészmérnök, az önálló magyar gyógyszeripar egyik megteremtője. 2008-ban adta vissza lelkét teremtőjének, Kolonics György, olimpiai és világbajnok magyar kenus.

Ünnepnapok, emléknapok is kapcsolódnak július 15-éhez. 2000 óta ez a bíróságok napja Magyarországon. Annak emlékére, hogy 1869-ben ezen a napon hirdették ki a bírói hatalom gyakorlásáról szóló törvényt. Ezek a fontosabb események, évfordulók kapcsolódtak a mai naphoz. A nap kalendáriumát lapoztuk.

0: Számos érdekesség és évforduló kapcsolódik a mai naphoz is, július 15-éhez. Erről hallhattunk az elmúlt percekben. Most pedig remélem, hogy egy hasonlóan izgalmas receptet sikerül majd ajánljak hallgatóinknak most következő kuktarovatunkban.
1: Kukta. Ötletek a fazék mellől.
2: A fakanál kopogjon ne a szemünk.
0: Szeretettel köszöntöm a kuktarovat hallgatóit, egy igazi nyárias, szép színes saláta receptet ajánlok mai kuktarovatunkban, ez pedig a grillezett barack krémes burátával. Nézzük először is a sóbors.hu oldalról származó recept hozzávalóit 4 adaghoz. 1 kg őszi barack és 4 g sótlan vaj. A salátához 0,6 deci olívaolaj, 15 ml fehérborecet, 1 csomag saláta, 22 deka buráta, 8 bazsalikomlevél, 10 koktélparadicsom, 6 deka prosciutto és bors.

Most pedig nézzük az elkészítését is. A koktélparadicsomokat és a bazsalikom leveleket öblítsük, majd csepegtessük le. A paradicsomot vágjuk félbe, a sonkát tépkedjük falatnyi darabokra. A barackokat felezzük meg, magozzuk ki, majd vágjuk cikkekre. Ha a faszenes grillt használunk, nyissuk ki teljesen az alsó szellőzőnyílást, töltsünk meg egy begyújtó kémét 3/4 brikettel, majd gyújtsuk meg. Amikor a felső briketteket már részben szürke hamu borítja, öntsük a parazsat a grill egyik felére, egyenletes rétegben. Helyezzük vissza a grillrácsot, fedjük le a grillt, a felső szellőzőnyílást is nyissuk ki teljesen, majd hagyjuk 5 percig melegedni. Ha a gázgrillt használunk, kapcsoljuk az összes égőt a legmagasabb fokozatra, fedjük le a grillt és melegítsük elő körülbelül 15 perc alatt. Ezután a főégőt hagyjuk magas fokozaton, a többi égőt pedig kapcsoljuk ki. Kenjük meg az őszi barack cikkek vágott felét olvasztott vajjal, tisztítsuk meg és olajozzuk le a grillrácsot, majd helyezzük a barackokat a forró oldalra, a vágott felükkel lefelé. Gázgrill használata esetén fedjük le és grillezzük 5-7 percig, amíg szép grillcsíkok jelennek meg rajtuk. Egy vékony fémlapáttal óvatosan fordítsuk át a barackokat, majd tegyük át őket a grill hűvösebb oldalára. Süssük további 3-7 percig, amíg az alsó oldalukon is enyhe grillcsíkok képződnek és a gyümölcs megpuhul. A kész barackokat szedjük egy nagy tányérra és hagyjuk kissé kihűlni, amíg összeállítjuk a salátát. Egy kis tálban keverjük simára az olívaolajat és az ecetet, osszuk el szépen a salátát egy nagy tányéron, majd helyezzük a közepére a burrátát. Rendezzük el a grillezett barackokat a buráták körül, majd ízlésesen helyezzük köré a prosciuttót, a bazsalikom leveleket és a félbevágott koktélparadicsomokat is. Locsoljuk meg egyenletesen az elkészített vinyágrettel, végül ízlés szerint frissen őrölt fekete borssal fejezzük be, és ha lehet, tálaljuk azonnal.

Most pedig nézzük újra a hozzávalókat négy adaghoz. 1 kg őszi barack, 40 g sótlan vaj, a salátához 0,6 deci olívaolaj, 15 ml fehér borecet, 1 csomag saláta, 22 deka burrata, 8 bazsalikomlevél, 10 koktélparadicsom, 6 deka prosciutto, illetve bors. Ma reggel a krémes burrátával tálalt grillezett barack saláta receptjét ajánlottam a showbors.hu oldalon, itt újraolvashatják a receptet és megtalálják a pontos hozzávalókat is. Én ezzel a recepttel kívánok mindenkinek jó főzést és jó étvágyat a mai napra!

0: Buktam. Ötletek a fazék mellől.
1: A fogalánk jön ne a szemű.
2: Kuktarvatunkat követően nézzük, hogy ma kiket köszönhetünk. Július 15-én.
3: Július 15-én Henrik, Leonora és Örkény névnapokat ünneplünk. Nézzük, hogy honnan származnak ezek a nevek. A Henrik férfi név a germán Heinrich névből származik. Elemeinek jelentése ház vagy bekerített hely és hatalmas uralkodó. Női változata a Henriett és a Henrietta. A Leonora női név az Eleonora név rövidüléséből ered. Az Örkény régi magyar személynév, valószínűleg török eredetű, a jelentése szabad, szabados, szertelen. Köszöntjük ma minden Henrik, Leonora, Örkény nevű hallgatónkat, és természetesen azokat is, akik születésnapjukat vagy életük más fontos eseményét ünneplik. Isten éltesse őket. A következő dal nekik szól.

0: otthon maradok.
1: Agnus Rádió. A hang, ami neked szól.

0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
1: Jó reggelt kívánok, békesség Istentől, szeretettel köszöntöm rádiónk hallgatóit július 15-én szerda reggeli ébresztő információs magazin műsorunkban Bauer Barbara, magyar írónő gondolatával. Vannak az ember életében álomszerű pillanatok, amelyekre örökké emlékezni fog, amelyek végigkísérik egész életét, és vele maradnak az érzések is. Ez a nap gondolata, én Janicskó Mihály Noémi vagyok. Most hamarosan hírekkel jelentkezünk, aztán krédó hitépítő rovatunkat hallhatják. Fél nyolc után aktuális összeállításunkban pedig a református iskolákkal foglalkozunk, és pedig azzal, hogy hogyan teljesítettek az idei érettségin, és külön kitérünk a kolozsvári református kollégiumra is, illetve meghallgatjuk a nap áhítatát. Én ezzel várom hallgatóinkat a következő órában, hogyha tehetik, akkor tartsanak továbbra is velünk. A pontos idő 7 óra, híreink következnek. Rádiónk híreit hallják, híreink először címszavakban. Csalók a gisiol.ru nevével visszaélve küldenek hamis SMS-eket. Veszélyes az arab öböl légtere, új útvonalakat javasol az Európai Repülésbiztonsági Hatóság. Románia is szigorítana, EU-s támogatás megvonást kérnek az orosz sportolók visszaengedése miatt. Hat ország 250 művésze zenélt egy hét alatt a Csíkszeredai Régi Zenefesztiválon. Az előrejelzések szerint ma enyhén felhős, de meleg idő várható. Most pedig következzenek a részletek. A gisiol.ru online ügyintéző platform vizuális arculatát másoló és a közlekedési minisztérium nevében küldött hamis SMS-ekre figyelmeztetett tegnap az Országos Kiberbiztonsági Igazgatóság. A gyorshajtási bírság megfizetésére felszólító üzenetben rövid fizetési határidőt szabnak meg, illetve késedelmi pótlékot, a műszaki vizsga felfüggesztését és ügyészségi eljárást helyeznek kilátásba. Az SMS-ben szereplő hivatkozás egy hamis weboldalra vezet, amely külsőre a gisiol.ro portált utánozza. Az oldal személyes adatokat, majd a bankkártya adatait is elkéri, holott állami intézmények ilyen adatokat nem kérnek SMS-ben küldött linken keresztül. Hívták fel a figyelmet. Gyanúra ad okot az is, hogy a bírság összege amerikai dollárban szerepel, tették hozzá. A hamis weboldal már felkerült a hatóság tiltó listájára, amelyet folyamatosan frissítenek az újonnan azonosított hamis oldalakkal. Az Európai Unió repülésbiztonsági ügynöksége tegnap azt javasolta a légitársaságoknak, hogy kerüljék Bahrein, Kuwait, Katar és az Egyesült Arab Emírségek légterét, valamint az ománi öböl feletti légi útvonalakat és az Irán és az Egyesült Államok közötti összecsapások kiújulása miatt. A repülésbiztonsági ügynökség tegnap kiadott a konfliktuszónákra vonatkozó tájékoztatója minden repülési magasságra és repülési szintre érvényes. Az ajánlás július 29-ig maradt hatályban, de az ügynökség szükség esetén korábban is felülvizsgálhatja, írja az MTI. Az intézkedés az Európai Uniós szabályozás hatálya alá tartozó légitársaságokra, valamint az Európai Unió repülésbiztonsági ügynöksége által engedélyezett harmadik országbeli üzemeltetőkre vonatkozik, amikor azok az Európai Unióba, onnan vagy az Unión belül közlekednek. Románia 8 másik országgal együtt kérte az Európai Uniótól, csökkentse azoknak a sportszervezeteknek a támogatását, amelyek ismét lehetővé teszik az orosz és fehér orosz sportolók részvételét a nemzetközi versenyeken. Közölte tegnap a Reuters az észt kulturális minisztérium bejelentésére hivatkozva. A nemzedékek közötti egyenlőségért, ifjúságért, kultúráért és sportért felelős uniós biztosnak, Glenn Mikalefnek címzett javaslat olyan jelentős sportszervezetekre is kiterjed, mint a Nemzetközi Olimpiai Bizottság, a Nemzetközi Úszó és Vízilabda Szövetség, vagy a Nemzetközi Vívó Szövetség. A Reuters szerint ez az eddigi legerőteljesebb közös uniós fellépés annak érdekében, hogy az EU pénzügyi támogatásain keresztül nyomást gyakoroljanak a nemzetközi sportszervezetekre az orosz és fehér orosz sportolók visszatérésének ügyében. Zene. 6 ország több mint 250 fellépőjével, 11 helyszínen zajló 32 program után vasárnap este lezárult a 2026-os Csíkszeredai Régi Zene Fesztivál. A Fantasia Motto jegyében szervezett egyhetes zenei rendezvény fókuszában idén az európai landhagyomány és három neves reneszánsz jubileum állt. A közönség az 50 éves Barozda és a 30 éves Kódex együtteseket ünnepelhette. A Csíkszeredai Régi Zene Fesztivál idén arra vállalkozott, hogy bemutassa, a régi zene egyszerre őrzi a múlt emlékeit és ösztönöz alkotó szabadságra, írták a szervezők tegnap a vasárnap lezárult eseményről. A fesztivál középpontjában a land gazdag európai hagyománya állt, miközben három meghatározó jubileum, Bakfark Bálint halálának 450. Tinódi Sebestyén halálának 470. és John Dowland halálának 400. évfordulója is alkalmat adott arra, hogy a közönség új nézőpontból fedezze fel a reneszánsz és a kora barokk zenei világát. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama szerint 1 euró 5,24 bani, 1 amerikai dollár 4,60 bani, 100 magyar forint pedig 1,45 bani.
2: Időjárás jelentés.
1: A meteorológusok előrejelzése értelmében Kolozsváron ma többnyire napos idő várható, a délutáni órákra csapadékot jósolnak. A nap csúcshőmérséklete 29 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 17 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg szintén 17 fokot mérnek. Híreinkhez az AgilePress hírügynökség a maszol.ru és a kronika.ru hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Fazakas Csaba, a Kolozsvár Kerekdombi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
3: Jó hír.
4: Megindult a szívem, egészen elfogott a szánalom. Nem izzó haragom szerint bánok vele, mert Isten vagyok én, nem ember. Szent vagyok közöttetek. Hóseás próféta könyve 11. részének 8. és 9. verse.

0: mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. János írása szerint való Szent Evangélium 3. részének 16. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Nehéz helyzetbe kerültél, és azt hiszed, hogy már semminek sincs értelme? Állj meg! Tégy egy lépést hátra! Gondolj azokra a pillanatokra, amikor mosolyogtál, vagy amikor a szíved erőteljesen megdobbant. Ne add fel! Folytasd! Menj tovább! Mondj igent az életre! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Az étrendkiegészítők nem gyógyítanak és nem helyettesítik az orvos által felírt kezeléseket.
3: Barcelona Gypsy Balkan Orchestra, a világhírű grúz trió mandili, mongol torokének, afrikai dallamok, latin-amerikai ritmusok, a cigány zene nagyjai, világzenei DJ-k és Kalotaszeg élő népi kultúrája mind jelen lesznek a Mera World Music Csírfesztiválon július 30 és augusztus 2 között. Jegyek korlátozott számban a meraworldmusic.com oldalon. Koncertek, gyerekprogramok, divajbőgés és hazai ízek. Találkozzunk Mérán, a csűrben!
4: Reklám.
5: Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett persejekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis persejt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
6: Gombolózzon állék zenébe. Vágjon zsebre érdekességeket és tudnivalókat emberekről, korokról és zeneművekről. Akassza le a fogasról a zenélő köntöst. Nagy Ivolya vagyok. Várom önöket minden vasárnap 14 óra 25 perckor és szerdán 13 óra 30 perckor.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
7: Világi híreink után nézzük lelki híreinket, vagyis azt, hogy mit hoz nekünk újat a mai krédó rovatunk. A rovatot Szecsődi Árpád szerkesztette.
8: Krédó.
9: A megtartó hit műsora.
10: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Krédó hitépítő műsorunk tartalmából. Isten üzenete a Jelenések könyve 3. fejezetének a 16. verse alapján szól ma hozzánk, Hajdó Tímea, Kendilónai Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül. Ezt követően a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből Hézsel Gábor válogatásából Nem tudom, hogy vagyok című részt felolvassa Janicsko Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő ígéjén keresztül.

Békesség Istentől! Istennek igéjét ezen a mai reggelen a János Evangélium a 3. fejezetének 16. verséből olvasom. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mindig kérdés az, hogy honnan tudom, ha szeret engem valaki. Mi az, amiből megbizonyosodhatok a szeretete felől? Keressük a jeleket, az apró vagy nagyobb olyan viselkedésmódokat, olyan pillanatokat, olyan szavakat, amikből megbizonyosodhatunk a szeretet felől. Isten szeretetéről beszél János, arról a szeretetről, amellyel az egész világot szereti. Egyszer a múltban megszerette, és azóta is ennek hatása van. Nem múlik el ez a szeretet, sem a szerető személy nem változik meg. Szereti ezt a világot, ezt az egész mindenséget, amit ő alkotott. És szereti ebben a világban a saját képére teremtett embert. Milyen az a világ, amit Isten úgy szeret? Milyen az az ember, akit Isten úgy szeret, hogy egyszülött fiát adja érte? Olyan szeretnivaló lenne? Megérdemelni? Isten azt az embert szereti annyira, aki sokszor fordul el tőle, aki engedetlen vele szemben, aki sokszor bosszantja, aki talál kifogásokat és magyarázatokat arra, hogy miért nem jó Isten mellett élni. És mégis Isten a legnagyobb jelet abban mutatja meg, a szeretetének legnagyobb jelét abba teszi nyilvánvalóvá, hogy Jézus Krisztust odaadja, az egyszülött fiút odaadja. Mit jelent az, hogy a szeretetét ebben mutatta meg? Adott egy gyermeket, kezdetben egy gyermeket, aki aztán felnőve magára vette bűneinknek minden terhét, minden adósságunkat, Istennel szembeni engedetlenségünket magával vitte a keresztfára. Az Isten ellen lázadó, az Isten bosszantó, az Isten számon kérő, és ezért szenvedésbe kerülő embert megmenti az Isten. Megoldást kínál ezekre a problémákra, a bűn problémájára. Azért, hogy aki hisz ő benne, az el ne vesszen. Ebben az bűn terhelte világban, életveszélyes, kilátástalan állapotban hinni Istenben. Nem kételkedni benne, hogy ő ezt az egész utat velem járja végig. És mindent megtesz azért, hogy el ne vesszek. Az elveszettség az nem egy jövőbeli veszély, hanem egy pillanatnyi állapot. Az emberfia Jézus azért jött, hogy az elveszettségünkben megkeressen és megtartson bennünket. Felkínálja a lehetőséget, és ha elfogadjuk, akkor ezt tapasztaljuk meg, hogy el nem veszünk, hanem az ő kegyelméből örök életünk van. És ez a tét igazából, hogy lesz-e örök életünk, vagy nem. Isten ezzel a céllal adja oda Jézust, ezzel a céllal hajt végre mindent. Adta a fiút nagy szeretettel, hogy meghaljon, és ezáltal mi emberek örökké éljünk. Azért adta, hogy életünk, örök életünk legyen. Olyan egyszerű ez a kifejezés, hogy legyen. Benne érezzük Istennek, a Teremtő Istennek az erejét, aki létrehozta a világot, a mi személyes üdvösségünk, megváltásunk Jézus Krisztusban nem kisebb jelentőségű, mint a világ maga, mint a világ teremtése. És Isten ezzel fordul ma hozzánk, hogy az ő szeretete nem egy lezárult állapot, hanem egy elkezdett, máig is felénk ható viszony. A világ számára minden egyes ember. Te vagy a világ, akiért odaadta a fiút. Nem érdemeljük meg ezt a szeretetet, ezért nagyon értékes. Nem az élményekért adta Jézust, hanem azért, hogy megmentsen minket, hogy el ne vesszünk, hogy a fennálló elveszett állapotunk így ne maradjon, hanem hogy örök életünk legyen. Azé lesz ez, aki hisz benne.
benne, mint az egyedüli megoldásban, az elveszettségünk ellen. Amen. Köszönjük Istenünk, hogy mindent, valójában mindent odaadsz. A legértékesebbet adod nekünk, és ezáltal mutatod meg, hogy milyen sokat érünk neked. Mi a te bűnös, gyötrődő, gyarló, sokszor megbotló gyermekeid. A legszentebbet, a bűntelent adtad oda értünk. Köszönjük, hogy ilyen nagy a te szereteted irántunk. Add, Urunk, hogy ebből a szeretetből tanuljunk, táplálkozzunk, és így tudjunk mi is mások iránt kegyelemmel, szeretettel, irgalommal viseltetni. Amen.

Hajdó Tímea a Kendilónai Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül szólt hozzánk Isten üzenete a Jelenések könyve 3. fejezetének a 16. verse alapján. Műsorunk folytatásában a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből Hézsel Gábor válogatásából Nem tudom, hogy vagyok című részt felolvassa rádiónk munkatársa Janicskó Mihály Noémi.

Nem tudom, hogy vagyok. Izraelből. Az elesett népet megsegíted, de a kevés tekintetűeket megalázod. A 18. Zsoltár 28. verse. Nem tudom, hogy hogy vagyok. Nem tudom. Beteg sem vagyok, de egészséges sem. Varratot érzek, de nem találok sebeket. Nem tudom, hogy hogy vagyok. Nem tudom, hogy hogy vagyok. Nem tudom, hogy hogy vagyok. Elutaznék ki a természetbe, s maradnék otthon, magam emésztgetve. Nem tudom, hogy hogy vagyok. Nem tudom, hogy hogy vagyok. Nem tudom, hogy hogy vagyok. Megkérdeztem az orvost, hogy hogyan is vagyok. Szemembe mondta, nem kertelve. Hát úgy vagy ám, mint a kergezerge. Most már tudom, hogy vagyok. Most már tudom, hogy vagyok.

A Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, Nem tudom, hogy vagyok című részt felolvasta Janicsko Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. Ezzel elérkeztünk Krédó hitépítő műsorunk mai kiadásának a végéhez. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét, a viszont hallásra békesség Istentől.

0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
1: Jó reggelt kívánok, Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm mindazokat, akik most kapcsolódnak be reggeli műsorunkba, és természetesen azokat is, akik már 6 órától velünk tartanak. Most hamarosan hír összefoglalóval jelentkezünk, utána a Grál együttes zenéje, majd aktuális összeállításunkkal, amelyben a református iskolák érettségi eredményeivel foglalkozunk, és a nap áhítatával várjuk hallgatóinkat. Ha tehetik, maradjanak velünk. 7 óra 30 perc van, kezdődnek rövid híreink. Hír összefoglalónkat hallják. Csalók a gisiol.ru nevével visszaélve küldenek hamis SMS-eket. A gisiol.ru online ügyintéző platform vizuális arculatát másoló és a közlekedési minisztérium nevében küldött hamis SMS-ekre figyelmeztetett tegnap az Országos Kiberbiztonsági Igazgatóság. Az SMS-ben szereplő hivatkozás egy hamis weboldalra vezet, amely külsőre a gisiol.ru portált utánozza. Az oldal személyes adatokat, majd a bankkártya adatait is elkéri, holott állami intézmények ilyen adatokat nem kérnek SMS-ben küldött linken keresztül. Hívták fel a figyelmet. Az Európai Unió repülésbiztonsági ügynöksége tegnap azt javasolta a légitársaságoknak, hogy kerüljék Bahrein, Kuwait, Katar és az Egyesült Arab Emírségek légterét, valamint az ománi öböl feletti légi útvonalakat az Irán és az Egyesült Államok közötti összecsapások kiújulása miatt. A repülésbiztonsági ügynökség tegnap kiadott a konfliktus zónákra vonatkozó tájékoztatója, minden repülési magasságra és repülési szintre érvényes. Románia 8 másik országgal együtt kért az Európai Uniótól, csökkentse azoknak a sportszervezeteknek a támogatását, amelyek ismét lehetővé teszik az orosz és fehér orosz sportolók részvételét a nemzetközi versenyeken. Közölte tegnap a Reuters, az észt kulturális minisztérium bejelentésére hivatkozva. A javaslat olyan jelentős sportszervezetekre is kiterjed, mint a Nemzetközi Olimpiai Bizottság, a Nemzetközi Úszó és Vízilabda Szövetség, vagy a Nemzetközi Vívó Szövetség. 6 ország több mint 250 fellépőjével 11 helyszínen zajló 32 program után vasárnap este lezárult az idei Csíkszeredai Régi Zenefesztivál. A Fantasia Motto jegyében szervezett egyhetes zenei rendezvény fókuszában idén az európai landhagyomány és 3 neves reneszánsz jubileum állt. A közönség az 50 éves Barozda és a 30 éves Kódex együtteseket is ünnepelhette. A meteorológusok előrejelzése értelmében Kolozsváron majd többnyire napos idő várható, a délutáni órákra csapadékot jósolnak. A nap csúcshőmérséklete 29 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 17 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 17 fokot mérnek. Híreink, ez az Agerpress hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. A következő percekben a Grál együttest hallgatjuk.

0: Ne félj már, megváltottalak, ezt a Grál dalt hallgattuk az elmúlt percekben, és azt hiszem, hogy akinek érettségiző diákja volt, annak erről szólt az elmúlt egy éve, vagy talán még több. Most megvannak az eredmények, és megtudhatjuk, hogy hogyan szerepeltek az idei érettségi vizsgán az erdélyi református középiskolák, és mégpedig kiemelkedően teljesítettek. A 8 intézmény közül 5-ben mindenkinek sikerült az érettségije, az összesített átlagjegy pedig 8,25. Ötlet. Az eredményekről Nagy Tibor Sándor tanügyi referenssel beszélgettünk, majd Török Zoltán, a Kolozsvári Református Kollégium igazgatója az intézmény idei érettségi eredményeit ismertette, a riporter Pilbát Kincső.
1: Feldolgozták az idei érettségi eredményeket. A 8 erdélyi református középiskolából 5 100%-os átmenési arányt ért el, az összesített átlagjegy 8,25 lett. Az eredményekről Nagy Tibor Sándor tanügyi referenssel beszélgettünk. Mit tud elmondani összességében a református iskolák érettségi átlagáról százalékokban nézve ezt az eredményt?
2: Nagy hálával tekintünk a 2026-os érettségi eredményekre, ugyanis immár másodjára a református iskoláinkból, középiskoláinkból, a 8-ból 5-ben 100%-os volt az érettségi arány, és összességében 98%-os volt az érettségi arány. Tehát a közel 600 diákból, 588 diákból 98%-a érettségizett. Ez úgy gondolom, és úgy gondoljuk, hogy ez egy óriási szám, és egy nagyon-nagyon jó eredmény, ugyanis országos szinten az óvások után 76,9% volt az érettségi arány, tehát akkor messze az országos átlag fölött vagyunk. Természetesen rögtön hozzáteszem azt is, hogy sok-sok évnek a munkája van ebben. Nagyon örvendünk annak, hogy szinte mindegyik intézményünkben, tehát ott is, ahol nem volt 100%-os az érettségi arány, most már 90% körüli. Nagyon örvendünk annak is, hogy az a módosítás, vagy az a változás, amit a érettségiző diákok, valamint a képességi vizsgára jelentkező diákok esetében bevezettek, hogy nem anyanyelvként tanulják, és nem is úgy vizsgáznak román nyelvből, ez egy óriási segítség volt. Nem azt jelenti, hogy mindig könnyebb esetleg a vizsgatétel, mint a román anyanyelvűeknek. Magában az értékelésben látjuk, hogy mennyit segített. Ugyanakkor azt is szeretném mondani, hogy több intézményünkben évek óta próbálkoznak újabb és újabb módszerekkel román nyelvet is tanítani, és van olyan kísérleti iskolánk, például a Sepsiszentgyörgyön és a Bolyai Farkas Elméleti Liceumban, ahol részt vesznek egy ilyen programban, amelynek az a lényege, hogy 12. osztályban, annak a főképpen az utolsó felében az érettségi tantárgyakra koncentrálnak, és sokkal több órájuk van azokból a tantárgyakból, és ott is látjuk is már ennek az eredményét.
1: Céle az, hogy 100%-os legyen az átmenési arány az iskolákban, minden iskolában.
2: Természetesen azt mondanánk, hogy persze ez a célunk, és ezt szeretnénk. Azonban az idén is volt olyan visszajelzésünk az egyik iskolánk részéről, ahol megközelítette a 100%-ot, de nem volt 100%-os a sikeres érettségizőknek a száma. A iskolának a vezetője hozzátette, hogy azért, mert hogy az érettségizők között sajátos nevelési igényű tanulók is voltak. Amíg sajnos még mindig előfordul az a gyakorlat egyes intézményekben, hogy nem engednek mindenkit érettségizni, vagy 12. osztályban esetleg valakit megbuntatnak csak azért, hogy ne rontsa az érettségi statisztikákat. Intézményeinkben mi úgy gondoljuk, hogy mindenkinek helye van, és hogyha valaki felvételt nyer az iskoláinkban, akkor mi megpróbáljuk a saját képességéhez képest nevelni és fejleszteni, és sok esetben láttuk azt, hogy a sajátos nevelési igényű tanulók is sikeresen érettségiznek, de hogyha nem, akkor nekünk ez nem gond, mert úgy gondoljuk, hogy ez is belefér a keresztény iskolának a képébe.
1: A Kolozsvári Református Kollégium teljesítményéről Török Zoltán igazgató beszélt. Hogyan nézett ki az érettségi az idei tanévben a Református Kollégiumban? Hányan jelentkeztek? Milyen eredmények születtek?
3: Ebben a tanévben a két osztályunkba összesen 60 diák végzett. Ebből a 60 diákból 59-en voltak és vettek részt az érettségi minden szakaszában. Tehát itt a kompetencia vizsgákra gondolok, nyelvvizsgára, digitalizálás, ugyebár, és utána a négy írásbeli próbára. Ez az 59 diák, büszkék vagyunk rájuk, mert mind az 59 sikeresen érettségizett. Egyetlen egy kérdőjel volt. Egy kislányunk első javítás után biológiából csak 4,90-et kapott, tehát így akkor nem volt meg az átmenője, de viszont az újrajavításnál 5,55-re javult a jegye, úgyhogy így simán ő is átment. Tehát ezt szeretném kihangsúlyozni, hogy 59-ből akik részt vettek, mind az 59-en sikeresen vizsgáztak. Az iskola átlagunk is, én azt mondom, hogy nagyon-nagyon jó. Tehát 8-21-es ez az átlag, és hogyha százalékba vesszük az összesen 60 diák, és ebből, hogy átment 59, akkor 98,33. Na de most ez a másik diákunk is az írásbeliken részt vehetett volna, nem tudjuk, hogy mi lett volna az eredmény, de biztos vagyok benne, hogy az is sikeresen vizsgázott. De bízunk benne, hogy el tud menni ősszel, érettségizni, és akkor majd a pótérettségi, őszérettségi után akkor azt tudjuk mondani, hogy 100%-os ez az évfolyamunk is. Mivel 100%-osak voltunk a tavaly is, 100%-osak voltunk tavaly előtt is. Én egy kicsikét itt lebontottam tantárgyakra, amit ki szeretnék emelni, a román nyelv, ami mindig nagyon-nagyon nehéz azoknak a diákoknak, ugyebár aki magyar tagozaton végzik tanulmányaikat, hát az átlagunk az 8-21. A magyar az egy kicsit jobb, az 8-25, a történelem is 8 fölött van, a történelem az 8-13, az anatómia, biológia, mert ott is többen érettségiztek, ez például, ez már a választott tantárgyak. A román, a magyar, a történelem, a matematika, tehát ezek voltak a kötelező tantárgyak. A választott tantárgyaknál, hát az anatómia 8-36, a földrajz az 8,37, a kémiánk az 8,75, a pszichológia az 8,23, és még van itt az info, aki vizsgázott infóból is, az 8,90, és a fizika az 7,28. De ez a 7,28 is, azt kell tudni, hogy az a diákunk, aki saját nevelési igényű gyerek, diák volt, románul ez a csesszes diák, ugyebár, tehát ő fizikából vizsgázott, és na, ott volt kisebb a jegy, 5 valamennyi, most már fejből nem tudom, hogy mennyi. De összefoglalva, én nagyon meg vagyok elégedve, és ez azt jelenti, hogy a diákjaink nagyon ügyesek voltak, külön ki szeretném emelni kollégáimnak is az odaadását, az elvégzett munkát, mert ilyenkor látja az ember, mikor megvan a termés, megvan a gyümölcs, hogy minden befektetés nem veszett kárba, hanem megérte.
1: És vannak-e eredmények a továbbtanulást illetően, hogy már visszajelzések, hogy ki hol szeretné folytatni a tanulmányait, esetleg belföldön vagy külföldön?
3: A diákoknak én úgy tudom, hogy 99% a belföldön szeretne. Egyről hallottam, egy diákunkról, aki Magyarországon szeretné folytatni, és erről részletesebben körülbelül 10 nap múlva tudnánk adatokat szolgálni. Most dolgozunk, igazolásokat adunk ki a diákoknak, hogy azzal az igazolással tudjanak iratkozni egyetemekre, vagy van olyan, aki még felvételin is részt vett az egyetemen, és a diplomákat is utána ki fogjuk adni. A diplomáknál ott egyetlen egy kicsi gondunk van, tehát a természettudományi osztályba, akik végeztek, és a humán teológiába, azokat a diplomákat mi adjuk ki a mi intézményünk. De mivel a társadalomtudomány, az a félosztály, az most volt az első generáció, az első osztály, aki végzett. Az akkreditálásunk még nincs meg, mert erre törvény van, hogy csak végzős év utáni évbe lehet az akkreditálást megszerezni. Tehát ezért ők ebben az évben az Onisifor Gibu elméleti liceumból fogják megkapni ezeket a diplomákat, mivel hogy ott is működik társadalomtudományi osztály, és ők már akkreditálva vannak. Na most, hogy tovább tanulnak, hát innen 99%-a mindenki tovább tanul. Majd lesz egy kimutatásunk. Azt tudom, hogy vannak, akik már jelezték, hogy orvosi pályára szeretnének, vannak, akik mérnöki pályára szeretnének, vannak, akik humán területen, szakterületen, nyelvészet, bölcsészet, mindenféle ilyen, ami oda tartozik, szeretnék folytatni. Még egy páran jelezték, akik pedagógiai szakon, különböző tantárgyakból a pedagógia szakot választják, és ami nagyon-nagyon öröm most a részünkre, hogyha én nem tévedek, és jók az információim, akkor 6 diákunk készül a teológiára. Tehát a teológiára egész biztos, hogy egy diáklány az már bejutott, mivel az országos tantárgyversenyen, ami csak itt volt megrendezve Kolozsváron nálunk a református kollégiumba, első helyezést ért el, és ebben az esetben automatikusan felvevést nyert a teológiára. De rajta kívül még 5 vannak, bízunk benne, hogy sikeresen fognak majd vizsgázni. Biztos vagyok benne, hogy mindenki tovább tanul, akik már jöttek az igazolásért, beszélgettem egy kicsit, vannak, akik még vacilálnak, nem tudják egy-két helyből eldönteni, hogy na igaziból hova iratkozzanak. Na de ez a következő napokban el fog dőlni. Itt nálunk most folytatódik a 9. osztályba való beiratkozás, és most izgulunk. A következő lépés, hogy azok a diákok, akik a 8. osztályt végezték, hogy hova fognak bejutni. Tehát közülük már lesznek olyanok, akikről tudjuk biztos, hogy bejutottak hozzánk 9. osztályba, a humán teológia osztályba, mert ott nem számítógépes elosztás van, de aki számítógépes elosztáson vesz részt, bízunk benne, hogy amikor meg lesznek jövő héten az eredmények, akkor én azt szeretném, hogy minél több diák, aki nálunk fejezte be a 8-at, hogy itt is maradhasson. De ezt a média fogja eldönteni.
0: Az Erdély Református középiskolák idén is kiemelkedően teljesítettek az érettségén, a 8 intézmény közül 5-ben mindeniknek sikerült átmenőjegyet szereznie, az összesített átlagjegy pedig 8,25 lett. Az eredményekről Nagy Tibor Sándor tanügyi referenssel beszélgettünk, ezt követően pedig Török Zoltánnal, a Kolozsvári Református Kollégium igazgatójával az idei érettségi eredményekről beszélgettünk. A riporter Pilbát Kincső volt, most pedig a Hanna Projekt zenél.

Azt mondja a következő énekünk, hogy lelkem áld az Urat, egyedül őt imád. Istenem, most is ezt tesszük ebben a helyzetben. Egyedül téged imádunk. Egyedül benned bízunk, Uram.

0: A Hanna projekt Lelkem áldoz Ura című dalát hallgattuk az elmúlt percekben, most pedig hallgassuk meg a mai nap áhítatát, amelyet Palkó Hanna tolmácsol.
1: Mai áhítatunk címe a tudatos odafigyelés. A pártfogó pedig a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, ő megtanít majd titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam nektek. János evangéliuma 14. fejezetének 26. verse. Mai áhítatunk szerzője Terrell Graves, amerikai testvérünk.

és az olyan békesség forrása, ami minden értelmet meghalad. De ha nem figyelek oda tudatosan, sok mindent elmulasztok. Talán a Szentlélek is halkszavú. Ahhoz, hogy a Szentlélektől tanulhassunk és megértsük az igazi utunkat, fegyelmezetten ki kell zárnunk a zavaró dolgokat, hogy valóban oda tudjunk figyelni. Imádkozzunk! Istenünk, segíts odafigyelnünk, hogy érzékelni tudjuk a Szentlélek jelenlétét, és megkapjuk a vágyva várt békességet, amit csak Te tudsz megadni. Amen. A csendes ima és a tudatos odafigyelés segít megérteni Isten akaratát, emeli ki mai áhítatunk szerzője, Terrell Graves, amerikai testvérünk. Ma imádkozzunk a nagyot hallókért.

Az elmúlt percekben a nap áhítatát hallottuk, amelyet Palkó Hanna tolmácsolt, és ezzel lassan ébreszt információs magazin műsorunk végéhez érkezünk. Adásra legközelebb 12 órakor várjuk hallgatóinkat itt a 88,3 MHz-es frekvencián, ekkor szintén Palkó Hannát hallhatják majd. Online azonban tovább hallgathatnak minket az agnusradio.ru honlapunkon, itt óránként hírekkel várjuk az érdeklődőket, illetve meghallgathatják a Határtalant, a tegnapi aranyszalagtár és keresztény élet rovatunkat is. Déli műsorunkban pedig zöld percek, a vasárnapi zenélőköntös és a legfrissebb keresztény életrovatunk is jelentkezik. Én a nap gondolatával búcsúzom hallgatóinktól, amelyet ma Bauer Barbara magyar írónőtől választottunk. Vannak az ember életében álomszerű pillanatok, amelyekre örökké emlékezni fog, amelyek végig kísérik egész életét, és vele maradnak az érzések is. Ez a mai napra választott gondolat. Elérhetnek minket a 0264 44 19 68-as telefonszámon, írhatnak is nekünk az agnus@agnusradio.ru elektronikus posta címünkre, személyesen pedig a Konstanca utca 1-3 szám alatt találnak meg. Az ébresztő mai házigazdáját, Janicskó Mihály Noémit hallották, munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Áldott, szép napot kívánok mindannyiuknak, és délután ne felejtsék el az esernyőt is magukkal vinni. Békesség Istentől, viszont hallásra!

Önök az Agnus Rádió adását hallották a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

0: Rádiónk híreit hallják, híreink először a címszavakban. Megnyílt Kolozsváron a Magyar Ifjúsági Központ. Nikus Ordán szerint jelenleg nincs olyan miniszterelnök jelölt, aki megszerezni a többség támogatását. Kamatokkal együtt kapta meg az 5 millió dolláros kártérítést az írónő, aki rágalmazással és szexuális zaklatással vádolta meg Donald Trumpot. Gyógyszeres üvegbe rejtett időkapszulák kerültek elő a csíksomlyói kegytemplom tornyából. Az előrejelzések szerint ma enyhén felhős, de meleg idő várható. Most pedig következzenek a részletek. Több mint 15 évvel az első álmok tervek megszületése után hivatalosan is megnyílt tegnap Kolozsváron a Magyar Ifjúsági Központ, amelynek célja, hogy közös otthont és működési teret biztosítson az erdélyi magyar diákszervezeteknek, valamint ingyenesen használható rendezvényhelyszíneket kínáljon minden magyar fiatalokkal foglalkozó szervezet számára. A Bocskai Székstilpuskári utcában kialakított Magyar Ifjúsági Központban három diákszervezet kapott állandó irodát. A Kolozsvári Magyar Diák Szövetség, vagyis a KMDS, a Kolozs megyei Magyar Diák Tanács, a KMDT, és az Országos Magyar Diák Szövetség, vagyis az OMDS. Az elmúlt másfél évtizedben több kezdeményezés is indult annak érdekében, hogy közösségi teret biztosítson az erdélyi magyar fiatalok számára. Így jött létre a K+ közösségi tér, majd a Vibe Fesztivál. A most megnyílt Magyar Ifjúsági Központ ezt a közösségépítő munkát viszi tovább, egész évben működő állandó helyszínként. Nikus Ordán államfő tegnap közölte, hogy egyelőre nem nevez meg miniszterelnök jelöltet, mert jelenleg nincs olyan politikus, aki mögött parlamenti többség állna. Elmondása szerint jó maga informális egyeztetéseket folytat a pártokkal, miközben a pártvezetők is tárgyalnak egymással, de nagyon óvatos közeledés tapasztalható. Nikus Ordán hangsúlyozta, hogy a szociáldemokrata párt jelenleg ellenzékben van, mivel nincsenek miniszterei, államtitkárai, prefektusai. Ugyanakkor hozzátette, a kormányalakítás kérdés, illetve a helyreállítási források lehívásához szükséges törvények elfogadását külön kell kezelni. Az államfő emlékeztetett arra, hogy a helyreállítási tervhez kapcsolódó jogszabálytervezetek elfogadásának határideje augusztus 31-e. Ugyanakkor meggyőződését fejezte ki, hogy a pártoknak sikerül konszenzusra jutniuk a kérdésben. Arra a kérdésre, hogy támogatna-e egy szakértői kormányt, Nikus Ordán azt válaszolta, hogy ez a lehetőség egyelőre nincs napirenden. Több mint három évvel azután, hogy egy manhattani eskütcég 5 millió dollár kártérítést ítélt meg E. Jean Carroll amerikai írónőnek, aki szexuális zaklatással és rágalmazással vádolta meg Donald Trumpot, az ügyvédei megerősítették, hogy az összeg kamatokkal együtt 5,6 millió dollár megérkezett a számlájára. A kártérítés kifizetését Louis Kaplan bíró rendelte, miután a legfelsőbb bíróság elutasította Donald Trump kérelmét az ügy újratárgyalására. Az Egyesült Államok elnökének jogi képviselői az utolsó pillanatokban arra kérték a Szövetségi Fellevételi Bíróságot, hogy avatkozzon közbe és függessze fel, vagy állítsa le az átutalást a bíróság által felügyelt számláról, ahol a kártérítés tulajdonképpen letétbe volt helyezve. Nem jártak sikerrel. E. Jean Carroll 2019-ben nyilatkozott először arról, hogy Donald Trump az 1990-es évek közepén egy áruház próbafülkéjében megerőszakolta őt. Az Egyesült Államok elnökétől megalázó válasz érkezett, majd később saját közösségi oldalán rágalmazta, tagadva az ellene felhozott vádakat. Két 40-es évekbeli időkapszula került elő a csíksomlyói kegytemplom jobboldali tornyának gömbjéből. A csíksomlyói kegytemplom folyamatban lévő restaurálása során július 8-án emelték le a jobboldali torony keresztjét, közölte az Erdélyi Ferences Rendtartomány sajtószolgálata. A toronygömbben megtalált két időkapszulát hétfőn dr. Bernard Rita, a Gyulafehérvári Főegyházmegye főlevéltárosa, Pál Péter okleveles könyv, restaurátor és Hegedűs Enikő művészettörténész bontotta fel a helyi ferences közösség és a restaurálást végző cég képviselőinek jelenlétében. Az 1940-ben keltezett levél egyelőre csak részben olvasható. Az 1941-ből származó, a földrengés utáni helyreállításról szól, Gróf Teleki Pál és vitéz Nagybányai Horthy Miklósné neve is szerepel benne. Az időkapszulákból előkerült dokumentumokat a restaurálást követően várhatóan majd augusztusban a Kegytemplomban állítják ki. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama 1 euró 5,24 bani, 1 amerikai dollár 4,60 bani, 100 magyar forint pedig 1,45 bani.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzése értelmében Kolozsváron ma többnyire napos idő várható, a délutáni órákra csapadékot jósolnak. A nap csúcshőmérséklete 29 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 17 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agerpress hírügynökség a maszol.ro és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Fazakas Csaba, a Kolozsvár Kerekdombi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír.
3: Megindult a szívem, egészen elfogott a szánalom. Nem izzó haragom szerint bánok vele, mert Isten vagyok én, nem ember. Szent vagyok közöttetek. Hóseás próféta könyve 11. részének 8. és 9. verse.

0: mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. János írása szerint való Szent Evangélium 3. részének 16. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Agnus Rádióval.
1: Reklám.
2: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
3: Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponifát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponifát, spektákulum,
4: világjáró. Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
5: Reklám.
6: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
7: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
6: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
7: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
6: Kukta.
8: Kukta.
6: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
9: Ugye ön is szereti, amikor szeretei vagy barátai klasszikus dallal köszönték születésnapja, névnapja, vagy éppen házassági évfordulója alkalmából. Mi megadjuk önnek a lehetőséget, hogy másoknak is megszerezze ezt az örömet. Hívjon bennünket hétköznap reggel 6 és 8, valamint déli 12 és 3 óra között a 0264 44 19 68-as telefonszámon, írjon az agnusradio@gmail.com elektronikus posta címre, lépjen velünk kapcsolatba a Yahoo Messengeren, felhasználunk az Agnus Rádió. Árulja el nekünk, hogy kit szeretne meglepni, és mi a rákövetkező szombaton teljesítjük kérését. És ez nem minden, mert nálunk Bach, Mozart és Beethoven művei mellett sok-sok más, kellemes dallam található. Kérjen tehát nyugodtan tőlünk, és mi teljesítjük kívánságát. Szerezzen ön is örömet ismerőseinek, szeretteinek, klasszikus zeneszerzők remek műveivel. Zenedoboz. Az Agnus Rádió ingyenes komoly zenei kívánság műsora. 0264 44 19 68.
10: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Az Agnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy rádiónk stúdiójában a Konstanca utca 1-3 szám alatt.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
11: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják, Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Brüsszelben tett látogatást az összukrajnai egyházak és vallási szervezetek tanácsának küldöttsége.
12: Fontos információ, hogy a ukrajnai egyházak és vallási szervezetek tanácsa egyidős az ukrán alkotmánnyal, tehát 30 éves. Egy 3 évtizede jól együttműködő közösségről van szó, akik ellátogattunk Brüsszelbe. Az ukrajnai érdekek képviseletében mentünk. Találkozók voltak az Európai Parlamentben, a Külügyi Bizottságnál.
11: A cigányok pasztorizációjának teológiája című könyv.
13: Azt gondolom, hogy nagyon, hiszen az a nagy előnye ennek a kötetnek, hogy ökumenikus szellemiségben született, és roma cigány származású teológusok, lelkészek, papok tollából születtek ezek az írások, ami eddig nem igazán volt jellemző, hogy születtek ilyen írások, és nagyon sokféle stílusban, többféle témában.
11: Viski András író, dramaturg és egyetemi tanár, a Hit Morzsák vendége.
1: Én a játék felül közelíteném meg a Szentírást, hiszen amikor Jézus azt mondja, hogy engedjétek hozzám jönni a gyermekeket, ez azt is jelenti, hogy engedjétek hozzám jönni magatokból, önmagatokból a gyermekeket. Szabadítsátok fel a gyermeket önmagatokban. És akkor ez boldog és valóban élményszerű megismerését nyújtja a Szentírás hagyományának.
11: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk. Kárpátalja. Főtiszteletű Zán Fábián Sándorral, a KR-e püspökével, az összukrajnai egyházak és vallási szervezetek soros elnökével beszélgetünk a brüsszeli egyházi tárgyalásokról és az elmúlt fél év tapasztalatairól. Aki kérdez, Birta Zoltán.
5: Püspök úr, lassan véget ér az az elmúlt 6 hónap, amely azért a Kárpátaljai Református Egyház életében egy kiemelkedő 6 hónapos sok szempontból, az összukrajnai egyházak tanácsának az elnökségi posztjának a szolgálata éppen most ér véget, viszont egy nagyon fontos találkozó sorozat volt, Brüsszel, Berlin, Kijev. Mit kell erről tudni?
12: Fontos információ, hogy a ukrajnai egyházak és vallási szervezetek tanácsa egyidős az ukrán alkotmánnyal, tehát 30 éves. Egy 3 évtizede jól együttműködő közösségről van

0: szó, akik ellátogattunk Brüsszelbe, az ukrajnai érdekek képviseletében mentünk. Találkozók voltak az Európai Parlamentben, a Külügyi Bizottságnál, parlamenti képviselőkkel találkoztunk, és a téma természetesen az, hogy mi a helyzet Ukrajnában, hogyan éljük meg, van-e, és hogyan éljük meg a vallásszabadságot, milyen perspektívákat látunk, és hogyan lehet minél hamarabb elérni azokat a változásokat, amelyek lehetővé teszik Ukrajnának az euró integrációját. Gyakorlatilag vallásszabadság, lelkiismereti szabadság és jövőkép az, amiről tárgyaltunk Brüsszelbe. Egy népes delegáció volt, tehát nem csak a mi közösségünk, hanem a római, görög, katolikus, ortodox közösség és új protestáns közösségek, illetve a luteránus egyház képviselője is velünk volt, Schwarzbiskup úr, és így tehettük meg a látogatásokat. Én úgy gondolom, hogy számunkra is fontos látni azt az intézményrendszert, azokat az alapelveket, amelyek Európát erőssé kell, hogy tegyék, és Ukrajna szempontjából bennünket is meg kell, hogy erősítsenek.
1: Berlin, majd Kijev.
0: A brüsszeli találkozók nagyon ígéretesek voltak, és azt látjuk, hogy van olyan megértés, van olyan alap, ami az együttműködésre lehetőséget ad, és ezzel szeretnének az egyházi szervezetek, a vallási szervezetek élni. Brüsszelből Berlinbe utaztunk. Berlinben a Német Evangélikus Egyház nyílt napján vettünk először részt a reptérről rögtön oda, ami azért is fontos volt, mert egy egyházi és gyakorlatilag politikai képviselők közös ünnepe, rendezvénye volt, ami úgy szintén kapott egy kis részt ebben a találkozóban a mi delegációnk, a mi közösségünk. Mi szeretnénk azt, hogyha Európa nem fáradna bele és nem feledkezne meg Ukrajnáról, és ennek az ügynek a képviselete az ilyen látogatások is, ők hozzánk szolidaritási látogatással jönnek, mi meg hozzájuk köszönettel megyünk, és érzékenyítéssel, mert az itt élő embereknek a jövője igen sokban függ attól, hogy hogyan állnak hozzánk azok a nyugati országok, akik az elmúlt időszakban partnerségről tettek tanúságot, és mi szeretnénk ezt a partnerséget meg is őrizni. Berlinben katonai lelkészség kérdésével foglalkoztunk, együttműködési lehetőségekkel. A külügyminisztériumban volt egy találkozónk, ahol természetesen az összukrajnai egyházak és vallási szervezetek tanácsa azt az álláspontot képviseli, hogy hogyan lehetne az euróintegrációban gyorsan cselekedni. Mi Brüsszelben sem és Németországban sem kértünk kedvezményeket. Mi azt kértük, hogy legyen meg az átvilágítása az itteni törvényeknek, rendeleteknek, hogyan működnek a dolgok, és a reális kép alapján adjanak tanácsot, nevezzék meg azokat a feltételeket, amelyeket teljesíteni kell Ukrajnának, mert gondolom azt, hogy ennek az országnak a jövője akkor kiszámítható a következő nemzedékek számára is, hogyha Európa része lesz. Lehet, hogy hosszú időt fog igénybe venni a csatlakozási folyamat, de mindenképpen el kell indulnunk azon az úton, amelyen a nyugat-európai országok járnak például a lelkiismereti, vagy vallás, vagy emberi jogok kapcsán. Ezért mi támogatjuk ezeket a kezdeményezéseket, és reménykedünk abban, hogy mindaz, ami Ukrajnában jól működik, azt értékelik, azt, amin változtatni kell, abban megsegítenek, hogy hogyan. És a berlini találkozó is ilyen szempontból hasznos volt számunkra, számukra is. Tehát ott több felekezettel találkoztunk, akik a katonai káplánságban, tehát a katonai lelki gondozásban részt vesznek, és gyakorlatilag a külföldön végzett katonai műveleteket kivéve egyetlen egy országnak sincs olyan friss tapasztalata, mint Ukrajnának. Tehát a katonák lelki gondozásában a harctér az egészen más, és ugye egy ötödik éve folyó háborúban van benne a nemzet, van benne az ország mindenféle felekezet és mindenféle nemzete, és a németek is nyitottak azokra a tapasztalatokra, amelyeket itt szereztek a vallási szervezetek, a keresztény közösségek. Formálódik egy együttműködés. Reménykedünk abban, hogy nem egy hosszú, már ez a háború is nagyon-nagyon hosszú, és nem folyamatos háborúra készül Európa. Mi próbáljuk jelezni azt, hogy ez messziről nem olyan húsba vágó, de itt nagyon sok az áldozat, nagyon sok az özvegy, az árva, nagyon sok a sérült ember, akiknek az ügyét fel kell karolni, akiknek az életét támogatni kell. És ez bármilyen furcsa, még Debrecenből vagy Budapestről sem érzékelhető, nemhogy Brüsszelből, Berlinből, ők egy egészen más életet élnek. Valahol egy távoli ponton háború van. Ugye a jugoszláv háború óta nem volt ilyen Európában, és bármilyen furcsa, de Ukrajna Európa. Tehát mi nem szoktuk ezt sokszor emlegetni, de itt Rahótól nem messze van Európa földrajzi közepe, tehát még azt sem mondhatnánk, hogy mi annyira Kelet-Európa vagyunk, mi Közép-Európa vagyunk, és egy közép-európai országnak a területén, a keleti részén valóban komoly harcok folynak, és civil és katonai áldozatai vannak minden nap az eseményeknek.
1: Hát szűk egy fél év volt ez az időszak, amit az összukrán egyházak és vallási szervezetek tanácsának az élén töltetett be, és akkor hogyan tekintel az időszakra? Mik azok a legfontosabb áldások, amiket megtapasztalhattunk?
0: Én nagyon fontosnak tartom azt, hogy megemlítsem és megköszönjem az ukrajnai egyházak és vallási szervezeteknek a bizalmát. Bennünket, mint egy kis közösséget, mint nemzeti közösséget is, nem kerültek meg, és nem is sosem éreztük azt, hogy megpróbálnak bennünket kijátszani, hanem bizalmat kaptunk arra, hogy 2026 első fél évében a Kárpátai Református Egyház legyen az elnöklő tagegyház az összukrajnai és vallási szervezetek tanácsában. Én gondolom, hogy ez fontos, hogy bizalommal voltak irántunk, ennek a bizalomnak volt alapja, 30 éve a Kárpátai Református Egyház tagegyház, és ahogyan az életünk fejlődött, ahogyan a kihívások nőttek, úgy nőtt a református egyház is a feladatokhoz, a küldetéséhez, és ebben a fél évben, amire én hálával tekintek vissza, az a február 24-i imanap volt, ami a parlamentben is egy imaórát jelentett. Az ukrán parlamentben a tudomásom szerint ilyen jellegű még sosem volt, és három felekezet, így a protestáns közösség is ebben az imában részt vehetett. A parlamenti képviselőknek a nagy része ott volt, és ezt tekintheti mindenki, ahogyan szeretné. Egy biztos, hogy az ukrán parlamentben a mindenható Isten nevét segítségéül hívta a közösség, és Jézus nevében kértünk, imádkoztunk a békéért, azért, hogy a lehetősége, az esélye meglegyen az itt élő népeknek, nemzeteknek a megmaradásra, az életre. Én ezért vagyok hálás. Ez volt az elején. Ez sok szervezési munkával járt, amiben nekem nagy segítségem volt Klücskei László, az egyházkerületünknek a megbízottja. Nekem sokkal könnyebb dolgom volt a kapcsolattartásban, az ügyek intézésében, aki benne azt a megbízható partnert találtam meg, aki nagyon jól érti a nyelvet, a jogi nyelvet is, az egyházi nyelvet is, és a kievi társakkal, tagegyházakkal, és természetesen ebben az időben az elnöklő felekezet, a kapcsolattartó, az elnöki hivatallal, a minisztériumokkal, és ebben az időben több alkalommal volt találkozónk a személyesen az elnökkel, ima alkalmakat szerveztünk, ahol ő és az elnöki hivatal részt vett, minisztériumokkal volt találkozó, miniszterasszonnyal nagyon jó együttműködés alakult ki, ami az össz ukrajnai egyházak és vallási szervezeteket és az általuk létrehozott non-profit jótékonysági alapítványokat is érintheti a jövőben. Elindult egy közös munka ezen a téren, és ezért mind hálát adhatunk. Az ünnepeket megtisztelték a politikai vezetők, és ez is egy fontos dolog, hogy Ukrajnában el van választva az egyház az államtól, de mégis egyre inkább látjuk látják a politikai vezetők is, hogy az egyház gyakorlatilag és a vallási szervezetek az maga a társadalom, és hogy szükség van az együttműködésre, szükség van egymás hangjának a meghallására, és én úgy gondolom, hogy az ukrajnai lakosság erejét, türőképességét, kitartását, az egyházak és a vallási szervezetek a jelenlétükkel, a szolgálatukkal, a munkájukkal erősítették, és gyakorlatilag 5 éve folyó háborúnak, vagy mondhatom azt, hogy a 12. éve konfliktusban lévő ország talpon maradt, és most is küzd azért, hogy megmaradjon a joga az életre, a létre, és ebben nagy szerepe van a lelki vigasztalásnak, erőnek, reménykedésnek, hitnek.
1: Július 3-án a Kárpátaljai Református Egyházkát vezetősége Budapesten találkozott Tarr Zoltán új miniszterrel. Alakulnak a kapcsolatok, Kárpátalja és a kezegyházunk munkája különböző területei voltak terítéken.
0: Áprilisban választások voltak Magyarországon, kormányváltás történt, és úgy láttuk, hogy eljött annak az ideje, hogy a kormányalakítás és a rendszer építése gyakorlatilag nem rögtön első hetébe vagy hónapjába, de számunkra már nagyon aktuális volt, hogy találkozzunk, hogy meg tudjuk beszélni azokat a dolgokat, amelyek a múltban a mi életünknek a részei voltak, és amit szeretnénk, hogy a jövőben is legyen együttműködés. Nem titok az, hogy a Kárpátaljai Református Egyház jelenleg a Kárpát-medencében abban a különös helyzetben van, és nem sokan vannak ebben a helyzetben, hogy mi nem vagyunk Európai Uniós ország még. Reméljük, hogy valamikor az leszünk. De háborúban nem EU-s szabályok, törvények szerint van berendezkedve teljes egészében, vagy egyenlőre az ország, ezért szükségünk van az oktatás területén, az anyország támogatására, szükségünk van egészségügyi terén a kormány támogatására, és szükségünk van nagyon sok területen a kommunikációra, az együttműködésre, és Tarr Zoltán miniszter úrral való találkozás alkalom volt arra, hogy lássuk mi is, hogy mire számíthatunk. Biztosítottak bennünket arról, hogy támogatják az egyház eddigi kezdeményezéseit oktatásban, a szociális háló erősítésében, fenntartásában, és nyitottak arra, hogy meghallják a Kárpátaljai Református közösségnek a hangját. Amit én fontosnak tartok még kiemelni, hogy az ígért ellenőrzések azok meg lesznek, azoknak mi is állunk eléje, viszont az elmaradt támogatások kiutalása az beindult, tehát ezért köszönet illeti a miniszter urat, a minisztérium munkatársait, hogy nem kell tovább várnunk, ez az időszak is megpróbáltatás volt számunkra az elmúlt fél év. Bízunk abban, hogy jó lesz az együttműködés, és az egyházunk intézményrendszerével, ami ugyanolyan hasznos az itt élő magyar közösség számára, mint amilyen hasznos minden más nemzetiség számára, akikkel együtt élünk itt Beregszász környékén, vagy az egész Kárpátalján, azok továbbra is hangsúlyosak lesznek, támogatottak lesznek. És mi különös helyzetben a határon túli magyar közösségektől eltérően, de mégis esélyt kapunk a megmaradásra, és nem csak a megmaradásra, mert mi reformátusok mindig olyanok vagyunk, hogy ha azt mondják, hogy igen, ebben tudunk segíteni, mi még mindig előhozakodunk egy másik kérdéssel, vagy kéréssel, mert mi nem csak szinten szeretnénk maradni, hanem fejlődni is szeretnénk, úgyhogy erről is esett néhány szó, és én reménykedő szívvel bizakodó jöttem el.
2: Az elmúlt percekben főtiszteletű Zán Fábián Sándorral, a KR püspökével, az összukrajnai egyházak és vallási szervezetek soros elnökével beszélgettünk.

0: Az anyaország. Balog Róbert lelkipásztor volt az egyik szerzőtársa Káli Horvát Kálmánnak, aki tavaly jelentette meg a Cigányok pasztorizációjának teológiája című könyvét. Balog Róbert jelenleg a Pest vármegyében található Vácz-Hartyáni református missziói egyházközség lelkésze, de szolgál a budapesti református roma szakkollégiumban is. Ő maga is szakkollégista volt, egykor a debreceni Váli István református cigány szakkollégiumban. Teológiai diplomáját a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen szerezte. A kötet jelentőségéről és a cigányság körében végzett missziós munkáról beszélgettünk Balog Róbert lelkipásztorral, a riporter Buzás Bori.
1: Engem az érdekelne elsősorban ezzel a kötettel kapcsolatban, hogy mennyire gondoljátok a szerzőkkel, szerzőtársakkal együtt hiánypótlónak?
2: Azt gondolom, hogy nagyon, hiszen az a nagy előnye ennek a kötetnek, hogy ökumenikus szellemiségben született, és roma, cigány származású teológusok, lelkészek, papok tollából születtek ezek az írások, ami eleddig nem igazán volt jellemző, hogy születtek ilyen írások, és nagyon sokféle stílusban, többféle témában, többféle megközelítésben, és az a csodálatos, hogy az ökumenikus látásmód mégis egy cél felé vezeti az olvasót, és én azt gondolom, hogy minket, a szerzőket is, hogy Jézus Krisztus evangéliumát hirdessük az emberek között. Úgyhogy ilyen szempontból mindenképpen hiánypótló a kötet.
1: Hallgattam egy beszélgetést a kötetet összefoglaló szerzővel, Kállai Horváth Kálmánnal, aki ugye kifejti, hogy már azért a jelenünkben vannak törekvések arra, hogy tényleg az egyház olyan módon nyisson a cigányok, romák felé, ami teljesen hozzájuk passzol, mert nyilván van ennek egyfajta talán kulturális különbsége, hogy hogyan imádkozunk, vagy egy-egy Isten tiszteletnek a felépítése hogyan működjön. De hogy látod egyébként, hogy hol tartunk most ebben az egyházakban? Mennyire vagyunk még az elején? Mennyi mindent kellene még tanulnunk?
2: Bizonyos szempontból nagyon sok évszázada folyik. Tulajdonképpen a magyarországi református egyház kezdetétől, történetétől kezdve jelen van a cigány misszió életében. Nem mindig így definiáltan, de Istennek hála volt és van törekvés mindig a cigány misszió területén, és az elmúlt évtizedekben, most már nyugodtan mondhatom így, de különösen is a bő évtizedben az országos református cigány misszió hihetetlen nagy munkát végez. Most abban az áldott állapotban vagyok, beszélhetek, hogy én vezetem a lelkészi szolgálatot az országos református cigány misszióban is, mint helyettes lelkipásztor, mint megbízott helyettes lelkipásztor is. És látom azt, hogy mennyire sokrétű munkát végzünk a kicsi gyerekektől a felnőtt emberig, az ország teljes területén, sőt, a Kárpát-medencében nyugodtan fogalmazhatok így. Kontextustól függően igyekszünk mindig a lehető legtöbbet és a legjobbat adni, mind szakmailag, mind teológiailag, szociális értelemben, közösségi szervezés, közösségépítés szempontjából. Tehát egy nagyon komplex problémakörre egy nagyon komplex választ igyekszünk adni, és én végtelenül büszke vagyok a magyarországi református cigány misszióra, és nem csak a reformátusra, hanem minden felekezetre, hiszen Istennek hála közösen is tudunk együtt szolgálni, dolgozni, vannak is ennek megnyilvánulási formái, vannak nagyországos programjaink, akár csak a református, akár közösen ökumenikus módon, amelyek jelzik is azt, hogy nagy munka folyik, és hálás vagyok a munkatársakért, akik helytállnak ezeken a területeken.
1: Hogy épült fel a kötet egyébként? Te például melyik részt emelted ki a cigányok lelki gondozása, lelki támogatása és Istenhez való közelebb hozatala szempontjából a kötetben?
2: A kötet úgy épül fel, hogy Káli Horváth Kálmán barátom írta a fő részt, tehát ő írta meg azt a részt, amelyet Isten rábízott, és aztán minket a különböző felekezetekhez tartozó cigány papokat, lelkészeket, teológusokat és nem teológusokat is kért föl a második résznek a megírásához, ami tulajdonképpen megjelent egy tanulmánykötetként, önálló kötetként is, egy néhány példány számban, tényleg néhány darab készült belőle. Én azt emeltem ki, hogy a Bibliában, mind az Ószövetségben, mind az Új Szövetségben egyre mélyebben látom azt, hogy az egymásra utaltságnak a jeleit próbálja kiemelni a Szentírás, hogy mind egymásra vagyunk utalva, és ennek a közös eredője, vagy a közös pontja az az, hogy Krisztusra vagyunk utalva. Tehát azért lehetünk egymásra utalva is olyan szempontból, hogy számíthatunk egymásra, és kell, hogy számítsunk egymásra, mert Jézus Krisztusra vagyunk utalva. Tehát az egymás utaltságnak az is a címe, az egymás utaltság Krisztusi horizontjának értelmezendő a cigány misszió, ez is a címe az írásomnak, mert ezt így látom és így gondolom.
1: Kinek szól szerinted a kötet? Elsősorban lelkipásztor, pap testvéreknek, akik szolgálnak cigányok között, cigány misszióban, vagy a gyülekezetükben vannak roma családok, vagy azoknak is, akik csak egyáltalán szeretnék megérteni tényleg ennek a pasztorációját?
2: Szerintem mindkét csoportnak, hiszen ha valaki aktívan benne van a cigány misszióban, és aktívan végzi ezt, elkerülhetetlen, hogy lesznek majd kérdései, és nyilván egy kötet képtelen megválaszolni minden jellegű kérdést, de talán egyfajta igazodást adhat, vagy szemléletformálódást, illetve azoknak is, akik nem vesznek részt aktívan a cigány misszióban, de érdeklődnek a téma iránt, ők is nagy haszonnal forgathatják, hiszen olyan érdekességeket fognak látni mind elméleti, mind gyakorlati szempontból, ami talán segít abban, hogy csiszolja az álláspontját, vagy egyáltalán a téma iránt elkezdjen érdeklődni, és ennek okán akár beleássa magát a témába, és elővegyen más jellegű szakirodalmat, vagy csak elmenjem egy ilyen gyülekezeti közösségbe, felekezettől függetlenül mondom, és hogy látni akarja azt, ami van mondjuk egy cigánymissziós közösségben.
1: Ugye említette te is, hogy mi mindig így beszélünk róla, hogy cigánymisszió. De például ugye te roma származásúként most jelenleg egy olyan gyülekezetben vagy lelkipásztor, hogyha jól tudom, ahol többségében nem roma származásúak a gyülekezeti tagok, de vannak roma származásúak is, hogy szerinted mikor juthat el odáig mindennek a tudása, és ez a kötet mennyiben segíthet abban, hogy valóban megtörténjen az a fajta integrálódás, amikor már nem külön beszélünk cigány misszióról, hanem egységesíteni tudunk mindent egy gyülekezeten belül, pro és kontra elfogadva az igényeket vagy a kulturális különbségeket.
2: Én azt gondolom, hogy a magyarországi református egyház történetét látva rengeteg-rengeteg jó példa van. Tehát nem szabad azt gondolni, hogy ez velünk kezdődött és velünk ér véget, hiszen évszázadokkal ezelőtt már látunk arra példákat, hogy ez jól működött. Az én esetemben is teljesen jól működik. Szerintem az a nagyon fontos, hogy a gyülekezeti közösségben, és akkor visszautalok az egymásra utaltságra, azt lássuk elsősorban, hogy mind Krisztusra vagyunk utalva. És lehetnek természetesen kulturális különbségek, de a lényeg nem ott van. Tehát a hangsúlyokat kell a megfelelő helyre rakni, én azt gondolom, ahhoz, hogy az emberek belássák azt, hogy az együvé tartozás, a közösség, a nagybetűs közösség, amelyről a keresztény gyülekezet, a keresztény közösség szól, az felette áll annak, amit mi kulturális különbségeknek hívunk. És természetesen ez nem húz hatórá sablonosan bármilyen közösségre, az adott helyi kontextust, társadalmi és gyülekezeti kontextust, gazdasági helyzetet, tehát ez egy nagyon komplex látásmód, missziológiai szempontból, gyülekezetépítési, gyülekezetvezetési szempontból is. Egyben kell látni, hiszen nem mindegy, hogy az adott gyülekezet hogyan él, hol van jelen, társadalmi, gazdasági, szociológiai szempontból, és mindig oda kell a helyszínre igazítani. Tehát egy ilyen kötet segít abban, hogy az ember kapja egy általános képet, de azt mindig a helyi viszonyoknak megfelelően kell tudni applikálni, alkalmazni. Ez a kulcsa szerintem. Tehát, hogy ne gondoljuk azt, hogy ha valami működik egyfajta helyen, egyfajta közegben, egyfajta típusú gyülekezetben, akkor az működni fog máshol is. De én a gyülekezetemben 6 éve vagyok itt, ahol tényleg nagyon-nagyon kevés roma származású ember él a faluban. Soha egyetlen egyszer nem éreztem semmit, semmilyen negatív felhangot, vízhangot, tekintetet. És végtelenül büszke vagyok a gyülekezetre, hogy ez, és jól, ahogy mondom, soha definiáltan erről nem tanítottam őket, egyszerűen csak az igét hirdetem, és szerintem ez a legfontosabb, hogy az ige hirdetése, annak meghallása és megtartása, a gyakorlatban való megélése, az, ami képes arra, hogy embereket közös platformra hozzon, közös templom tető alá hozzon, közös gyülekezeti tető alá hozzon, anélkül, hogy ennek bármilyen definiáltatását is adnánk. Ez nagyon fontos, egy ilyen közegre vonatkozik, amiben én lelkipásztorként szolgálhatok, természetesen máshol szükség lehet más jellegű programokra vagy tanítások bevonására is.
0: Az elmúlt percekben Balogh Róbert lelkipásztorral beszélgettünk.

0: ha én zászló volnék, sohasem lobognék. Mindenféle szélnek haragosabb volnék, akkor lennék boldog, ha kifeszítenének, s nem lennék játéka mindenféle szélnek.
1: Erdély. A Hitmorzsák eheti adásának vendége Viski András író, dramaturg és egyetemi tanár volt, aki gyermekkori hitélményeiről és az életét meghatározó lelki örökségről beszélt. Felidézte szüleit, akik megfogalmazása szerint életükkel olvasták a Szentírást, és a Szentírás olvasta az életüket, valamint a börtönből szabadult édesapjához fűződő különleges kapcsolatát is. A beszélgetésben arról is szó esett, hogyan lehetne ma a fiatalok számára hitelesen és megszólító módon bemutatni a Szentírást. Viski Andrást Pilbák Kincső kérdezte.
2: A Hitmorzsák eheti részében Viski András íróval beszélgettünk. Hogyan került kapcsolatba Istennel, mi az a legelső gyermekkori emléke, ami Istenhez kapcsolódik?
3: Nem tudok egy elkülönböző és látványos eseményt felemlegetni. Én ugyanis a legkisebb koromtól úgy nőttem fel, hogy Isten a mi családunknak a tagja, és mi magunk Isten családjának, Isten nagy-nagy családjának a tagjai vagyunk. Én egy megszólítható és hozzánk nagyon közel álló Istent ismertem meg, aki számon tart bennünket, és a maga nagyon különleges és nagyon sokszor játékos, örömteljes és humoros módján megszólít bennünket.
2: És ezt a hitet, ami már gyermekkorában is kialakult önben, hogyan hordozza felnőtt korában, vagy hogyan jeleníti meg a műveiben?
3: Felnőtt korában az embernek valamiképpen meg kell találnia a maga hitét, vagy meg kell találtatnia Isten által. Én is azok közé tartozom, akik meg vannak győződve afelől, hogy a hit az nem örökölhető, de ez tulajdonképpen nem is baj. Mindaz, amit kapunk a gyermekkorunkban vagy neveltetésünk folyamán, az nagyon fontos lehet, de csak akkor, hogyha a személyes hit ajándékában részesülünk, hogyha személyes találkozásunk van Istennel, ha kimerészkedünk a saját damaszkuszi utunkra, hogy megszólítson bennünket a megváltó, és felismerjük azt, hogy az ő gyermekének lenni, megváltásában részesülni, az egy teljes életet jelent ami számunkra. Nekem azáltal vált különösen értékessé mindazt, amit a gyermekkoromban kaptam, és nagyon sok mindent kaptam, még akkor is, ha édesapámat csak 8 éves koromban ismertem meg, amikor kiengedték a börtönből. Nos, mindez a különleges és tüneményesen gazdag érték azáltal vált az életemnek a részévé, a gondolkodásomnak a részévé. Sőt, hát a lélegzetem részévé, hogy az Istennel való személyes találkozásom is teljessé lett. Az én hitem nem hagyományhit, hanem élő hit, amiből az következik, hogy ennek a nézőpontjából tudom tisztelni a hagyományt, de az élő hit hiánya nélkül a hagyomány lenyomja és megfojtja az embert. Én inkább boldog szemekkel tekintek a saját hagyományomra.
2: Említette az édesapjával való kapcsolatát, amelyről műveiben is olvashatunk. Gondolom itt a hitnek is nagy szerepe volt, a hitnek, hogy újra láthatja őt a börtönből való kiengedése után.
3: Mire apa visszajött a börtönből, én egy ilyen sokat látott, meglehetősen illúziómentes kiskamasz voltam. Többféleképpen meg is írtam ezt a Kitelepítés című regényemben, de a későbbi, tavaly megjelent Illegalisták című regényben is írok erről több alkalommal is tulajdonképpen, hiszen folyamatosan föl kell dolgoznom magas korom ellenére ezt az egészen különleges és az én személyemre szabott és a mi kapcsolatunkra szabott alakulását a dolgoknak. Édesapám egy rendkívül elmélyült, de ezen túlmenően nagyon művelt és felkészült, a bibliai nyelveket kiválóan ismerő, református lelkész volt, ige hirdetőnek ritka talentumokkal bírt. Én magam is gyermekként nagyon szerettem hallgatni az ige hirdetéseit, pedig hát ez ismerjük, a gyerekekettől inkább menekülnek, de ő olyan erővel, közvetlenséggel, tisztasággal és szeretettel tudta megszólítani a templomban lévő gyerekeket is, hogy az milyen megmaradt a lelkemben. Fel tudok idézni olyan igehirdetéseket, amiket kiskamaszként hallottam tőle. Azok még most is élő módon megvannak bennem. Édesanyám is, édesapám is a hitnek egy valóságos, nem a szavakra korlátozó és korlátozott formáját mutatták nekünk. Ők az életükkel olvasták a Szentírást, és a Szentírás olvasta az életüket, és olyannyira közel voltak a mindennapi valósághoz, hogy ez nem csak ránk, a gyermekeire, hanem több nemzedékre is nagyon nagy hatást gyakorolt. Ennek a hitnek a kisugárzása az felmérhetetlenül nagy, és még mindig nagyon valóságosan érzékelhető.
2: Említette, hogy még ma is fel tud idézni olyan igéket, amiket az édesapjától hallott. Van-e esetleg egy, amit konkrétan ki tud emelni, ami akkor mondjuk egy mesének tűnt még gyerekként, fiatalként, de iránytűvé vált az életében, a munkásságában akár?
3: Emlékszem például arra, ahogyan Sámsonról prédikált, ő szeretett sorozatokban prédikálni, ez azt jelentette, hogy a teljes bírák könyvét végig magyarázta, és ezek a tanításai, mint hogy össze voltak kapcsolódva egymással, történetszerűvé tették az ige hirdetéseit, és nagyon izgalmasakká váltak számunkra. A Sámson történetére például azért emlékszem, mert Sámsonról még mostanában sem hallok pozitív irányú prédikációkat. Sámsonra úgy tekintenek, mint egy elhunyt, illetőleg elbukott bírára, aki megtagadta az ő elhívását egy olyan történelmi korban, ami igazán nehéz volt Izrael számára, hiszen a filiszteusok uralma alatt értek akkor meglehetősen hosszú évtizedeken át. Ő viszont úgy beszélt róla, mint napocskáról, ahogyan a neve jelentéséből fakad ez erről a hatalmas emberről úgy beszélt, mint akit a szülei becéztek, mint aki egy egészen különleges elhívást kell valahogy beteljesítenie azáltal, hogy erre a halálos házasságra szánja el magát Delillával, mert ebből lehet igazából felismerni és átélni annak a nagyságát, hogy Sámson, mint Krisztus előképe, ugyanazt tette meg, mint maga Krisztus, hogy szövetségre lép velünk, és számára, Krisztus számára ez egy halálos szövetség. De szerencsére, és ez a mi hitünknek a nagysága, ez mégsem halálos szövetség, mert a feltámadás beemel bennünket is a feltámadásnak az ajándékába és kegyelmébe. És ez a napocska, ez mélyen megmaradt az emlékezetemben, hiszen a nagy erős embert látjuk Sámsonba, aki széttépi az oroszlán például. Ha jól emlékszem, úgy van megírva, hogy mint egy kecsket gidát, úgy tépte szét. De hát sok hasonló, mély, történetszerűen bemutatott bibliai helyek tudnék most felhozni, és ezek, amikor eszembe jutnak, akkor mindig meg tudják tölteni a szívemet és a lelkemet fényességgel, és tudnak erőt adni. Visszatér belém a remény, és el tudok kezdeni egy következő napot.
2: Ha becsukja a szemét és felidéz egy ilyen, mondjuk egy ige hirdetést, vagy akár egy vallásórát, amin gyermekkorában vett részt, és hogyha más érzékeire támaszkodik, mondjuk

0: olvasom magamnak csendességként, reggeli csendességként akár, és észrevétlenül a csöndes olvasás átcsap számomra a hangos olvasássá, és ez rendszerint észrevétlenül történik. Amikor meg hangosan olvasom a Szentírást, akkor meg fölismerem azt, hogy az én hangom az egy kicsinyke összegzés. Nagyon sokféle hangszínt fel tudok ismerni benne, a szüleimet, a gyermekeimet, a szüleim, szüleinek a hangját, akiket én soha nem ismertem. De érzem, hogy benne van a hangomban. Édesapám családja két ágon is, szinte az időben követhetetlen messzességekig református lelkészekből állt. És nagyon sokszor visszhangzik az ő hangjuk is az én hangomba. Amikor hangosan olvassuk a Szentírást, egyébként ezt azért is tesszük jól, ha hangosan olvassuk, mert már is belehelyezkedünk, benne érezzük magunkat egy nagyszerű közösségbe, ami átláthatatlan számunkra, de mégis valóságos érzések jelennek meg bennünk ezekkel a közösségekkel kapcsolatosan. De ha illatra gondolok, akkor igenis apám szentírása jut az eszembe. Az ugyanis bőrkötéses volt, nagyon elhasznált, gyönyörű tárgy, még most is megvan persze nekünk a családi archívumban, nagy szeretettel őrizzük. Az én első teljes szentírások, azt azért szerettem meg hirtelen, mert mindenféle nyomokat, érintés nyomokat lehet felfedezni rajta, többféle illatot, például kávéfoltok vannak rajta, bár én soha nem voltam nagy kávézó, még az sem biztos, hogy az én kávézásom került rá, de akkor viszont még izgalmasabb, ha valaki másé, mert átnyújthattam valakinek, barátomnak, ismerősömnek, aki éppen a közelemben volt. Sőt, még az is látszik rajta, mintha későn vettem volna észre, hogy szemerkélő esőben olvasom a Szentírás szabad ég alatt. Megvannak gyűrve a lapjai, és ez nagyon becses számomra ez a tárgy, mert a Szentírásnak, ha szerencsénk van, ilyennek kell lennie, magán kell hordoznia egy valóságos emberrel lefolytatott mély spirituális kapcsolatnak a nyomai.
1: Az elmúlt percekben Viski András író, dramaturg és egyetemi tanár volt vendégünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békesség!

Rádiónk híreit hallják, híreink először címszavakban. Csalók a gisiol.ru nevével visszaélve küldenek hamis SMS-eket. Veszélyes az arab öböl légtere, új útvonalakat

0: Javasol az Európai Repülésbiztonsági Hatóság. Románia is szigorítana, EU-s támogatás megvonást kérnek az orosz sportolók visszaengedése miatt. Hat ország 250 művésze zenélt egy hét alatt a csíkszeredai régi zenefesztiválon. Az előrejelzések szerint ma enyhén felhős, de meleg idő várható, most pedig következzenek a részletek. A geseol.ro online ügyintéző platform vizuális arculatát másoló és a közlekedési minisztérium nevében küldött hamis SMS-ekre figyelmeztetett tegnap az Országos Kiberbiztonsági Igazgatóság. A gyorshajtási bírság megfizetésére felszólító üzenetben rövid fizetési határidőt szabnak meg, illetve késedelmi pótlékot, a műszaki vizsga felfüggesztését és ügyészségi eljárást helyeznek kilátásba. Az SMS-ben szereplő hivatkozás egy hamis weboldalra vezet, amely külsőre a geseol.ro portált utánozza. Az oldal személyes adatokat, majd a bankkártya adatait is elkéri, holott állami intézmények ilyen adatokat nem kérnek SMS-ben küldött linken keresztül. Hívták fel a figyelmet. Gyanúra ad okot az is, hogy a bírság összege amerikai dollárban szerepel, tették hozzá. A hamis weboldal már felkerült a hatóság tiltólistájára, amelyet folyamatosan frissítenek az újonnan azonosított hamis oldalakkal. Az Európai Unió repülésbiztonsági ügynöksége tegnap azt javasolta a légitársaságoknak, hogy kerüljék Bahrein, Kuwait, Katar és az Egyesült Arab Emírségek légterét, valamint az ománi öböl feletti légi útvonalakat és az Irán és az Egyesült Államok közötti összecsapások kiújulása miatt. A repülésbiztonsági ügynökség tegnap kiadott a konfliktuszónákra vonatkozó tájékoztatója minden repülési magasságra és repülési szintre érvényes. Az ajánlás július 29-ig maradt hatályban, de az ügynökség szükség esetén korábban is felülvizsgálhatja, írja az MTI. Az intézkedés az Európai Uniós szabályozás hatálya alá tartozó légitársaságokra, valamint az Európai Unió repülésbiztonsági ügynökség által engedélyezett harmadik országbeli üzemeltetőkre vonatkozik, amikor azok az Európai Unióba, onnan vagy az Unión belül közlekednek. Románia 8 másik országgal együtt kérte az Európai Uniótól, csökkentse azoknak a sportszervezeteknek a támogatását, amelyek ismét lehetővé teszik az orosz és fehér orosz sportolók részvételét a nemzetközi versenyeken. Közölte tegnap a Reuters az észt kulturális minisztérium bejelentésére hivatkozva. A nemzedékek közötti egyenlőségért, ifjúságért, kultúráért és sportért felelős uniós biztosnak, Glenn Mikalefnek címzett javaslat olyan jelentős sportszervezetekre is kiterjed, mint a Nemzetközi Olimpiai Bizottság, a Nemzetközi Úszó és Vízilabda Szövetség, vagy a Nemzetközi Vívó Szövetség. A Reuters szerint ez az eddigi legerőteljesebb közös uniós fellépés annak érdekében, hogy az EU pénzügyi támogatásain keresztül nyomást gyakoroljanak a nemzetközi sportszervezetekre az orosz és fehér orosz sportolók visszatérésének ügyében. Hat ország több mint 250 fellépőjével, 11 helyszínen zajló 32 program után vasárnap este lezárult a 2026-os csíkszeredai régi zenefesztivál. A Fantasia Motto jegyében szervezett egyhetes zenei rendezvény fókuszában idén az európai landhagyomány és három neves reneszánsz jubileum állt. A közönség az 50 éves Barozda és a 30 éves Kódex együtteseket ünnepelhette. A csíkszeredai régi zenefesztivál idén arra vállalkozott, hogy bemutassa, a régi zene egyszerre őrzi a múlt emlékeit és ösztönöz alkotó szabadságra, írták a szervezők tegnap a vasárnap lezárult eseményről. A fesztivál középpontjában a land gazdag európai hagyománya állt, miközben három meghatározó jubileum, Bakfark Bálint halálának 450. Tinódi Sebestyén halálának 470. és John Dowland halálának 400. évfordulója is alkalmat adott arra, hogy a közönség új nézőpontból fedezze fel a reneszánsz és a kora barokk zenei világát. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama szerint 1 euró 5,24 bani, 1 amerikai dollár 4,60 bani, 100 magyar forint pedig 1,45 bani.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzése értelmében Kolozsváron ma többnyire napos idő várható, a délutáni órákra csapadékot jósolnak. A nap csúcshőmérséklete 29 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 17 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agile Press hírügynökség a maszol.ru és a kronika.ru hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Fazakas Csaba, a Kolozsvár Kerekdombi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
1: Jó hír.
2: Megindult a szívem, egészen elfogott a szánalom. Nem izzó haragom szerint bánok vele, mert Isten vagyok én, nem ember. Szent vagyok közöttetek. Hóseás próféta könyve 11. részének 8. és 9. verse.

0: mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. János írása szerint való Szent Evangélium 3. részének 16. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Nehéz helyzetbe kerültél, és azt hiszed, hogy már semminek sincs értelme? Állj meg! Tégy egy lépést hátra! Gondolj azokra a pillanatokra, amikor mosolyogtál, vagy amikor a szíved erőteljesen megdobbant. Ne add fel! Folytasd! Menj tovább! Mondj igent az életre! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Az étrendkiegészítők nem gyógyítanak és nem helyettesítik az orvos által felírt kezeléseket.
3: Barcelona Gypsy Balkan Orchestra, a világhírű Grúz Trio Mandili, mongol torokének, afrikai dallamok, latin-amerikai ritmusok, a cigány zene nagyjai, világzenei DJ-k és Kalotaszeg élő népi kultúrája mind jelen lesznek a Mera World Music Tour Fesztiválon július 30 és augusztus 2 között. Jegyek korlátozott számban a meraworldmusic.com oldalon. Koncertek, gyerekprogramok, divajbőgés és hazai ízek. Találkozzunk Mérán, a csőben.
4: Reklám.
5: Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett pershelyekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis persejt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
6: Gombolózón állék zenébe. Vágjon zsebre érdekességeket és tudnivalókat emberekről, korokról és zeneművekről. Akassza le a fogasról a zenélő köntöst. Nagy Ivolya vagyok. Várom önöket minden vasárnap 14 óra 25 perckor, és szerdán 13 óra 30 perckor.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
7: Aranyszalagtár.

Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm az Agnus Rádió hallgatóit. Önök a Keresztény Élet Felekezet közi magazinunkat hallhatják, a mikrofonnál Vitus István. Mai keresztény életünkben Gyökösi Endre, Isten öreg bojtárjának vallomásai című sorozatunk hetedik és egyben utolsó részével jelentkezünk. Ennek címe a családi élet. Mindezt Fájsmit Mária tolmácsolásában hallhatják.

családi élet. Teremti tehát Isten az embert az ő képére, Isten képére teremti őt. Férfiúvá és asszonnyá teremti őket. És megáldá Isten őket, és mondanékik Isten, szaporodjatok és sokasodjatok, és töltsétek be a földet, és hajtsátok birodalmatok alá, és uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain, és a földön csúszómászó mindenféle állatokon. Mózes első könyvének első részéből 27 és 28. vers. Hát sok mindent elrontottam az életemben, de a házasságom nem. Ma is őt venném el, mint 54 év óta mindig. Nagyon mélyen szeretjük egymást. Ifjúkori lobogó szerelem volt ez. Ő 19, én 28 évesen a háború kellős közepébe kerültünk, amikor elhagytuk Svájcot. Milyen nagy szeretet kellett ahhoz, hogy ő onnan ide jöjjön a kedvemért.

Ma is hálás vagyok a szüleinek, akik elengedtek bennünket. Ennek a házasságnak a gyermekeinken kívül sok jó gyümölcse volt. Mert az én feleségem nem csak csodálatos anya, feleség, hanem kitűnő papné. Mondhatom, hogy az első számú káplánom mindig ő volt. Sokszor egy-egy ígét kaptam tőle a reggeli áhítatban. Erről egyszer prédikálhatnál. És mondott egy-két gondolatot, ami mindig remek volt. Nem is csodálom, hogy 22 évig volt a svájci nagykövetség titkárnője, rendkívül élénk eszű intelligens asszony. Például sokat segített nekem a zenehallgatásban is. Mert szeretem a klasszikus zenét, de Wagnert utáltam. Az nekem túl hangos, túl német volt. Feleségem egyszer végig elmondta a Tristánt, és zongorán végig pötyögtette az alapdallamokat, a motívumokat, a visszatérő formákat. Megtanított megérteni a zenét. Aztán mentünk el az operába, és néztük meg a Tristán és Izoldát. És élveztem a zenét, mert föl voltam rá készülve. Ma már nekem Wagner nem ricsaj, nem csinbum, hanem sajátos zene. És ez csak egy, nem is a legnagyobb dolog azok közül, amit tőle kaptam. Itt van például a táplálkozás, ami nagy dolog kicsiknek, nagyoknak, de meghatározó az öregeknek. Édesanyám szabolcsi asszony volt, aki jól megfőzte a pörkölteket, az alföldi ennivalókat. Jaj, de jól tudott főzni! És az én svájci feleségem megtanult tőle főzni. Még mostanában is ráérzek a régi ízekre. Mondom is neki, csinálj egy olyan anyám ízű lebbencslevest. Azt nagyon szeretem, és nekem az elég. Egy tál étel, más nem is kell. Időseknek nem kell több. Péntekenként pedig nem eszem semmit. Református létemre bőjtölök. Hogy ebből mennyi az egészségügyi tapasztalat és mennyi a vallásosság, nem tudom. Régen pontosan tudták, hogy milyen jó a bőjt, és annak adtak valami hátteret. Nagyon egészséges egy napra megpihentetni a gyomrot és mindent. Az az igazság, hogy pénteken nem is vagyok éhes. Úgy jön el az este, hogy nem kívántam enni. Feleségem sem eszik ilyenkor. Elég kétszer étkezni egy nap. Most például, hogy málna idő van, egy pár szem, és kész a vacsora. Merem állítani, hogy sok ember alvási panaszaira nem altatót kéne bevenni, hanem az étkezési szokásait kellene megvizsgálni. Reggelizni és ebédelni elég. De azt nyugodtan kell. Nem sokat, hanem lassan, méltósággal. Tudom, hogy ez a dolgozóknak majdnem lehetetlen. Az a fontos, hogy minél gyorsabban bekapjanak valamit, és rohanhassanak tovább. Meg a lakótelepi lakásokban összeülni ebédre lehetetlenség. Mégis fontos kérdés ez, legalább beszéljünk róla. Hát nem ez éj a bőjt, amit én kedvelek, hogy megnyisd a gonoszságnak bilincseit, az igának köteleit megoldjad és szabadon bocsásd az elnyomottakat, és hogy minden igát széttépjetek? Nem azé, hogy az éhezőnek megszegni a kenyeredet, és a szegény bújdosókat házadba bevigyed, ha mesztelent látsz, felruházzad, és tested előtt el ne rejtsd magadat? Akkor felhasad, mint hajnal, a te világosságod, és meggyógyulásod gyorsan kivirágzik, és igazságod előtted jár. Az Úr dicsősége követ. Ézsaiás 58:6-8. Most, hogy 84 éves vagyok, nemigen mozdulok ki hazúról, a szívem miatt. Vagy másfél éve volt, hogy a feleségem a földön talált eszméletlenül.
akkor nagyon nehezen tudtak az életbe visszahozni. A kórházban tartottak egy hónapig, ami nem túl vidám dolog. De amikor jobban voltam, legalább vigasztaltam, bátorítottam a beteg társaimat. A betegből lelkész lettem. Ha pizsamában is, de imádkozhattam velük. Van egy közösségem, akikkel még tartjuk a kapcsolatot. Ők azok, akikkel 1942-43-ban együtt kezdtem. Jaj, de régen! 70 és 80 év körüliek és nagyszülőként eltotyognak hozzám minden második szombaton. 12-18 ember több el se fér nálam. A Biblia olvasó kalauzból felolvassuk az aznapi ígét, én csak bevezetem, ráhangolom őket, a többit ők beszélik végig. Beindul egy jó beszélgetés az ige felől. A gyakorlati tanulságot már ők vonják le belőle. Igen családias együttlét ez. Szoros kapcsolatban vannak egymással is, és tanácsokkal segítenek is egymásnak. Vannak köztük olyanok is, akik nem mentek férhez, de lelki gyerekük van. Azért aggódnak, azt nevelgetik. Néha kérdezik, Bandi bácsi, ezt mondtam, jól mondtam? Mivel összeszoktunk nagyon, a többiek körülbelül azt mondják, amit én mondtam volna. Havonta egyszer lelki gondozói szeminárium is van. Összejönnek a fiatal lelkészek, teológusok. Esetmegbeszélés van. Az mindig meglep, hogy mennyivel több beleérző képessége van egy női lelkésznek. Több, mint a férfinak. Hiába az édesanyja jobban megérti a gyerekét, mint az édesapa. Örülök, hogy nálunk vannak női lelkészek, mert egyik-másik egészen kiváló. Legtöbb a lányom lehetne, most azonban munkatársam. Lassan át kell adni az új generációnak a szolgálatot, mert az én korosztályom nem csak öreg, hanem fáradt is, hisz olyan sok mindent átéltünk. Bármit hozott a világ, megküzdöttünk bele. Magasztallak, Uram, hogy felemeltél engem, és nem engedted, hogy ellenségeim örüljenek rajtam. Uram, Istenem, hozzád kiáltottam, és te meggyógyítottál engem. Uram, felhoztad a Seolból az én lelkemet, fölélesztettél a sírba szállók közül. Zengedezzetek az Úrnak, ti hívei! Dicsőítsétek szent emlékezetét! 30. Zsoltár, 2., 3., 4. és 5. verse. Én igazából nem is panaszkodhatom, mert börtönben nem ültem. Egyszer-egyszer becitáltak és faggattak a barátaimról, munkatársaimról. Életemben olyan butának nem tettettem magam, mint ilyenkor. Egyszer aztán olyan buta képet vágtam, hogy a faggató úr, vagy inkább elvtárs, fölkapta az asztalról a személyi igazolványomat, hozzám vágta, és azt mondta, menjek a fenébe. Kiálltam a partra, és néztem a Dunát. Életemben ilyen boldogan nem voltam a fenében. Mondtam is magamban, jaj, de szép ez a fene. Aztán ballagtam csak haza, ahol a feleségem reszketve várt, nem tudhatta, hogy megérkezem-e. Hazaértem, és aztán békében hagytak. Hiszen én soha semmilyen politikai ügyben nem voltam benne. A kollégáim is állták a sarat becsülettel. De hát történelmi idők voltak azok. És mikor nincsenek történelmi idők, most is az van, csak talán először fordul elő Mátyás király óta,
hogy nem egy idegen hatalom uralkodik rajtunk, hogy függetlenek vagyunk. Idézőjelben mondom a függetlenséget, mert magunktól függünk, és az az érzésem, hogy ez nem is olyan jó dolog. A magyar ember úgy tudja marni a másik magyar embert, hogy az borzongató. Azt mondják, ez van. Na jó, de ezután mi lesz? Az az érzésem, hogy a mostani történelmi időkben nagy szegénység következik, és nekünk, mostani hívő embereknek nagyon komolyan kell vennünk a tizedünket. A Biblia végtelen komolyan tanítja, hogy minden jövedelmünk tized része nem a miénk, azt valahová tovább kell adni. Ez pénz és szeretet kötelezettsége egyaránt. Sokat hallgatom az embereket, akik vagy rengeteget rohangálnak, dolgoznak, vagy unatkoznak. Nem élnek. Én is sokat dolgoztam mindig, most is pedig oly sok mindenről lemondtam már az öregség miatt. De egy valami azonos volt végig a mindennapjaimban. Az imádság, az igeolvasás. Ez volt a pillér, ami megtartott, hogy életem legyen. Évtizedek óta minden reggel fél órát olvassuk Isten igéjét a Bibliából. Mostanában feleségem olvassa föl, mert rossz a szemem. De régebben még kikerestem, és görögül is elolvastam, hogy ne felejtsem. Olyan jó volt, ha még úgy olvastam a görögöt, hogy rögtön tudtam, mit jelent. Megvallom, héberül már nem tudnám, mert igazán soha nem is tudtam. El tudnék talán még olvasni egy zsoltárt héberül, de nem biztos. Inkább ne tessék kipróbálni. De a görög, az még most is megy. Az evangélium egy-egy helyét még kívülről is tudom. Ez fontos nekem, mert jelzi, hogy még nem messzesedtem el egészen. Ezek a reggelis tartók igen sokat jelentettek és jelentenek az életünkben. Mert nem lehet Isten ígéjét olvasni, utána meg kiabálni, veszekedni, meg felettébb csapkodni az asztalt. Az nem megy. Ezért ez a legjobb villámhárító. Ha valahol feszültség van, olvassanak közösen ígét. Az csodálatosan gyógyító, erősítő, maximális segítség az embernek. Uram, előtted van minden kívánságom, és nincs előled elrejtve az én nyögésem. Szívem dobogva ver, elhágy erőm, s szemem világa, az sincs már velem. Ne hagyj el, Uram Istenem, ne távolodj el tőlem, siess segítségemre, ó Uram, én szabadítom. 38. Zsoltár 10.-11. verse, valamint a 22. és 23. verse. A napunk pillérének másik talppontja az este. Rájöttünk, hogy két öregember hogyan éljen úgy házas életet, hogy ne unják meg egymást. Olvassanak együtt. Merem állítani, hogyha nem akarják azt, hogy az egyik bambuljon a tévé előtt, a másik csak a sportlapot olvassa, hogy az egyik csak a gyerekekről tudjon beszélni, a másik csak a gólokról, meg kell tanulniuk együtt olvasni. Mi este meghallgatjuk a híreket a tévében, és utána olvasunk éjfélig, vagy még tovább is. Nagyon kedvesek ezek a felolvasások. Feleségem néha megáll, elvitatkozunk a könyv egy-egy állítása felett, megbeszéljük a dolgokat, és nem némul el a házasságunk. Rengeteg elnémult házassággal találkoztam. Ha megkérdem, miről beszélgetnek, ilyen válaszokat kapok. Hát, Bandi bácsi, 11 éves házasok vagyunk, mi már mindent megbeszéltünk.
és élik a néma házasság párhuzamos életét. Ez iszonyú. Tegnap este éjfélig olvasott a feleségem, amikor látta, hogy leragad a szemem, kedvesen mondja a maga svájci hanglejtésével: Pandikám, attól tartok, álmos vagy. Akkor majd holnap folytatjuk. Ó, milyen udvarias mindig! Ez az attól tartok külföldi szokás. Néha tréfából mondom, attól tartok, hogy hideg a leves. Nagyot nevetünk, és megmelegíti. Pedig öregek vagyunk, és nagyon is. Elhomályosult a szemem, nem tudok olvasni. Megöregedett a kezem, írni se tudnék. És még örülök, hogy itt vagyok. Minden napért hálás vagyok. Legfőképpen azért, hogy nem hűültem még meg. Borzasztó, ha olyan barátommal találkozom, akinek az agya már elmeszesedett. Nagyon megrendítő. Hát ilyen ez a hosszú élet. Sok minden belefért. Feleségem tréfásan szokta mondani, Bandikám, te csak a jóra emlékezel. És ebben van valami. Szinte tudatosan megszűröm lelkem sajátos szűrőjén az emlékeket. Ne kelljen nekem a rosszra emlékeznem, amikor a jóra is lehet. Két gyermeket temettünk el, háborút, bombázást, ostromot éltünk át. Van mire emlékezni. Feleségem emlékeztet is. Emlékszel? Nem, mondom. Jaj, te soha nem emlékezel ezekre. De kell az idő a szép emlékekre, meg a jelen örömeire. Valamelyik reggel reggeliztem, és a feleségem elment mögöttem, és egyszerűen végig simított a fejemen, megsimogatta a hajamat. Hogy ez milyen jól esett nekem 54 év után? Egy csöndes simogatás, amikor éreztem, hogy a tenyerében benne van a szíve. Olyan hallatlan nagy dolog ez. Éld életedet a te feleségeddel, akit szeretsz, a te hiába való életednek minden napjaiban, amelyeket Isten adott néked a nap alatt, a te hiába valóságodnak minden napjaiban, mert ez a te részed a te életedben és a te munkádban, mellyel munkálkodol a nap alatt. Prédikátor könyvének 9. részéből a 11. vers. Ki tudja, mennyi van még hátra, hisz volt már 2 infarktusom. Lehet, hogy a 3. elvisz. De azt kívánom sokkal inkább, mint hogy mások terhére legyek, és a saját piszkomban forgassanak ide-oda, míg tisztába tesznek. Kapjak a szívemhez, essek össze. Aztán meghalt az a gyökösi is. Éltem eleget, láttam eleget. A halál hozzátartozik az élethez. De azt is tudom, hogy nem pont, hanem 2 pont. És ez nekem elég. Hogy mi jön azután, majd megtudom. Én azt hiszem, hogy egész más valami lesz, mint amit mi itt próbáltunk kiokumulálni. Sokkal másabb, sokkal szebb. Majdnem azt mondom, kíváncsi vagyok, hogy mi van oda át. Igaz volt-e, amit muzsikáltam? Feleségem azt mondja, ő is erre kíváncsi. Őt sajnálom, itt hagyni. Nem lesz neki könnyű egyedül maradni, hiába van a nagy család. Akkor se lesz neki könnyű, ezt előre tudom. Azt kértem tőle, ha meghalok, hamvasszanak el. Valamikor az ősember is elégette a halottait. Aki a földben ég el, lassan ég el. Aki itt a tűzben, az gyorsan. Akkor miért ne csináljuk gyorsan? Aztán tegyenek apám, anyám, fiam mellé. Ez a legtisztább eltakarítás és legősibb.
Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet. E három. Minden, minden lemállik rólam, míg a lelkemről, szellememről is, a testem pedig elporlad. Én tudom, hogy annyi marad meg belőlem, amennyi Jézusi szeretet van bennem. Ezek közül pedig a legnagyobb, a szeretet. Mikor pedig ez a romlandó test romolhatatlanságba öltözik, és e halandó halhatatlanságba öltözik, akkor beteljesül amaz ige, mely megvan írva. Elnyeletett a halál diadalra. Halál, hol a te fullánkod? Pokol, hol a te diadalmad? A halál fullánkja pedig a bűn. A bűn ereje pedig a törvény. De hála az Istennek, aki a diadalmat adja nekünk, ami Urunk Jézus Krisztus által. Amen. Pál apostolnak a korintusbeliekhez írott első levelének 15. részéből 54, 55, 56 és 57. verse.

0: Ezennel mai keresztény életünk végére érkeztünk. Gyökösi Endre Isten öreg bojtárjának vallomásai című sorozatunk mai kiadását szombaton reggel a Krédóban ismételjük meg. A mikrofonnál Vitus Istvánt hallották, békesség Istentől, a viszont hallásra.
1: Aranyszalagtár.

Rádiónk híreit hallják, híreink először címszavakban. Megnyílt Kolozsváron a Magyar Ifjúsági Központ. Nikus Ordán szerint jelenleg nincs olyan miniszterelnök jelölt, aki megszerezni a többség támogatását. Kamatokkal együtt kapta meg az 5 millió dolláros kártérítést az írónő, aki rágalmazással és szexuális zaklatással vádolta meg Donald Trumpot. Gyógyszeres üvegbe rejtett időkapszulák kerültek elő a csíksomlyói kegytemplom tornyából. Az előrejelzések szerint ma enyhén felhős, de meleg idő várható. Most pedig következzenek a részletek. Több mint

0: 15 évvel az első álmok, tervek megszületése után hivatalosan is megnyílt tegnap Kolozsváron a Magyar Ifjúsági Központ, amelynek célja, hogy közös otthont és működési teret biztosítson az erdélyi magyar diákszervezeteknek, valamint ingyenesen használható rendezvényhelyszíneket kínáljon minden magyar fiatalokkal foglalkozó szervezet számára. A Bocskai Székstilpuskári utcában kialakított Magyar Ifjúsági Központban 3 diákszervezet kapott állandó irodát. A Kolozsvári Magyar Diák Szövetség, vagyis a KMDS, a Kolozs megyei Magyar Diák Tanács, a KMDT, és az Országos Magyar Diák Szövetség, vagyis az OMDS. Az elmúlt másfél évtizedben több kezdeményezés is indult annak érdekében, hogy közösségi teret biztosítson az erdélyi magyar fiatalok számára. Így jött létre a K+ közösségi tér, majd a Vibe Fesztivál. A most megnyílt Magyar Ifjúsági Központ ezt a közösségépítő munkát viszi tovább, egész évben működő állandó helyszínként. Nékos Ordán államfő tegnap közölte, hogy egyelőre nem nevez meg miniszterelnök jelöltet, mert jelenleg nincs olyan politikus, aki mögött parlamenti többség állna. Elmondása szerint jó maga informális egyeztetéseket folytat a pártokkal, miközben a pártvezetők is tárgyalnak egymással, de nagyon óvatos közeledés tapasztalható. Nékos Ordán hangsúlyozta, hogy a szociáldemokrata párt jelenleg ellenzékben van, mivel nincsenek miniszterei, államtitkárai, prefektusai. Ugyanakkor hozzátette, a kormányalakítás kérdés, illetve a helyreállítási források lehívásához szükséges törvények elfogadását külön kell kezelni. Az államfő emlékeztetett arra, hogy a helyreállítási tervhez kapcsolódó jogszabálytervezetek elfogadásának határideje augusztus 31-e. Ugyanakkor meggyőződését fejezte ki, hogy a pártoknak sikerül konszenzusra jutniuk a kérdésben. Arra a kérdésre, hogy támogatna-e egy szakértői kormányt, Nikus Ordán azt válaszolta, hogy ez a lehetőség egyelőre nincs napirenden. Több mint 3 évvel azután, hogy egy manhattani esküccég 5 millió dollár kártérítést ítélt meg E. Jean Carroll amerikai írónőnek, aki szexuális zaklatással és rágalmazással vádolta meg Donald Trumpot, az ügyvédei megerősítették, hogy az összeg kamatokkal együtt 5,6 millió dollár megérkezett a számlájára. A kártérítés kifizetését Louis Kaplan bíró rendelte, miután a legfelsőbb bíróság elutasította Donald Trump kérelmét az ügy újratárgyalására. Az Egyesült Államok elnökének jogi képviselői az utolsó pillanatokban arra kérték a Szövetségi Felelviteli Bíróságot, hogy avatkozzon közbe és függessze fel, vagy állítsa le az átutalást a bíróság által felügyelt számláról, ahol a kártérítés tulajdonképpen letétbe volt helyezve. Nem jártak sikerrel. E. Jean Carroll 2019-ben nyilatkozott először arról, hogy Donald Trump az 1990-es évek közepén egy áruház próbafülkéjében megerőszakolta őt. Az Egyesült Államok elnökétől megalázó válasz érkezett, majd később saját közösségi oldalán rágalmazta, tagadva az ellene felhozott vádakat. Két 40-es évekbeli időkapszula került elő a Csíksomlyói kegytemplom jobboldali tornyának gömbjéből. A Csíksomlyói kegytemplom folyamatban lévő restaurálása során július 8-án emelték le a jobboldali torony keresztjét, közölte az Erdélyi Ferences Rendtartomány sajtószolgálata. A torony gömbben megtalált két időkapszulát hétfőn dr. Bernard Rita, a Gyulafehérvári Főegyházmegye főlevéltárosa, Pál Péter okleveles könyv, restaurátor és Hegedűs Enikő művészettörténész bontotta fel a helyi ferences közösség és a restaurálást végző cég képviselőinek jelenlétében. Az 1940-ben keltezett levél egyelőre csak részben olvasható. Az 1941-ből származó, a földrengés utáni helyreállításról szól, Gróf Teleki Pál és vitéz Nagybányai Horthy Miklósné neve is szerepel benne. Az időkapszulákból erőkerült dokumentumokat a restaurálást követően várhatóan majd augusztusban a kegytemplomban állítják ki. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama 1 euró 5,24 bani, 1 amerikai dollár 4,60 bani, 100 magyar forint pedig 1,45 bani.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzése értelmében Kolozsváron ma többnyire napos idő várható, a délutáni órákra csapadékot jósolnak. A nap csúcshőmérséklete 29 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 17 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agerpress hírügynökség a maszol.ról és a kronika.ról hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkeszt.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Fazakas Csaba, a Kolozsvár Kerekdombi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
1: Jó hír.
2: Megindult a szívem, egészen elfogott a szánalom. Nem izzó haragom szerint bánok vele, mert Isten vagyok én, nem ember. Szent vagyok közöttetek. Hóseás próféta könyve 11. részének 8. és 9. verse.

0: mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. János írása szerint való Szent Evangélium 3. részének 16. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám.
2: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
3: Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totogó, ponyfát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totogó, ponyfát, spektákulum.
4: Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
5: Reklám.
6: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
4: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
6: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
4: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
6: Kukta.
7: Kukta.
6: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
8: Ugye ön is szereti, amikor szeretei vagy barátai klasszikus dallal köszöntik születésnapja, névnapja, vagy éppen házassági évfordulója alkalmából. Mi megadjuk önnek a lehetőséget, hogy másoknak is megszerezze ezt az örömet. Hívjon bennünket hétköznap reggel 6 és 8, valamint déli 12 és 3 óra között a 0264 44 19 68-as telefonszámon, írjon az agnusradio@gmail.com elektronikus posta címre, lépjen velünk kapcsolatba a Yahoo Messengeren, felhasználunk az Agnus Rádió. Árulja el nekünk, hogy kit szeretne meglepni, és mi a rákövetkező szombaton teljesítjük kérését. És ez nem minden, mert nálunk Bach, Mozart és Beethoven művei mellett sok-sok más, kellemes dallam található. Kérjen tehát nyugodtan tőlünk, és mi teljesítjük kívánságát. Szerezzen ön is örömet ismerőseinek, szeretteinek, klasszikus zeneszerzők remek műveivel. Zenedoboz. Az Agnus Rádió ingyenes komoly zenei kívánság műsora. 0264 44 19 68.
9: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Az Agnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy rádiónk stúdiójában a Konstanca utca 1-3 szám alatt.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
10: Keresztjén élet. Keresztjén élet. Felekezetközi magazin.
11: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Keresztjén élet rovatunk tartalmából. A 120. Zsoltár 1-től 7-ig terjedő versei alapján szól ma hozzánk Isten üzenete, Kós Ádám, a Magyarországi Rakamazi Református Missziói Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül. Ezt követően azt tudjuk meg, hogy mit idéz fel egy gyermekkori bibliaiének, egy megtanult aranymondás, vagy éppen a málna és a vackó íze, hogyan formálták ezek a hithez vezető első élményeket, és miért fontosak ma is a hitre, a vallásra nézve. A Hitmozsák legújabb részében Pilbát Kincső beszélget Bodó Előd Barnával, Mezőpanit polgármesterével, aki megosztja velünk személyes emlékeit. És most hallgassuk meg Isten hozzánk intézett üzenetét az ő igéjén keresztül.

Áldás békesség, a mai elcsendesedés alkalmával Kós Ádámot, a Rakamazi Református missziói egyházközség lelkipásztorát hallhatják. Imádkozzunk! Urunk Istenünk, köszönjük, hogy amikor hozzád fordulunk, akkor nem kell attól félnünk, hogy félbeszakítasz, vagy félreértesz bennünket. Te ismered a szívünket. Mielőtt megszólalnánk, te tudod gondolatainkat. Kérünk, csendesítsd el most bennünk mindazt, ami elvonja a figyelmünket, és taníts úgy minket a te igédre, hogy abból valódi változás szülessen életünkben. Amen. A 120. Zsoltár szavaival készülhetünk az ige hirdetésre. Ezt olvasom most. Nyomorúságomban az Úrhoz kiáltok, és ő meghallgat engem. Uram, ments meg engem a hazug ajaktól és csalárnyelvtől. Mit érdemelsz,

Mit fogsz majd kapni, te csalárd nyelv? A hős hegyes nyilait reketje pajzsával. Jaj nekem, mert mesekben kell tartózkodnom, kédár sátrai közt kell laknom. Régóta lakom már együtt a békesség gyűlölőivel. Én békét akarok. De amint megszólalok, ők mindjárt harcra készek. Amen. Kedves testvérek, a 120. Zsoltárban a szerző egy hozzánk nagyon közeli élethelyzetben találja magát. Azt érzi, hogy olyan helyen lakik, ahol folyamatos a konfliktus. Amikor megszólal, a körülötte élők kapnak a lehetőségen, és kicsavarják a szavait, és azonnal harcra kelnek ellene. Ezek a gondolatok talán nincsenek is annyira távol tőlünk. Nekünk is van véleményünk. És tudjuk, mihelyt megosztjuk azt a családunkban, a baráti társaságunkban, a munkahelyen, az iskolában, vagy éppen a közösségi médiában, egyből támadhatóvá válunk. Hányszor tapasztaltunk már, hogy egy-egy őszintén kimondott, keresztény meggyőződésből fakadó vélemény miatt ér bennünket a támadás. Akinek van véleménye, szilárd meggyőződése bizonyos kérdésekben, azt könnyen megutálhatják, megtámadhatják, vagy akár ki is rekeszthetik. Ez pedig rettenetes érzés. Megbántva és félreértve érezhetjük magunkat. De nézzük meg a saját szemszögünkből is ezt a helyzetet. Mi történik akkor, ha valaki tőlünk eltérő véleményt fogalmaz meg? Gyakran mi is egyből támadásba lendülünk. Tudunk harapni, visszavágni, sőt, megszégyeníteni is. A mai igénk első üzenete ezért nem elsősorban az, hogy mindenki mondhat és gondolhat, amit akar, hanem sokkal inkább az, hogy kezdjük el meghallgatni egymást. Thomas Gordon pszichológus szerint a másik ember megértésének első lépése az értő figyelem. Amíg nem hallgatom meg a másik embert úgy igazán, addig nem is tudom megérteni. Ez egyszerűen hangzik, mégis ritkán sikerül. Sokszor már akkor megfogalmazzuk a válaszainkat, az ítéletünket, amikor a másik még be sem fejezte a mondatát. Nem megérteni akarunk valakit, hanem meggyőzni. Nem meghallgatni akarunk, hanem válaszolni. Talán ezért olyan sok a félreértés, a sértődés és a vita emberi kapcsolatainkban. Talán ezért érezzük magunkat olykor úgy, mint a Zsoltár író. Idegenek vagyunk. Mert ahol nincs figyelem, nincs meghallgatás, és nincs valódi párbeszéd, ott előbb-utóbb idegenné válunk egymás számára. Ha egy cégben a vezető nem hallgatja meg a beosztottját, nem fogja megérteni őt. Ha a családban a férj és a feleség nem beszélget egymással, nem figyelnek egymásra, lassan eltávolodnak egymástól. Ha elmarad a párbeszéd a társadalomban, akkor nagyon könnyen megmaradunk egymással szemben álló csoportoknak, és egyre kevésbé tudunk közösséggé válni. A Zsoltár nem a fájdalommal kezdődik, hanem ezzel a hitvallással. Nyomorúságomban az Úrhoz kiáltottam, és meghallgatott engem. Milyen különös. A Zsoltáros azért tud a békességre törekedni. Azért tud, mert valaki előbb meghallgatja őt. Mielőtt az emberek megértenék, Isten már ismeri a szívét. Mielőtt az emberek igazságot szolgáltatnának neki, ő már az Úr elé viheti minden fájdalmát. Ha ezt el akarjuk kerülni, ha nem szeretnénk idegenné válni egymás számára, akkor az Úrtól vagy
az Úr Jézustól kell tanulnunk. Ő tudott hallgatni, amikor arra volt szükség, és meg tudott szólalni, amikor eljött az ideje. De minden szava és minden csendje az Atyától kapott szeretetből fakadt. Erre a szeretetre, erre a figyelemre és erre a lelkületre van ma is a legnagyobb szükségünk, hogy ne váljunk idegenekké egymás számára. Amen. Mennyei Atyán, köszönjük, hogy Te meghallgatsz bennünket akkor is, amikor az emberek félreértenek, vagy nem figyelnek ránk. Taníts bennünket úgy beszélni, hogy szavaink békességet építsenek, és taníts minket úgy hallgatni értő figyelemmel, hogy valóban megértsük egymást. Adj türelmet a kapcsolatainkban, bölcsességet a vitáinkban, és adj szeretetet mindezek fölött, hogy Jézus Krisztus lelkületét tudjuk tükrözni mindazok felé, akikkel találkozunk. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet.

Isten üzenete, Kós Ádám, a Magyarországi Rakamazi Református Missziói Egyházközség lelki pásztorának áhítatán keresztül szólt hozzánk a 120. Zsoltár 1-től 7-ig terjedő versei alapján.

Műsorunk folytatásában azt tudjuk meg, hogy mit idéz fel egy gyermekkori bibliai ének, egy megtanult aranymondás, vagy éppen a málna és a vackó íze. Hogyan formálták ezek a hithez vezető első élményeket, és miért fontosak ma is. Hitmorzsák legújabb részében Pilbát Kincső beszélget Bodó előtt Barnával, Mezőpanit polgármesterével, aki megosztja velünk személyes emlékeit.

0: hogyan került kapcsolatba Istennel, mi az a legelső gyermekkori emléke, ami Istenhez, a hithez kapcsolódik?
1: Mezőpanitban születtem, és itt nőttem fel, ami azt is jelenti, hogy az itteni református közösségnek az életében kapcsolódtam be kiskorom óta. Ez nem feltétlenül önkéntes döntés, hiszen még a gyerek talán nem tudja, hogy mik azok a helyek, ahova érdemes elmenni, meg egyáltalán az Isten képe egy gyereknek talán teljesen más, mint amit később aztán megtanulunk. A családom az ugyan templomban járó család volt, de alapvetően a vasárnapi istentisztelet látogatásán kívül különösebben nem volt más hitéleti gyakorlat az életünkben. Viszont van két bátyám, és ők már nagyobbak, mint én, ezért ők vittek engem. Szüleim küldtek, ők vittek engem az elején vallásórára. Aztán később majd a konfirmáció után ifibe is. Úgyhogy a vasárnapi vallásórák emléke ma is él bennem. Különösen azért, mert olyan elemekkel voltak tele, ami egy gyerek számára érdekesek, hiszen nem csak arról szóltak nálunk a vallásórák, hogy a történeteket meséltek és elmondták a gyerek számára emészthető módon a bibliai történeteket, hanem volt aranymondás tanulás, volt éneklés, és talán azok a képi, érzelmi részek maradtak meg leginkább bennem, ami most is előtte van, amikor ilyen nagy füzetekben, nagy betűkkel és rajzokkal voltak az énekszövegek felírva, azt tartotta fel a vallásra vezető, és akkor így énekeltünk. Néha még mozogtunk is hozzá, hogyha olyan volt a dal. És mindeniknek, szinte mindeniknek arról szólt az üzenete, hogy Jézus szeret, hogy a szívünkbe lát, hogy velünk akar lenni, hogy már gyerekkorban közel akar jönni hozzánk, és bár ezt akkor még különösebben nem értettem, de éreztem és tudtam, hogy itt van valaki, van valami, ami nagyon szeret minket, már gyerekkorban is, független attól, hogy milyenek vagyunk, vagy mások mit mondanak rólunk. És az aranymondások az egy másik érdekes dolog, mert bár ugyan a gyerek nem tudja, hogy a hit hallásból van, és a hallás Isten igéje által, de ez már abban a korban igazzá tud válni, hiszen az aranymondásokon keresztül nem csak iránymutatást tanultunk, egy-egy jó gondolatot, egy-egy jó mondatot, hanem próbálták úgy kiválasztani ezeket az igéket, aranymondásokat, történethez kapcsolódó rövid összegző igeverseket, hogy az valahogy kiegészítse, és a gyerekek számára emészthető módon mutassa be azt az Istent, aki ott van körülöttünk. Úgyhogy a vallásórai időszak az, amikor leginkább és a legtöbbször az énekeken keresztül, az aranymondásokon, a történeteken, a közös játékokon keresztül találkoztam egy olyan valakivel, vagy hallottam egy olyan valakiről, aki szeret minket, és aki éjjel-nappal ott van körülöttünk és vigyáz ránk.
0: És itt a vallásórákon maradva, hogyha visszagondol ezekre, azon túl, amit már elmondott, mi az első illat, hang vagy tárgy, ami eszébe jut?
1: Van néhány olyan gyerekdal, amit akkor tanultam, és azokat ma is az én gyerekeimnek eléneklem. Valamit gitárral is lehet játszani, azt megpróbálom eljátszani nekik, hogy már most gyerekkorban nekem a dallamok vannak inkább, leginkább előttem a dallamok ragadtak meg és fogtak meg. Egy-két konkrét gyerekdal. De még egy másik történetet is érdemes elmondani az Úrral való találkozás kapcsán. Volt egy távoli rokonunk, akik a hetet napot ünneplő adventista gyülekezethez tartoztak. Ő volt Sárika néni, az ottani gondnok. Mint távoli rokon, néha meglátogattuk, minket gyerekeket odavitt, és ő mindig énekelt nekünk, keresztény dalokat énekelt nekünk, történeteket mondott. Arra határozottan emlékszem, hogyha most társítani kellene valamivel, neki mindig finom gyümölcsök voltak a kertjében. Málna, körte és mindenféle finomság, és valahogy ezek a dolgok, volt egyfajta vackor, ami azóta sajnos nem is láttam sehol. Viszont mindig, amikor Sárika nénihez mentünk, akkor tudtuk, hogy valami szép dalt, éneket fogunk tanulni, és gyümölcsöt fogunk enni. Úgyhogy gyerekkoromban ez a két dolog nagyjából egy időben, ha nem is ugyanazt jelentette, de társultak. Hogyha málna szezon volt, vagy hogyha gyümölcsöket ettünk, akkor ezek a dalok jutottak eszembe, és természetesen a dalok által azoknak a teremtője, azoknak a gyümölcsöknek a teremtője is, aminek éppen a szezonja volt. Ugye ez is egy érdekes élmény, tehát a dallamok, a zene, azok tartalma és némiképp gyerekkorom egy bizonyos időszakában a gyümölcsök és azok zamata emlékeztetett a felséges Istenre.
0: Mi volt az a mondat vagy bibliai történet, ami akkor gyerekként akár mesének tűnt, de felnőttként iránytűvé vált az életében?
1: Talán az egyik ilyen a példázatok közül, amiket Jézus mondott, Ugyan nagyon sok ószövetségi történetet elmondtuk, úgyhogy kettő is van. Az egyik a példázatok kapcsán a szőlő és a szőlőtőnek a története, a szőlőtő mint jelkép, a szőlővesszők, és ugye ezeknek az élete, hogyha azok gyümölcsöt teremnek, ott maradnak, megmetszi, letisztogatja őket, ha nem, akkor azok levágásra kerülnek. Nekünk volt az udvaron szőlőnk, láttam édesapámat, hogy metszegeti a szőlőt, össze tudtam társítani ezt a dolgot. Később értettem aztán meg, hogy ez gyakorlatilag mennyire életbevágó, mennyire a saját életünkről szól vagy szólhat. És egy ugyancsak hasonló kép ehhez, ugye, amikor a fejsze a fák gyökerére vettetik, és amelyik gyümölcsöt nem terem, azt kivágják. Valahogy ez a kép volt bennem, és később ezek álltak meghatározva, hogy próbáljak olyan életet élni, amelynek nem az lesz a vége, hogy kiszáradok vagy kivágnak. A fa és a fának a szeretete az valami miatt mindig is közel állt hozzám. Talán ebben van köze annak is, hogy édesapám asztalos mester, és a fával mi dolgoztunk, feldolgoztuk, de már a fának a növekedése, ugye a folyópart mellé ültetett fa, amely gazdagon terem és jól él, vagy a szőlő, amelynek hosszú gyökere van, és vannak termőágai, meg nem termőágai, vagy az a fa, amely nem terem, az kivágattatik. Tehát ez a kép volt közel hozzám, és az asztalosság, vagy a fának a megmunkálása és a képe az amiatt is, mert gyerekkorban ez kevésbé tűnt fel nekem, hogy József ács volt, és az ő fia Jézus is megtanulta ezt a mesterséget, hanem aztán később realizálódott bennem, hogy itt a Földön képletesen is, de valóságosan is valamiből valamit alkotott Jézus, hogy egy nyersanyagból milyen csodálatos végtermék lehet, és valahogy a mi életünket is így próbálja faragni, így próbálja kialakítani, és lehámozni róla azokat a részeket, amik nem odaillők, hogy a végén egy csodálatos kész termék legyen, vagy legalábbis félkész, ha itt a földi életre gondolunk.
0: És ha most beülhetne az iskolapadba a tizenévesek közé, mit súgna nekik, hogy miért, mire figyeljenek vallás órán?
1: Ugye ezek a vasárnapi iskolai élmények, amikről korábban beszéltem, ugye az ének, a zene, később aztán a vallásórák az iskolában természetes módon nagyon sokszor untuk ezeket az órákat, és nagyon sok függött attól, hogy ki az a személy, és milyen formában beszél az Isten igéjéről, hogyan tudja úgy közelhozni hozzánk, hogy amikor már kiskamaszok vagyunk, vagy éppen kamaszok, akkor még mindig érdekelje minket ez a dolog. Emlékszem, hogy abban az időszakban én is mindenért a világot, és mindenki mást hibáztattam, és a világ dolgai azon nagyban és kicsiben kezdtek kinyílni, és kerestem a helyem. Az iskolai vallásórák rendjébe pedig talán ott már, amikor az ember a gondolatokat, a szavakat, azok értelmét keresgeti, próbálja értelmezni, ott talán a történetek fogtak meg még inkább. Emlékszem például a József példázatára, nem most friss emlékként, hanem amikor úgy találkoztam vele, hogy talán mondhatni elkezdtem érteni, hogy mit jelentett József szemszögéből az ő története, hogy őt szerették, hogy egy szerető környezetben nőtt fel a szülei részéről, de ugyanakkor irigykedtek rá a bátyjai. És itt ugye a környezetről beszélek elsősorban, nem a családról, nem arról, amikor a gyerek, akit véd a család, olyan dolgokkal találkozik az életben, ami teljesen más, amit azelőtt nem tapasztaltak. Hogy aztán később elárulják, hogy később el akarják pusztítani, hogy később mégis olyan helyre kerül, ahol aztán növekedhet és kiteljesedhet. És akkor nagyon kereső fiatalként ez egy számomra érdekes történet volt, és talán a vallásórák és a történetek kapcsán, akár a József története kapcsán is azt sugallnám, azt mondanám a fiataloknak, a gyerekeknek, vallásórára járóknak, hogy próbálják megtalálni azokban a bibliai történetekben, azokban a szereplőkben saját magukat. Melyik szól leginkább hozzájuk, mert rendkívül sok kérdésükre már abban a korban a maguk egyszerűségével, tisztaságával választ tudnak adni ezek a bibliai történetek, ezek az esetek, amik megtörténtek, és olyan példát tudnak mutatni, amivel talán sok esetben fel tudják dolgozni a bennük felgyülemlett sok-sok problémát, kérdést. Legyenek nyitottak, mert egy csodálatos forrás az ige. Minden korosztálynak, minden élethelyzetben lévő embernek személyre szóló üzenet van benne valahova elrejtve. Biztos vagyok benne, hogyha a gyülekezet, hogyha a szülők, a nagyszülők, a vallásórát vezetők imádságosan előkészítik azt az utat, ahol a vallásórán a fiatalok találkoznak az igével, akkor a Szentlélek hatalmas munkát tud már abban a korban végezni az életükben. El tudja ültetni azt a magot, ami később szárba szökkenve csodálatos erős fává növekedhet, és a hitüket így módon már ott gyerekkorban, talán a vasárnapi iskolákban, később a vallásórákon keresztül. Lehet oly módon, hogy ők nem is tudnak erről, de szépen ez a fa magról szárva szökkenhet és megerősödhet.

Az elmúlt percekben azt tudtuk meg, hogy mit idéz fel egy gyermekkori bibliai ének, egy megtanult alajmondás, vagy éppen a málna és a vackó íze, hogyan formálták ezek a hithez vezető első élményeket, és miért fontosak ma is a hitre, a vallásra nézve. Hitmorzsák legújabb részében Pilbát Kincső beszélgetett Bodó előtt Barnával, Mezőpanit polgármesterével, aki megosztotta velünk személyes emlékeit. Ennyi fért keresztény életrovatunkba, megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét, a viszont hallásra békesség Istentől.

Rádiónk híreit hallják, híreink először címszavakban. Csalók a gisiol.ru nevével visszaélve küldenek hamis SMS-eket. Veszélyes az arab öböl légtere, új útvonalakat javasol az Európai Repülésbiztonsági Hatóság. Románia is szigorítana, EU-s támogatás megvonást kérnek az orosz sportolók visszaengedése miatt. Hat ország 250 művésze zenélt egy hét alatt a csíkszeredai régi zenefesztiválon. Az előrejelzések szerint ma enyhén felhős, de meleg idő várható. Most pedig következzenek a részletek. A gisiol.ru online ügyintéző platform vizuális arculatát másoló és a közlekedési minisztérium nevében küldött hamis SMS-ekre figyelmeztetett tegnap az Országos Kiberbiztonsági Igazgatóság. A gyorshajtási bírság megfizetésére felszólító üzenetben rövid fizetési határidőt szabnak meg, illetve késedelmi pótlékot, a műszaki vizsga felfüggesztését és ügyészségi eljárást helyeznek kilátásba. Az SMS-ben szereplő hivatkozás egy hamis weboldalra vezet, amely külsőre a gisiol.ru portált utánozza. Az oldal személyes adatokat, majd a bankkártya adatait is elkéri, holott állami intézmények ilyen adatokat

0: nem kérnek SMS-ben küldött linken keresztül, hívták fel a figyelmet. Gyanúra ad okot az is, hogy a bírság összege amerikai dollárban szerepel, tették hozzá. A hamis weboldal már felkerült a hatóság tiltó listájára, amelyet folyamatosan frissítenek az újonnan azonosított hamis oldalakkal. Az Európai Unió repülésbiztonsági ügynöksége tegnap azt javasolta a légitársaságoknak, hogy kerüljék Bahrein, Kuwait, Katar és az Egyesült Arab Emírségek légterét, valamint az ománi öböl feletti légi útvonalakat és az Irán és az Egyesült Államok közötti összecsapások kiújulása miatt. A repülésbiztonsági ügynökség tegnap kiadott a konfliktuszónákra vonatkozó tájékoztatója minden repülési magasságra és repülési szintre érvényes. Az ajánlás július 29-ig maradt hatályban, de az ügynökség szükség esetén korábban is felülvizsgálhatja, írja az MTI. Az intézkedés az Európai Uniós szabályozás hatálya alá tartozó légitársaságokra, valamint az Európai Unió repülésbiztonsági ügynökség által engedélyezett harmadik országbeli üzemeltetőkre vonatkozik, amikor azok az Európai Unióba, onnan vagy az Unión belül közlekednek. Románia 8 másik országgal együtt kérte az Európai Uniótól, csökkentse azoknak a sportszervezeteknek a támogatását, amelyek ismét lehetővé teszik az orosz és fehér orosz sportolók részvételét a nemzetközi versenyeken. Közölte tegnap a Reuters az észt kulturális minisztérium bejelentésére hivatkozva. A nemzedékek közötti egyenlőségért, ifjúságért, kultúráért és sportért felelős uniós biztosnak, Glenn Mikalefnek címzett javaslat olyan jelentős sportszervezetekre is kiterjed, mint a Nemzetközi Olimpiai Bizottság, a Nemzetközi Úszó és Vízilabda Szövetség, vagy a Nemzetközi Vívó Szövetség. A Reuters szerint ez az eddigi legerőteljesebb közös uniós fellépés annak érdekében, hogy az EU pénzügyi támogatásain keresztül nyomást gyakoroljanak a nemzetközi sportszervezetekre az orosz és fehér orosz sportolók visszatérésének ügyében. Hat ország több mint 250 fellépőjével, 11 helyszínen zajló 32 program után vasárnap este lezárult a 2026-os csíkszeredai régi zenefesztivál. A Fantasia Motto jegyében szervezett egyhetes zenei rendezvény fókuszában idén az európai landhagyomány és három neves reneszánsz jubileum állt. A közönség az 50 éves Barozda és a 30 éves Kódex együtteseket ünnepelhette. A csíkszeredai régi zenefesztivál idén arra vállalkozott, hogy bemutassa, a régi zene egyszerre őrzi a múlt emlékeit és ösztönöz alkotó szabadságra, írták a szervezők tegnap a vasárnap lezárult eseményről. A fesztivál középpontjában a land gazdag európai hagyománya állt, miközben három meghatározó jubileum, Bakfark Bálint halálának 450. Tinódi Sebestyén halálának 470. és John Dowland halálának 400. évfordulója is alkalmat adott arra, hogy a közönség új nézőpontból fedezze fel a reneszánsz és a kora barokk zenei világát. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama szerint 1 euró 5,24 bani, 1 amerikai dollár 4,60 bani, 100 magyar forint pedig 1,45 bani.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzése értelmében Kolozsváron ma többnyire napos idő várható, a délutáni órákra csapadékot jósolnak. A nap csúcshőmérséklete 29 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 17 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agile Press hírügynökség a maszol.ru és a kronika.ru hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Fazakas Csaba, a Kolozsvár Kerekdombi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír.
3: Megindult a szívem, egészen elfogott a szánalom. Nem izzó haragom szerint bánok vele, mert Isten vagyok én, nem ember. Szent vagyok közöttetek. Hóseás próféta könyve 11. részének 8. és 9. verse.

0: mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. János írása szerint való Szent Evangélium 3. részének 16. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Nehéz helyzetbe kerültél, és azt hiszed, hogy már semminek sincs értelme? Állj meg! Tégy egy lépést hátra! Gondolj azokra a pillanatokra, amikor mosolyogtál, vagy amikor a szíved erőteljesen megdobbant. Ne add fel! Folytasd! Menj tovább! Mondj igent az életre! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Az étrendkiegészítők nem gyógyítanak és nem helyettesítik az orvos által felírt kezeléseket.
3: Barcelona Gypsy Balkan Orchestra, a világhírű grúz trió mandili, mongol torokének, afrikai dallamok, latin-amerikai ritmusok, a cigányzene nagyjai, világzenei DJ-k és Kalotaszeg élő népi kultúrája mind jelen lesznek a Mera World Music Csűrfesztiválon július 30 és augusztus 2 között. Jegyek korlátozott számban a meraworldmusic.com oldalon. Koncertek, gyerekprogramok, bivajbőgés és hazai ízek. Találkozzunk Mérán, a csűrben!
1: Reklám. Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett pershelyekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis pershelyt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
4: Gombolózzon állék zenébe. Vágjon zsebre érdekességeket és tudnivalókat emberekről, korokról és zeneművekről. Akassza le a fogasról a zenélő köntöst. Nagy Ivolya vagyok. Várom önöket minden vasárnap 14 óra 25 perckor és szerdán 13 óra 30 perckor.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!

Itt az Agnus Rádió a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

Békesség Istentől, jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat szerdán, július 15-én az Ágnus Rádió déli magazin műsorában. A mikrofonnál Palkó Hannát hallják. A nap gondolatával köszöntöm Önöket, ami Bauer Barbara magyar írónő tollából származik, és így hangzik. Vannak az ember életében álomszerű pillanatok, amelyekre örökké emlékezni fog, amelyek végig kísérik egész életét, és vele maradnak az érzések is. Most pedig lássuk, mivel várom Önöket a következő 3 órában. Az első órában áhítatot hallhatnak, majd fellapozzuk a nap kalendáriumát, ezután ünnepeltjeinket köszöntjük. Ezt követően zöld percek környezetvédelmi rovatunkat sugározzuk. 1 órakor majd híreket mondok, ezután jó hír csendül, majd mesekosár rovatunkban Rumcájsz meséjét folytatjuk, ezt pedig zenélő köntös könnyű zenei rovatunk követi majd Nagy Ivolya szerkesztésében. 2 órakor ismét híreket mondok, majd jó hír csendül, ezután vers rovatunk következik. Végül keresztjén életfelekezet közi műsorunkat sugározzuk Szecsődi Árpád szerkesztésében 14 óra 20 perckor. Ezzel várom Önöket a következő 3 órában. Ha tehetik, tartsanak velem!

Hallgathatnak minket a 88,3 MHz-es frekvencián, vagy online az agnusradio.ro honlapunkon. Elérhetnek minket a 02-64-44-1968-as telefonszámon, írhatnak az agnus@agnusradio.ro e-mail címre, vagy megtalálnak minket a Konstanca utca 1-3 szám alatt. Most a nap áhítatát hallgathatják meg, amelyet jó magam tolmácsolok.

mai áhítatunk címe a tudatos odafigyelés. A pártfogó pedig a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya. Ő megtanít majd titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam nektek. János evangéliuma 14. fejezetének 26. verse. Mai áhítatunk szerzője Terrell Graves, amerikai testvérünk. Nemrégiben hallókészüléket kaptam, de továbbra is elszalasztottam a feleségemmel való beszélgetés nagy részét a reggeli kávézásnál. A hallókészülék jól működött. A gond az volt, hogy a feleségem nagyon halkan beszél, és ami még ennél is fontosabb, nem hallgattam figyelmesen. Túl sok minden elvonta a figyelmemet, miközben a címlaphíreket és az e-mailjeimet olvastam a telefonomon. A napnak épp azt a részét mulasztottam el, amit legjobban szeretek. Nem azért, mert nem hallottam, hanem mert nem figyeltem oda. Hasonlóképpen jó lenne megbecsülnünk a Szentlélek jelenlétét és a vele való közösséget. Ahogy a mai ige mondja, a Szentlélek segít, hogy fontosnak tartsuk Krisztus tanításait, és ez olyan békesség forrása, ami minden értelmet meghalad. De ha nem figyelek oda tudatosan, sok mindent elmulasztok. Talán a Szentlélek is halkszavú. Ahhoz, hogy a Szentlélektől tanulhassunk és megértsük az igazi utunkat, fegyelmezetten ki kell zárnunk a zavaró dolgokat, hogy valóban oda tudjunk figyelni. Imádkozzunk! Istenünk, segíts odafigyelnünk, hogy érzékelni tudjuk a Szentlélek jelenlétét, és megkapjuk a vágyva várt békességet, amit csak Te tudsz megadni. Amen. A csendes ima és a tudatos odafigyelés segít megérteni Isten akaratát, emeli ki mai áhítatunk szerzője, Terrell Graves, amerikai testvérünk. Ma imádkozzunk a nagyot hallókért.

Az elmúlt percekben a nap áhítatát hallhatták, amelyet jó magam tolmácsoltam. A következőkben a nap kalendáriumát lapozzuk fel Janicskó Mihály Noémivel.

Július 15-e, az év 196. szökő évben 197. napja a Gergely naptár szerint. Ebből az évből még 169 nap van hátra. Kalendáriumunkban tekintsük át elsőként a július 15-éhez kapcsolódó eseményeket. 1099-ben, az első keresztes háborúban a keresztes seregek beveszik Jeruzsálemet, az életben maradt lakosságot lemészárolják. 1162-ben, ezen a napon megkoronázzák II. László magyar királyt, aki bátyja II. Géza halála után lépett a trónra, és alig fél évig uralkodott. II. Vak Béla magyar király és Ilona szerb hercegnő második fiúgyermekeként született. 1137-ben apjától a Bosznia hercege címet kapta. Egy káplán és egy magiszter irányította a nevelését az udvarban. 1152 körül bátyjától, II. Gézától önálló hercegi állást kapott, amellyel nem elégedett meg. 1159-ben sikertelen összeesküvést szőtt bátyja ellen, majd a bizánci birodalomba menekült. II. Géza halála után 1162. júniusában került trónra Manuel bizánci császár támogatásával. Música 1514-ben Temesvár alatt Szapolyai János erdélyi vajda döntő vereséget mért a jobbágy felkelőkre, Dózsa Györgyöt és vezértársait fogságba ejtve. 1799-ben ezen a napon találták meg a rozetti követ, amely segítségével megfejtették az egyiptomi hieroglifákat. 1846-ban megnyílt az első magyarországi vasútvonal, a vonat Pest és Vác között közlekedett. 1918. július 15-én az első világháborúban megindul az utolsó nagy német offenzíva a nyugati fronton. 1931-ben Endres György és Magyar Sándor a magyarok közül elsőként, a világon 15-ként átrepülték az Atlanti-óceánt Justice for Hungary, igazságot Magyarországnak feliratú repülőjükkel. 13 óra 50 perc alatt átlagosan 250 km/órás átlagsebességgel ők jutottak el leggyorsabban Amerikából Európába, és ők repültek legtovább kontinens fölött.

A következőben azokra jelentős személyekre emlékezzünk, akiknek születési évfordulója július 15-éhez kapcsolódik. 1606-ban ezen a napon jött a világra Rembrandt Harmens van Rijn, németalföldi festőművész. A németalföldi barokk híres festője 1631-ben költözött Amsterdamba, ahol a legkeresettebb csoportkép és portréfestő lett. Az 1642-ben készített Éjjeli őrjárat című festményével érte el hírnevet tetőfokát. Festményei mellett készített részkarcokat, tollrajzokat, grafikai művei végigkísérik egész munkásságát. A németalföldi barokk festmények megbízói nem az egyház, a királyok és a főnemesség voltak, hanem a polgárság és a céhek. Így a képeken előtérbe került a polgári élet ábrázolása. Pazarló életet élt, a megbízásuk csökkenésével pénze hamar elfogyott, így 1656-ban vagyonát el kellett árvereznie. 1751-ben született Gyarmati Sámuel, Hunyad megye főorvosa, nyelvész. Tudománytörténeti jelentőségét Szabóti Attila három pontban foglalta össze. Ő teremtette meg az első olyan magyar leíró nyelvtant, amely a magyar nyelv rendszerét nyelvi sajátosságainak figyelembevételével mutatja be, a latin nyelvtől függetlenül. Nyelvi tényekre alapozva jelölte meg a magyarba bekerült jövevény szó anyagot, illetve az összehasonlító nyelvtudomány módszerének kezdeményezői közé tartozik. Néhány érdekesség, amelyekért nevét érdemes megjegyezni. Részt vett az első pozsonyi magyar hírlapnak az írásában, főleg 1784-ben, amikor a magyar koronát Bécsbe vitették. Ő volt az első, aki a pozsonyi piacon Montgolfi légiombét számos néző jelenlétében felengedte. 1797-ben 425 darab kőzetet vett a nagyenyedi főiskola számára, ezek jegyzékét is elkészítette. Könyvtárát 800 ezüst forinttal együtt a Zilahi gimnáziumra hagyta, ahol 10 évig tanított. 1830. március 4-én hunyt el, mivel szeretett egyes magánhangzókkal beszélni, különösen e-hanggal, a Messes hegye vén mestereként emlegették.

1810-ben jött a világra Löwenthal János Jakab, magyar sakkozó, korának egyik legjobbja, sakkíró, sakkfeladványszerző, honvéd tiszt, lapszerkesztő. 1858-59 között a világ második legerősebb játékosa volt Paul Murphy mögött. 1905-ben született Pasut László író műfordító, első Eurázia című regényét 1937-ben adták ki. Ezután számos regényt írt, alapos filológiai felkészültséggel, kivételesen kifinomult és művészi stílusban. Első nagy sikere az Esőisten siratja Mexikót című regénye volt 1939-ben. 1945-ben a Magyar PEN klub főtitkárává választották. Életrajzi, művészettörténeti írásai a legolvasottabb művek közé tartoznak. 1919-ben Dublinban megszületett Iris Dame Murdoch ír szerző, filozófus, aki 26 elgondolkodtató regényt írt. 1921-ben jött a világra Ragályon Király István, irodalomtörténész, Ady Endre szakértő, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. Főműve 4 kötetes Ady monográfiája, jelentősek még Mikszáth és Kosztolányi monográfiái is. 1970-től haláláig a Világirodalmi Lexikon főszerkesztője volt, 1967-től a Magyar Életrajzi Lexikon szakszerkesztője. 1930-ban született Szabó Gyula, a Nemzet Színészet címmel kitüntetett Kossuth és kétszeres Jászai Mari díjas magyar színművész, érdemes és kiváló művész, Kalambó magyar hangja. Legnépszerűbb alakítása a Buga Jakab szerepe volt a Tenkes kapitányában. Hangját a Magyar Népmesség rajzfilm sorozat narrátoraként ismeri a nagyközönség. 1941-ben jött a világra Medvecki Ádám, Kossuth díjas karmester.

A következő percekben azokra a személyekre emlékezünk, akik július 15-én tértek örök nyugalomra. 1291-ben távozott az élők sorából első Rudolf német király. 1857-ben Bécsben hunyt el Karl Czerny, osztrák zenepedagógus, zeneszerző és zongorista. Művei közül leginkább új gyakorlatai, zongora etüdjei ismertek. Átiratait is beszámítva, talán 1000-nél is több műve jelent meg. 24 mise, 4 requiem, 300 graduál, szimfóniák, nyitányok, kamarazene, de ezek legtöbbje oktató jellegű. 1904-ben távozott az élők sorából Anton Pavlovics Csehov, orosz író, drámaíró, orvos. A 19. századi orosz irodalom legnagyobbjai közé tartozik, egyben a századforduló drámairodalmának egyik nagy hatású alakja, az úgynevezett drámaiatlan dráma megteremtője, a novella műfajának megújítója. Legismertebb, ma is játszott színdarabjai, a Sirály, a Ványa bácsi, a Három nővér és a Cseresznyéskert. 1919-ben hunyt el Hermann Fischer, német kémikus, aki a cukrok és a purin származékok vizsgálatáért 1902-ben elnyerte a kémiai Nobel-díjat. 1930-ban búcsúztak Auer Lipót, világhírű magyar hegedűművész, tanár, karmester, zeneszerzőtől. 1940-ben meghalt minden idők legmagasabb embere, Robert Pershing Wadlow. Magasságát utoljára 1940. június 27-én mérték, ekkor 2,74 méter magas volt. Tömegét 199 kg-nak mérték. Növekedését, amely egész élete végéig tartott, az agyalapi mirinyében található tumor okozta. 1947-ben hunyt el Wolf Emil vegyészmérnök, az önálló magyar gyógyszeripar egyik megteremtője. 2008-ban adta vissza lelkét teremtőjének, Kolonics György, olimpiai és világbajnok magyar kenus.

Ünnepnapok, emléknapok is kapcsolódnak július 15-éhez. 2000 óta ez a bíróságok napja Magyarországon. Annak emlékére, hogy 1869-ben ezen a napon hirdették ki a bírói hatalom gyakorlásáról szóló törvényt. Ezek a fontosabb események, évfordulók kapcsolódtak a mai naphoz. A nap kalendáriumát lapoztuk.

0: Az elmúlt percekben kalendáriumot lapoztunk Janicskó Mihály Noémivel. A következőkben ünnepeltjeinket köszöntjük.
1: Július 15-én Henrik, Leonóra és Örkény névnapokat ünneplünk. Nézzük, hogy honnan származnak ezek a nevek. A Henrik férfi név a germán Heinrich névből származik. Elemeinek jelentése ház vagy bekerített hely és hatalmas uralkodó. Női változata a Henriett és a Henrietta. A Leonóra női név az Eleonóra név rövidüléséből ered. Az Örkény régi magyar személynév, valószínűleg török eredetű, a jelentése szabad, szabados, szertelen. Köszöntjük ma minden Henrik, Leonóra, Örkény nevű hallgatónkat, és természetesen azokat is, akik születésnapjukat vagy életük más fontos eseményét ünneplik. Isten éltesse őket. A következő dal nekik szól.

Ünnepeltjeinket Ákos, Nem kell más vigasz című dalával köszöntöttük, Isten éltesse őket nagyon sokáig. A következő percekben a Fike Band énekel.

0: Az elmúlt percekben a Fikeband énekelt. A következőkben zöld percek környezetvédelmi rovatunkat hallgathatják meg Lukács Orsolya szerkesztésében, amelynek mai témája a fényszennyezés. Mai műsorunkban környezeti hírek után dr. Réti Kinga a vendégünk, a BBTE Környezettudományi és Környezetmérnöki Kar adjunktusával beszélgetünk a fényszennyezésről. A szerkesztő Lukács Orsolya.
1: Zöld percek. Friss levegő, forrás víz. Egy túra a hegyekben.
2: Természeti kincseink megőrzése közös feladatunk.
1: Tudjon meg többet a környezetvédelemről az Agnus Rádió Zöld percek rovatában. Zöld percek.
2: Két hetente szerdánként 12:30 perckor.

Jó napot kívánok! Sok szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat Zöld Percek környezetvédelmi rovatunk mai kiadásában. A mikrofonnál Lukács Orsolya.

Mai részünkben rövid környezetvédelmi hírek után Réti Kingával, a Bábesbólyai Tudományegyetem környezettudományi és környezetmérnöki kar adjunktusával beszélgetek a fényszennyezésről. Ha tehetik, tartsanak velünk!

És most következzenek környezetvédelmi híreink. Aláírásgyűjtés indult a Farkas utca költöztetésre ítélt fáinak védelmében. Több mint 1300-an írták alá azt az online petíciót, amelyben a kolozsvári Farkas utca és az Egyetem utca fáinak megőrzését kérik a polgármestertől a helyi lakosok. A polgármesteri hivatal szerint csökkent a járószint a felújítás során, ezért szükséges a fák átültetése. Értjük, hogy a szóban forgó utcák felújítása miatt felszínre kerültek az itt található fák gyökerei, de úgy gondoljuk, hogy a fák áthelyezése nem megoldás, hanem a helyi hatóságok természeti örökség iránt tanúsított újabb felelőtlenségének bizonyítéka, írták a petícióban. Mint hangsúlyozták, a felnőtt is öreg, de még egészséges fák a város természeti örökségének részét képezik, ezt pedig meg kell őrizni. A Farkas utcai házfák például a Bábesbólyai Tudományegyetem valódi jelképeivé váltak. Az online petícióval párhuzamosan a Farkas és az Egyetem utca fáinak törzsén feliratok jelentek meg, amelyeken különböző abszurd indokokat tüntettek fel, hogy miért ítélték halálra őket. Például azért, mert túl közel van a könyvesbolthoz, túl fiatal, túl sok oxigén termel, túl zöld vagy túl ágasbogas. A polgármesteri hivatal szerint az Egyetem utca felújítási munkálatai során a 37 fából 29-et cserélnek le, a régi fákat pedig átültetik máshová, erre pedig egyrészt azért van szükség, mert a járószint alacsonyabb lett, ezért a fák gyökerei felszínre kerültek és elszáradhatnak, másrészt a járdák szélesítése miatt, írta a Stír de Cluj. Az önkormányzat hangsúlyozta, hogy 49 új fát ültetnek az Egyetem utcában, így 12-vel több lesz, mint korábban. A közlemény szerint házfákat, akácfákat és ginkgo bilobákat ültetnek. Az Egyetem utca házfáinak védelmében 2021-ben a felújítási munkálatok kezdete előtt nem sokkal szintén aláírásgyűjtés indult. Macalik Arnold építész, a Farkas utca környékének főtervezője, akkor a Transindexnek azzal indokolta a fák átültetésének szükségességét, hogy az eredeti fasorok mára meglazultak, a kiöregedett fákat nem mindenhol pótolták, illetve vannak fejletlen vagy beteg egyedek is. Arra a kérdése, hogy mi lesz az átültetése ítélt fák sorsa, a polgármesteri hivataltól akkor nem kapott választ a Transindex, Macalik Arnold pedig elmondta, ebben nem ő az illetékes, viszont úgy gondolja, hogy az Egyetem utcai költözésre ítélt házfáknak csak a fele ültethető át, mert a többi beteg vagy öles, így kivágják őket.

A környezetvédelmi miniszter szerint kezdeti fázisban van a medvék kilövését megengedő rendelet. Még egyeztetne a 426 medve kilövését engedélyező rendeletről Mircsián Fekete környezetvédelmi miniszter, aki szerint a Táncos Barna által aláírt miniszteri rendelet kezdeti fázisban van. Írja az Ager Press. Mircsián Fekete környezetvédelmi, víz- és erdőügyi miniszter gyulafehérvári látogatásán beszélt a rendeletről. Hangsúlyozta, még egyetlen medvét sem lőttek ki a barna medvékre vonatkozó intervenciós kvótákról szóló miniszteri rendelet alapján, amelyet mandátuma utolsó napján adott ki Táncos Barna, korábbi RMDSZ-es tárcavezető. Fekete szerint előbb meg kell várni a Román Akadémia álláspontját a rendelettel kapcsolatban. A környezetvédelmi miniszter úgy fogalmazott, a barna medvékre vonatkozó intervenciós kvótákról szóló miniszteri rendelet kezdeti fázisban van, a Román Akadémia véleményezésére vár. Miután ez megszületett, a szakértők és a települések képviselőinek bevonásával fog döntést hozni az ügyben, mondta. Ugyanakkor kifejtette, hogy a medve és ember közötti minden érintkezést kerülni kell, mert vadállatról van szó. A medvéknek az erdőben a helyük, ezért mindig azt üzenem a lakosságnak, a medve felé ne dobjunk se eledelt, se más tárgyakat. Hagyni kell, hogy a medve maradjon ott, ahol a helye van, fogalmazott a miniszter. Táncos Barna tárcavezető június 14-én jelentette be, hogy aláírta azt a rendeletet, amely szerint 426 barna medvét megelőzési céllal, újabb 55 példány pedig beavatkozási céllal lehet kilőni, de előzetesen nem kérte ehhez a Román Akadémia Természeti Emlékek Gondozásáért Felelős Bizottságnak a hozzájárulását. A Román Akadémia akkor azt közölte, hogy csak a jogszabály dokumentációjának kiegészítése után véleményezi a barna medvékre vonatkozó intervenciós kvótákról szóló környezetvédelmi miniszteri rendeletet. A kéréshez ugyanis nem csatolták az Országos Erdészeti Kutatási és Fejlesztési Intézetnek azt a tanulmányát, amelynek alapján a tárca az intervenciós kvótákról döntött. A hatályos törvények szerint indokolt esetben a Környezetvédelmi Minisztérium a tárcavezető utasítására a Román Akadémia előzetes véleményezése alapján megállapíthat vadgazdálkodási intervenciós kvótákat, feltéve, hogy nincs elfogadható alternatíva, és a derogációk nem veszélyeztetik az érintett fajok populációnak megmaradását a természetes élőhelyükön.

Megtiltják a Szent Anna tóhoz kirándulóknak, hogy magukkal vigyék csomagjaikat. Tilos csomaggal lemenni a Szent Anna tó partjára, mondta el az Ager Pressnek a Pro Szent Anna Egyesület igazgatója, Dósa Elek Levente. A döntés előzménye, hogy egy kiránduló csoport feldarabolt görögdinnyét hagyott egy fa alatt, a tó közelében, amely azonnal odavonzott egy anyamedvét és bocsát. Az állatokat elkergették a természetvédelmi terület kezelői, de másnap ugyanaz a két példány élelem reményében visszatért a helyszínre. Dósa Elek Levente, a Pro Szent Anna Egyesület igazgatója a Facebookon tette közzé a görögdinnye darabokról készült fotókat, azzal a megjegyzéssel, hogy ez se több, se kevesebb, mint gyilkossági kísérlet. Kedves látogatók! Az ilyen felelőtlen viselkedés miatt annak érdekében, hogy meggátoljuk a további hasonló esetek előfordulását, mától kezdve csomagokkal lemenni a tópartjára szigorúan tilos. Kollégáink azokat a személyeket, akik így módon szeretnének látogatni, fel fogják szólítani, hogy a csomagokat hagyják az autóban. Aki a piknikezés tilalomra vonatkozó szabályt nem tartja be, attól megvonjuk a területen való tartózkodás jogát, illetve alkalmazni fogjuk az 54/2012 törvény, vagyis a piknik törvény előírásait. Emlékeztetjük, hogy a kráterek területén a piknikezésre kijelölt egyedüli terület a parkoló nyugati részén található padokkal és asztalokkal ellátott zöld felület, ahol igény szerint tüzet is lehet rakni. Megértésüket köszönjük. Olvasható a bejegyzésben. Dósa Elek Levente azt nyilatkozta az Ager Press hírügynökség megkeresésére, hogy nem probléma, hogy valaki egy szendvicssel vagy egy kürtős kaláccsal megy le a tóhoz, de a nagy csomaggal érkező turistákat fel fogják szólítani, hogy a csomagot hagyják az autóban. Az igazgató figyelmeztetett, hogy a medvék etetése az emberekre is, de a medvékre nézve is rendkívül veszélyes. Az emberi eledelhez szokott medvék ugyanis a nyár elmúltával bemerészkednek a településekre, hulladékból kezdenek táplálkozni, és ha fenyegetve érzik magukat, emberre támadhatnak, emiatt pedig kilőhetik őket. Híreinkhez a transtelex.ro értesüléseit használtam fel.

0: A következő percekben Rétik Ingával, a Bábesbolyai Tudományegyetem környezettudományi és környezetmérnöki kar adjunktusával beszélgetek a fényszennyezésről.
1: Sok szeretettel köszöntelek a műsorunkban újra, és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat.
2: Én is köszöntelek, és én is nagyon szépen köszönöm még egyszer a felkérést.
1: Egyre többször halljuk mostanában azokat a szavakat, hogy zajszennyezés, fényszennyezés, biodiverzitásnak a változatossága. Ma pont a fényszennyezésről fogunk beszélni, és az első kérdésem az lenne, hogy mit is jelent az, mi is az a fényszennyezés?
2: Igen, lehet, hogy sokak számára ez újdonság, amikor fényszennyezésről, vagy éppenséggel zajszennyezésről, ha bár ugye a zajszennyezésről gyakortabban lehet hallani, meg

0: olvasni, mint a fényszennyezésről. Hát a fényszennyezés nyilvánvaló, hogy egy mesterséges fényforráshoz köthető, és ennek a túlzott használata. Igazából mondhatni, hogy az esti égbolt mesterséges fényforrásokkal történő, hát túlzott energiapazarló módon történő megvilágítása, ami nyilvánvaló, hogy hatást gyakorol a környezet minőségére is, és leginkább mondhatni, hogy az élővilág van érintve. Úgyhogy igazából a túlzott mesterséges fényforrások éjszakai használata eredményezi a fényszennyezést. Vannak kiváltó okok is, mert hát nyilván, hogy szükségszerű azért néha megvilágítani bizonyos térségeket ugye az éjszaka folyamán. Tehát itt nem az van, hogy teljesen ki kell iktatni ezeket, hanem ezeknek, hát mondjuk úgy, hogy a kellőképpen történő használatáról lenne szó azért, hogy ne beszéljünk fényszennyezésről, vagy éppességgel csökkenteni lehessen a fényszennyezést. Tehát ne használjunk indokolatlanul fényforrásokat, vagy esetleg nem a megfelelő helyen vannak ezek kihelyezve, nem megfelelő időben és időtartamban használjuk ezeket, vagy nem megfelelő minőségű fénnyel valósul meg igazából a megvilágítás.
1: Említetted azt, hogy hatással van a környezetre és az élővilágra. Egy kicsit jobban belemennél ebbe, hogy milyen hatással van?
0: Igen, hát mondhatni, hogy ugye az élővilág, tehát gondolok a leginkább ugye az állatvilágra, mint magunkra, az emberekre is hatást tud gyakorolni a fényszennyezés. És akkor kezdeném az állatokkal, hiszen sok esetben ugye itt leginkább az éjszakai állatok lesznek érintve, illetve ebbe a csoportba, hogy állatok bele kerülnek, bogarak és madarak is egyaránt. Sok esetben például a párzási rituálét zavarhatja meg, például a Szent János bogarak esetében, vagy a tájékozódásukat tudja megzavarni a túlzott mesterséges fény, és igazából az történik, hogy különböző rovarok, szitakötők, vagy éppenséggel más rovarok, ugye a víz felszíne után, hát mondjuk úgy, hogy tájékozódnak, illetve a víz felszíne ugye egy természetes fény visszaverő felület. A probléma akkor adódik, amikor ezt a természetes fény visszaverő felületet, ugye mesterséges fényfelületek váltják ki a nem kellő megvilágítás következtében, tehát ilyen polarizált fénycsapdák, vagy polarizációs ökológiai fénycsapdák jelentkeznek, és ez megzavarja ugye a rovarokat. Sok esetben akár ezeknek a pusztulását, vagy ahogy az előbb említettem, a párzási időszakot, vagy a párzási rituálét tudják megzavarni, és nyilvánvaló, hogy ez a hát mondjuk úgy a fennmaradásukban jelenthet gondot. Ugyanakkor a madarak esetében is ugye gondot jelenthet az, hogy visszaverődik a fény, vagy éppenséggel nem látnak olyan felületeket, amelyek hát ugye az útjukba állnak, és ezáltal kisebb vagy nagyobb balesetek következhetnek be. Illetve mondhatni, hogy az akár az élőhelyeknek a veszélyeztetése is fennáll, ugye az éjszakai aktív fajok esetében, és ugye azért ez elég sok olyan káros hatás, ami negatívan érinti az élővilágot. Ami az embert illeti, hát itt leginkább ugye az alváshoz köthetném, hiszen hogyha nem kellően sötét helyiségben alszunk, akkor ugye az alvás ciklust irányító hormon, az úgynevezett melatonin hormon ugye nem termelődik kellőképpen, és ez nem biztosít egy jó pihenést, egy kellő mély alvást, ami nyilván, hogy a későbbiekben akár a koncentrációzavart okozhat, akár a munkánkban, vagy éppenséggel vezetés, közlekedés közben jelenthet gondot. Úgyhogy van egy jó pár negatívum annak, hogyha túlzott fényforrás közelében élünk, vagy éppenséggel ugye ez érint bennünket, és persze vannak ilyen-olyan korrelációk, most tudományosan nincsenek bebizonyítva, hogy igenis annak a következménye, de azért a különböző tanulmányok korrelációkat, tehát kapcsolatokat mutattak ki az között, hogy bizonyos daganatos betegség kockázata megnőtt az erősen megvilágított területeken, illetve depressziós tünetek, túlsúly vagy éppenséggel metabolikus rendellenességek megjelenését kötötték a fényszennyezésben élő személyek esetét vizsgálva.
1: Az ilyenekre nem is gondolnánk, hogy
0: igen,
1: ezzel
0: valóban
1: is összeköttetésben állhat. Mi lenne az a egészséges fény, amivel mondjuk nem alakulnának ilyen betegségek, vagy az állatok életmódját sem változtatná meg?
0: legjobban szerintem azzal tehetnénk az ellen, hogy csökkentsük ezeket a negatívan ható fényforrásokat, hogyha oda figyelnénk arra, hogy milyen jellegű fényforrásokat szerelünk fel, milyen égüket használunk. A világítótesteket, amennyiben lehet ugye ernyőzéssel vagy sikkurás világítótesteket alkalmazzunk, ezeket a kellő helyen helyezzük el, ugye amennyiben lehet, minél közelebb legyenek a felszínhez azért, hogy ne legyen egy fénycsapda a rovarok számára. Most persze, hogy ez a céltől is függ, tehát azért mindenek előtt szem előtt kell tartsuk, ugye, miért van felszerelve az adott világítótest, de amennyiben lehetséges, akkor ezeket a szempontokat szem előtt lehet tartani. Illetve fontos ugye az égőnek a kiválasztása is. Valószínű, hogy a hallgatók is hallották azt, hogy melegfény, meg hidegfény, amikor égőket vásárolunk, lehet olvasni az égőknek a skatujáján azt, hogy melegfény, meg hideg. Itt igazából ugye a fényforrás, úgymond egy úgynevezett színhőmérséklet skála, ezt Kelvin színhőmérsékleti skálának nevezzük, alapján vannak kialakítva ezek a mondjuk úgy fény spektrumok, és azt ajánlott, ugye, hogy ez minél alacsonyabb legyen. Tehát általában a 2700 Kelvin színhőmérséklet az optimális, tehát ez az a sárgás, narancssárgás fény, amihez mi is hozzá vagyunk szokva. Az utóbbi időben, amikor megjelentek a ledes világító források, ezek általában úgymond a hát mondjuk a fehér fény fele, vagy a kékesebb színárnyalat fele hajlanak, nehezebben lehet megvalósítani a ledes megvilágítással ezeket a meleg színskálákat, de itt is, amennyiben lehet, akkor próbáljunk minél alacsonyabb Kelvin számú ledes égőket megvásárolni. Úgyhogy igen, kevesebbet fogyasztunk a ledes égőkkel, de ugyanakkor pont az miatt ugye a kékes színskála fele viszik a világítást, ezért hát mondjuk úgy ökológiai csapdának tekinthetőek, úgyhogy annak pro és kontra érvek, ami a ledes megvilágítást is illeti.
1: Hol a legnagyobb a világon a fényszennyezés?
0: Természetesen, vagy nem tudom, hogy természetesen vagy sem, de a legnagyobb, hát mondjuk úgy városi agglomerációk köré csoportosulnak a legnagyobb fényszennyező források, és létezik már több ilyen térkép is, ahol nyomon lehet követni azt, hogy a világ különböző részeiben hogyan is áll a fényszennyezés, és mondhatni, hogy az Amerikai Egyesült Államok keleti része talán az egyik gócpont, ami a fényszennyezést illeti, illetve Európa, hát mondjuk úgy nyugat központi része, tehát ugye vannak itt ilyen hotspotok, ahol azért lehet látni ezeket a koncentrációkat, fényszennyező forrásokat, és persze azért az ázsiai kontinenset sem kell figyelmen kívül hagyni, gondolok ugyancsak a keleti partvidékre, ahol megint elég nagy koncentrációban vannak jelen a fényszennyező források. Tehát a megalopoliszok, metropoliszok övezete az, ami kimagaslik, és ezt lehet követni online térképeken is, úgyhogy akinek éppenséggel kedve tartja, az rá kattinthat és megtekintheti, hogy az ő városa, régiója vagy éppenséggel országa hogyan is áll, mi a helyzet, ami a fényszennyezést illeti.
1: Próbálják Európában egy kicsit korlátozni a fényszennyezést, vagy van erre bármilyen törvény, hogy mit kellene betartsanak, vagy mit nem kellene betartsanak a városok, vagy környéke?
0: Hát igazából ugye vannak ilyen olyan kezdeményezések a földnapi alkalmából is, ugye amikor egy óra fénymentes, hát mondjuk úgy estre kéri fel a lakosokat, ugye az Európai Unió és nem csak, tehát ezt próbálják ugye világviszonylatban beiktatni ezt a kezdeményezést, amivel próbálják az embereket rávezetni arra, hogy fölöslegesen ne használják a fényforrásokat. A környezetvédelem mellett a gazdasági oldalát is kell nézni, hiszen az energia előállítása az mellett, ugye, hogy környezet szennyező is lehet, nyilvánvaló, hogy egy bizonyos anyagi befektetést is igényel, ami a felhasználók és a fogyasztók zsebében fog megérződni igazából. Úgyhogy amennyiben lehet, próbáljunk arra koncentrálni, ugye, hogy minél kevesebbet fogyasztunk, annál kevesebbet fogunk fizetni, és főleg most ugye az energiaárak azért eléggé megugrottak, úgyhogy talán mondjuk úgy, hogy a geopolitikai viszonyok is egy picikét rávezettek arra az utóbbi időben, hogy gazdaságosabbak legyünk az energiaforrásukkal, és nyilván, hogy ennek a, mondjuk úgy, hogy a környezet szempontjából is egy pozitívuma lehet, hogy kevesebbet fogyasztunk, akkor kevesebbet kell termelni, illetve ezáltal a szennyezőanyagok kibocsátása is csökken. Őszintén most nem tudok, hogy létezzen, de lehetséges, hogy vannak jogszabályok is, de őszintén erről nincs tudomásom, hogy valami jogszabály esetleg szabályozná a fogyasztási módját az energiának, illetve a fényforrásoknak.
1: Az utolsó kérdésem az lenne, hogy mi lenne az utolsó gondolatod a hallgatókhoz, hogyha esetleg ilyen fogalmazódik meg benned?
0: Mondhatni azt, hogy akár csak a vízzel és más energiaforrásokkal is, itt talán a fény esetében is fontos lenne ténylegesen odafigyelni arra, hogy gazdaságosan használjuk, hogy kellőképpen használjuk, és mindez talán, hogyha sok kicsi sokra megy, akkor óriásit léphetünk ugye a környezetünk megőrzésében, mint a saját jólétünknek a fenntartásában. Úgyhogy kevesebb fényszennyezést kívánok mindenkinek.
1: Az elmúlt percekben Réti Kingával, a BBTE környezettudományi és környezetmérnöki kar adjunktusával beszélgettem a fényszennyezésről.

Ezzel zöld percek rovatunk a végéhez ért. Köszönöm, hogy ma is velem tartottak. Találkozunk 2 hét múlva. A műsor szerkesztőjét, Lukács Orsolyát hallották. Viszont hallásra!

0: zöld percek. Friss levegő, forrás víz, egy túra a hegyekben. Természeti kincseink megőrzése közös feladatunk. Tudjon meg többet a környezetvédelemről az Agnus Rádió zöld percek rovatában. Zöld percek. Két hetente szerdánként 12 óra 30 perckor.
1: Az elmúlt percekben zöld percek környezetvédelmi rovatunkat hallhatták Lukács Orsolya szerkesztésében.

Békesség Istentől, jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat július 15-én szerdán az Agnus Rádió déli magazin műsorában. A mikrofonnál Palkó Hannát hallják. A nap gondolatával köszöntöm Önöket, ami Bauer Barbara magyar írónő tollából származik, és így hangzik. Vannak az ember életében álomszerű pillanatok, amelyekre örökké emlékezni fog, amelyek végigkísérik egész életét, és vele maradnak az érzések is. Ez a gondolat kísérje minket a mai napon. Most pedig lássuk, mivel várom Önöket a következő órában. Egy órakor híreket mondok, ezután jó hír csendül, majd mesekosár rovatunkban Rumcájsz meséjét folytatjuk, ezt pedig zenélőköntös komoly zenei rovatunk követi majd Nagy Ibolya szerkesztésében. Ha tehetik, tartsanak velem! A pontos idő 1 óra, híreink következnek.

Híreink először címszavakban. Májusban 5684 lejre csökkent a nettó átlagbér Romániában. Nikus Ordán párizsi látogatása végén úgy nyilatkozott, hogy Románia aktív és megbízható partner az európai biztonság megerősítésére irányuló erőfeszítésekben. Az AUR torony magasan vezet a PESZEDE által megrendelt felmérésben, a többi párt rangsora eltér. Örülnek Parajdon a megítélt uniós árvízvédelmi támogatásnak, de senki nem tudja, mire mennyi jut. Most pedig következzenek a részletek. Áprilishoz képest májusban 159 lejjel, azaz 2,7%-kal 5684 lejre csökkent a nettó átlagbér Romániában, közölte ma az Országos Statisztikai Intézet. A bruttó átlagbér 9483 lej volt, 257 lejjel kisebb, mint az előző hónapban. A legnagyobb nettó átlagbért a számítástechnika, valamint a kőolaj és gázkitermelésben, a legkisebbet pedig a halászatban és akvakultúrában jegyezték. Az Országos Statisztikai Intézet szerint májusban az ágazatok többségében, főként az előző hónapokban adott alkalmi prémiumok, negyedéves és éves jutalmak, teljesítménybónuszok, húsvéti juttatások elmaradása miatt csökkent az átlagbér. Csökkenéseket okozott egyes ágazatokban a termelés és a bevételek visszaesése is. Nikus Ordán elnök tegnap befejezte kétnapos párizsi látogatását, és ma részt vesz a Kijevben szervezendő Ukrajna Dél-Kelet-Európa csúcs találkozóján. Párizsi látogatásomat egy egyértelmű üzenettel zárom. Románia aktív és megbízható partner az európai biztonság megerősítésére irányuló erőfeszítésekben. A tetrekészek koalíciója keretében folytatott megbeszélések az Ukrajnának nyújtandó támogatásra, valamint az igazságos és tartós béke eléréséhez szükséges lépésekre összpontosítottak, írta Nikus Ordán a Facebookra párizsi látogatása végén. Arról is beszámolt, hogy Emmanuel Macron francia elnökkel és több más európai vezetővel közösen részt vett a Franciaország Nemzeti Napja alkalmával szervezett ünnepségeken. Ez kiváló alkalom volt arra, hogy megerősítsük a Románia és Franciaország közötti szoros kapcsolatokat, amelyeket stratégiai partnerség és az idők során kialakult barátság fűz össze, fogalmazott az államfő. Az AUR számít a parlamenti választások abszolút esélyesének. A párt közel kétszer annyi szavazatra számíthat, mint a rangsorban utána következő vetétársa. Derül ki a román

0: Romániai Értékelési és Stratégiai Intézet legfrissebb, a Szociáldemokrata Párt megrendelésére készült közvélemény kutatásából. A szociáldemokraták megbízásából készült elemzésben szereplő pártpreferenciák azonban némileg eltérnek az ebben az időszakban közzétett más szociológiai felmérések eredményeitől. A Romániai Értékelési és Stratégiai Intézet adatai szerint a román választók körében a második legnépszerűbb politikai erő a PESZEDE, amelyre a megkérdezettek 21%-a szavazna, ha most vasárnap tartanák a választásokat. A képzeletbeli dobogó harmadik fokán a Nemzeti Liberális Párt áll 17%-kal, őket követi a Mentsétek meg Romániát szövetség 10%-kal. Az RMDS ebben a felmérésben az 5%-os parlamenti küszöb alatt szerepel, mindössze 3%-os támogatottsággal, szemlézi az adatokat a news.ro. Bár az első helyezett kilétét illetően nincs vita a különböző felmérések között, néhány más szervezet rangsora a további helyeken eltér. Sem a Parajdi önkormányzat, sem a Hargita megyei prefektúra nem kapott értesítést arról, hogy az Európai Unió szolidaritási alapjából Romániának árvízvédelmi célokra megítélt 14,3 millió euróból mennyi pénz jut a tavalyi bányakatasztrófa nyomán kritikus helyzetbe került Parajd számára, és milyen munkálatokra használhatják fel az összeget. Nyágrus László polgármester a Krónikának kifejtette, több mint egy évvel a sóbánya elárasztása után valamicskét javult a parajdi közhangulat, de a turizmusra épülő vállalkozások sokasága bevétel nélkül maradt, aminek a terhét fokozza a jövőt illető bizonytalanság. A közelmúltban Diana Buzoianu ügyvivő környezetvédelmi miniszter nyilatkozata alapján számoltunk be arról, hogy az Európai Unió szolidaritási alapjából 14,3 millió eurót hagytak jóvá a romániai árvízkárok helyreállítására, és ebből a pénzből a Hargita megyei községben még idén elkezdődhetnek az árvízvédelmi munkálatok a 2025 májusában a Korondpatak által elárasztott sóbányánál. Buzoianu közölte, Parajdon már megtörténtek az első intézkedések, és még idén elkezdődhetnek a munkálatok. Az ügyvivő kormány biztosította az építőtelep megnyitásához és a munkálatok elkezdéséhez szükséges finanszírozást, a beruházás terve elkészült, és a műszaki mutatók is megvannak. A beruházás célja a Korondpatak elterelése a sóbánya területéről, hogy a jövőben ne fordulhasson elő a tavalyihoz hasonló katasztrófa. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5,24 bani, 1 amerikai dollár 4,60 bani, 100 magyar forint pedig 1,45 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései értelmében Kolozsváron ma felhős időre kell számítani. A napcsúcs hőmérséklete 28 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 17 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 26 fokot mérnek. Híreinkhez az Agerpress hírügynökség, a maszol.ro és kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkest.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Fazakas Csaba, a kolozsvári Kerekdombi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír.
3: Megindult a szívem, egészen elfogott a szánalom. Nem izzó haragom szerint bánok vele, mert Isten vagyok én, nem ember. Szent vagyok közöttetek. Hóseás próféta könyve 11. részének 8. és 9. verse.

0: mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. János írása szerint való Szent Evangélium 3. részének 16. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.
2: Közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
3: Reklám. Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponyfát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponyfát, spektákulum.
4: Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
5: Barcelona Gypsy Balkan Orchestra, a világhírű grúz trió mandili, mongol torokének, afrikai dallamok, latin-amerikai ritmusok, a cigányzene nagyjai, világzenei DJ-k és Kalotaszeg élő népi kultúrája mind jelen lesznek a Méra World Music Csűrfesztiválon július 30 és augusztus 2 között. Jegyek korlátozott számban a meravordmusic.com oldalon. Koncertek, gyerekprogramok, divajbőgés és hazai ízek. Találkozzunk Mérán, a csűrben.
6: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan hegeket és szolgáltatásokat.
7: Reklám.
8: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Ezt a közösségi feladatot a történelem során számtalanszor újra kellett gondolnia a kereszténységnek. Most is egy ilyen időszakhoz érkeztünk. Az Agnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy a rádiónk stúdiójában, a Konstanca utca 1-3 szám alatt.
9: Gombolózón állék zenébe. Vágjon zsebre érdekességeket és tudnivalókat emberekről, korokról és zeneművekről. Akassza le a fogasról a zenélő köntöst. Nagy Ivolya vagyok. Várom Önöket minden vasárnap 14 óra 25 perckor és szerdán 13 óra 30 perckor.
10: Vendégek állnak az ajtóban, és nem tudja, mit készítsen nekik vacsorára.
11: Vészhelyzetben keresse a házalófazék recepttárát. blog.agnusradio.ru
10: Házalófazék.
11: A mi receptjeinkkel biztos sikere lesz.
12: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
13: Hírekkel legközelebb 2 órakor jelentkezem. A következő percekben Pintér Béla énekel nekünk.

0: Az elmúlt percekben Pintér Béla énekelt nekünk. A következőkben a kedves gyerekeket is várjuk rádió közelbe, mivel mesekosár rovatunk következik. Először Halász Judit énekel nekünk, majd Rumcájsz meséjét folytatjuk.
1: Mesekosár!

0: hogyan járt Rumcájsz a porosz generálissal. Azután eljött az idő, amikor a poroszok Jicsin alá vonultak. Esett az eső, megáradtak a források, és a zsivány barlang nyírkos és hideg lett. Egy éjszaka sziszenés hallatszott. Pszi! Olyan keserves hang volt, mint amikor egy bájos lány nem akar hangosan tüsszenteni.
1: Manka, te vagy az?
0: Kérdezte Rumcájsz, és aggódva felült az ágyon. Körmével tüzet csiholt és fényt gyújtott. Abban a pillanatban, mintha lövés dördült volna. És kialudt a fény. Rumcájsz, te vagy az? Kérdezte Manka.
1: Én, szipogott Rumcájsz. Reggel, azonnal el kell mennünk a patikába, megkülés elleni porért.
0: Még harmatos volt a reggel, amikor Jicsinbe indultak. Bementek a patikába, és az üvegcsék és tégelyek között ott állt Pulver, a patikus. A munkalapon pirulák hevertek, pedig a pult alatt már jókora edény megtelt tablettákkal.
1: Miért kell Jicsinbe ennyi pirula?
0: Csodálkozott Rumcájsz. Ide vonul a porosz hadsereg. Hamarosan megérkezik, és akkor minden mennyiség kevés. Felelte Pulver. Hát, kegyeteknek mit adhatok?
1: Ha-ha-ha,
0: felelte Rumcájsz. A patikus bólintott, és egy zacskót adott Rumcájsznak. Itt egy kis por tüsszögés ellen is kapok 13 krajcát. Rumcájsz kifordította a zsebét, de csak 7 krajcát talált benne. A patikusnak nem volt innyire ennyiért eladni. Megvakarta az orrát, eltette a zacskót, és egy kerek dobozkát tolt Rumcájsz és Manka elé. Ez speciálisan zsiványoknak való, és nem kerül egy garasba sem. Rumcájsz és Manka fogta a dobozt, és eltávozott. Fönt a lakásban azt mondta a patikus a feleségének. Volt egy kis kőzúzó porom, ha bevonulnak a poroszok, bajom lehet belőle, át inkább túladtam rajta. Rumcájsz és Manka alig pár lépéssel hagyta mögött Jicsint, amikor Rumcájsz orrát csiklandozni kezdte a tüsszögés.
1: Manka, gyorsan a port!
0: Szólt, és már szívta is be a levegőt, mint egy orgonasép. Manka kinyitotta a dobozt, Rumcájsz tenyerébe szólt egy kis port, és Rumcájsz felszippantotta. Ám ahelyett, hogy megkönnyebbült volna, elbörösödött, mintha legalábbis mennydörgést tartott volna magában.
1: Gyorsan fordítsd az orrom a mező felé!
0: Ennyit tudott csak elhadarni. Manka gyorsan a katonai gyakorlótér felé fordította Rumcájszt a domb felé. Rumcájszban még egy ideig dolgozott a kőzúzó por, egyre erősebben hatott, majd kitört belőle. Végig söpört a gyakorlótéren, mint a vihar. Kitépte a földből a köveket, gyökerével fölfelé fordította a gyepet. Megmozgatta a felhőket is az égen. Bizony elég félelmetes volt. Rumcájsz egészen beleizzadt, kézfejével megtörölte az orrát.
1: Isten verte, patikusa!
0: Morogta. Manka azt javasolta, ássák el a földbe a port, nehogy valaki szerencsétlenül járjon. Kerestek egy kis puha földet, és a kerek dobozkát örök időkre bele akarták temetni. Ám abban a pillanatban valaki megszólalt a hátuk mögött.
1: Állj!
0: Rumcájsz felnézett, és meglátott egy lovat. A lovon egy porosz generális ült.
1: Állj! Semmi sem lesz elásva!
0: Vezényelt a generális, kecskebőr kesztyűs kezével fenyegetve Rumcájszt, majd elvette tőle a kerek dobozt.
1: Nem azért jöttem Poroszországból, hogy végignézzem egy ilyen értékes kincs elásását.
0: Rumcájsz dübegurult, amiért egy idegen akar neki parancsolni.
1: Szeretném tudni, ki a csoda vagy te egyáltalán,
0: mondta neki. A generális leugrott a lóról.
1: A tüzérek fő parancsnoka vagyok, és Frigyes király küldött, hogy kifürkészem, honnan lehet Jicsint a legjobban lőni.
0: Beszéd közben fogta Rumcájszt, és hip-hop elkezdte ide-oda forgatni, mintha ágyú lenne. Végül orral egyenesen Jicsin felé fordította. Úgy megzavarta Rumcájszt, hogy az meg se tudott mukkanni, meg se tudott moccanni. Addig a kerek dobozból a generális szépen teleszórta a markát kőzúzó porral, és Rumcájsz orra alatt körözött vele.
1: Most pedig Jicsinre lősz,
0: parancsolta, és tenyeréből Rumcájsz orrába fújta az összes port. Rumcájsznak elakadt a lélegzete, elvörösödött, és érezte, hogy hatalmas tüsszentés készülődik benne. Épp csak annyit kiálthatott.
1: De hisz, rálövök Jicsinre!
0: Manka odaugrott hozzá, és az utolsó pillanatban, egy másodperc töredéke alatt a Zebin-hegy felé fordította Rumcájszt, eldördült a lövés. Jicsin egészben maradt, de attól a naptól fogva a Zebin-hegyen egy nagy üreg tátong.
1: Hát, jobb így, mintha az emberek közé ment volna,
0: dünnyögte Rumcájsz. Felrakta a generálist a nyeregbe, és zsiványosan megsercentette a körmét a lófarka alatt. Azok pedig meg sem álltak Frigyes császár istállójáig.

0: Az elmúlt percekben mesekosár rovatunkban Rumcájsz meséjét folytattuk, és Halász Judit énekelt nekünk. A következőkben zenélő köntös komoly zenei rovatunk múlt vasárnapi ismétlését hallhatják Nagy Ibolya szerkesztésében. A mai zenélő köntösben a kalózok témájához keres kapcsolódási pontokat a szerkesztő Nagy Ibolya. Az érzelmek a tények dióhényi felületén vetnek zenehullámokat. Jaj, nehogy szívünk helyett a közöny zátonyára fusson valamelyik.
1: Zenélő köntös.
2: Nagy Ibolya komoly zenei rovata.
3: Köszöntöm kedves hallgatóinkat! Mai műsorunkban a félelmetesnek és marconának tartott kalózok közül fogunk néhányat megbízható zenei távolságból szemügyre venni. A kalóz szó a török kalauz alakváltozata. Jelentése onnan ered, hogy az ókorban volt néhány olyan révkalauz, aki a helyes navigálás helyett zátonyra futtatta a hajót, amelyet aztán a cinkosai megtámadtak és kifosztottak. A kalauz és kalóz szavak rokonsága indítja el a cselekményt Gilbert és Sullivan operettjében is, amelyet Kalóz kaland vagy a Királynő kalózai címen is játszottak. Gyerekkorában Frederiket, a kis és süket szolgáló lány Ruth, az apai szándékot félreértve, a kalauzok helyett a kalózok közé küldi. A fiúból pilot helyett pirate lesz. Megismerkedik Stanley vezér őrnagylányaival, köztük Mabel-lel, és a két fiatal azonnal egymásba szeret. Egymáséi is lehetnének az innas évek elteltével, ám Frederik szerződése kimondja, hogy a 21. születésnapjáig a kalózoknál kell maradnia. Frederik pedig február 29-én született, ami azt jelenti, hogy mivel csak minden szökő évben ünnepelheti meg születésnapját, még 63 évig kell szolgálnia. Kötelességtudata arra készteti, hogy betartsa a kalózokkal kötött megállapodását. Egyetlen vigasza az, hogy Mabel vállalja, hogy hűségesen megvárja. Az operett persze nem ilyen kilátástalanul ér véget, mi azonban már csak annyi időt szánunk rá, hogy meghallgassunk egy olyan részletet, amelyben a kalózok is szóhoz jutnak.

Elhangzott Gilbert és Sullivan operettjéből a Samuel a kalózok és a rendőrök karára írt részlet, címe Macskaszerű léptekkel osonunk zsákmányunkra. A kalózkodás egyidős a hajózással. Vessünk egy pillantást történetük legfontosabb mozzanataira. Az ókorban a főniciaiak, görögök, majd az etruszkok és az illírek egyaránt űzték a hajórablást. Később a kilikiai kalózok uralták a földközi tengert, amíg Pompeius római hadvezér fel nem számolta őket. Ennek a műveletnek előzménye az volt, hogy Krisztus előtt 75-ben magát Julius Cézárt ejtették foglyul az anatóliai kalózok az égei tengeren. A magabiztos politikus nemhogy megijedt volna, hanem a 38 napos fogság alatt úgy viselkedett, mintha ő lenne a parancsnok. Szavalt a kalózoknak, megdorgálta őket, ha aludni próbáltak, és többször megígérte, hogy ha kiszabadul, mindannyiukat keresztre fogja feszítetni. Saját maga követelte, hogy emeljék meg a váltságdíjat, mert ő sokkal többet ér a kitűzött 20 talentumnál. Miután az 50 talentum válságdíj megérkezett és szabadon engedték, Cézár valóban visszatért saját flottájával és triumvír társával, Pompeiusszal, elfogta a kalózokat és beváltotta ígéretét. A középkorban a legismertebb kalózok a vikingek voltak. A 8. és 11. század között rettegésben tartották Európa partjait. Rimszkij-Korszakov Szatko című operájában a viking vendég dala arról szól, hogy a tenger és a zord sziklák hogyan kovácsolták keményé a vikingek csontjait és harcossá a természetüket. A zene drámai és monumentális, az északi népek erejét és a tenger komorságát tükrözi.

Boris Krisztóf előadásában hangzott el Rimszkij-Korszakov Szatko című operájából a Viking vendégdala. A 16.-17. századi Londonban az állam kifejezetten pártolta a kalózok fosztogatásait, hiszen a zsákmányok után jelentős adót zsebelhetett be. Abban a korban a tudományos világ sem állt távol a matrózok verekedéseinek színhelyétől. A Hableány nevű kocsma például egyszerre volt törzshelye költőknek, színészeknek és kalózoknak is. Asztaltársaságukban ott volt Francis Bacon filozófus mellett a királynő kegyence, a lovagi rangra emelt kalózvezér Francis Drake is. A divatos színpadi szerző Christopher Marlowe, Shakespeare kortársa és barátja, személyesen is felcsapott kalóznak Sir Francis Drake oldalán. Több sziget kifosztásánál is vezető szerepet játszott, végül egy kocsmai berekedésben halt meg 29 évesen. Néhány szóban érdemes kitérni Sir Francis Drake-re is, aki kulcs szerepet játszott az angol királyság tengeri nagyhatalommá válásában. 1577. december 13-án indult el 5 hajóval, arra is vállalkozott, hogy felderíti az úgynevezett ezüst flottának a spanyol kincsszállító hajórajnak az útvonalát, és megszerzi a hajók rakományát. Drake királyi szabadalomlevelet kapott első Erzsébettől, amelyben a királynő felhatalmazta, hogy bárhol megtámadhassa az ellenséges hajókat. A megállapodás úgy szólt, hogy Drake kapitány a spanyol kincses hajókat pusztán azért fogja megtámadni, mert feltételezi, hogy éppen háború van. Ha a turpiság kiderül, a madridi angol követ majd bocsánatot kér, és angol hidegvérrel szemléli a spanyol miniszterek dűrohamait. Az engedély fejében a hadizsákmány jókora része a királynő kincstárát illette. Drake megkerülte a Hornfokot, és végigfosztogatta a védtelen chilei spanyol kolóniákat. Flottájából egyedül a Golden Hind nevű hajót ért vissza, az viszont ezüstrudakkal, fűszerekkel és selyemmel volt megrakva, a vállalkozás nyeresége 400%-os volt. A sikeres hajóút után Erzsébet királynő lovagi rangra emelte kapitányát, akinek további érdemeit is felsoroljuk. Magellán után az ő expedíciója volt a második, amely körbejárta az egész bolygót. A portugál tengerésszel ellentétben ő viszont túlélte az embert próbáló utazást. Oroszlán része volt a rettegett spanyol armáda megsemmisítésében. Erzsébet királynő megbízásából végrehajtott rendszeres fosztogatásaival hatalmas vagyonhoz juttatta az angol kincstárat és sikeresen gyengítette a spanyol gazdasági hegemóniát. Feltérképezte Amerika csendes óceáni partvidékét és felfedezte a Tűzföld és Antarktisz közötti átjárót, amelyet ma Drake átjárónak neveznek. Drake kapitány köztudottan finom ízlésű ember volt. Hajóira hivatásos zenészeket fogadott, akik viola és lantjátékkal szórakoztatták őt és legénységét vacsora közben. Most John Dowland muzsikájával képzeljük magunkat a korabeli hangulatban.

Stundaland Come Again című darabja hangzott el. A kalózok általában könnyen felismerhetők voltak öltözködésükről és beszédmódjukról. A megjelenésükről alkotott elképzelés Stevenson ifjúsági kalandregényének, a Kincses szigetnek 1950-es filmes feldolgozásával hódított teret. Gyakran ábrázolják őket fél lábbal és bekötött szemmel. A szemkötőt azért viselték, mert a napfényes fedélzetről a sötét hajótest belépve a szemnek általában percekre van szüksége a fókuszáláshoz, a lekötött szem viszont hozzászokott a sötéthez. Így, amikor a szemkötőt levették, azonnal tökéletesen láttak a fél homályban is. Végezetül szóljunk a zenetörténeti kalózokról is. Handel életében a korabeli londoni és amsterdami zeneműkiadók rendszeresen lopták el és adták ki engedélye nélkül a partitúráit és csembalókottáit. A hivatalos és illegális kiadványok egyaránt hozzájárultak ahhoz, hogy zenéje a legszélesebb rétegekhez eljusson, ám a kalózkiadások megfosztották Handelt a közvetlen jogdíjak egy részétől. A leghíresebb kalóz kiadás az Opus 1-es szonátáinak kottája volt. Nem egy egyszerű, olcsó másolatról volt szó, hanem egy mesterien kivitelezett, nemzetközi szintű ipari hamisításról, amelyet maga a hivatalos kiadó John Walsh követett el. A zeneszerző engedélye nélkül megszerezte Handel szonátáinak kéziratait, de nem merte saját nevén kiadni, hanem hamis címlapot nyomtatott a kottára, és úgy tüntette fel, mintha a kiadvány az amsterdami Jean Roger neves nyomdájából származna. A turpiságra úgy derült fény, hogy a feltüntetett dátum idején Jean Roger már évek óta halott volt, a kották zenei vésése pedig összetéveszthetetlenül a londoni műhely stílusát viselte. Hallgassunk meg egy részletet az Opus 1 numero 4-es D-dur szonátából Isaac Stern és Alexander Zakin előadásában.

0: Handel opusz 1-es D-dur szonátájának első és második tételével véget ért a zenélőköntös kalózokról összeállított műsora. A viszonthallásra!
1: Zenélőköntös.
2: Az elmúlt percekben zenélőköntös komoly zenei műsorunkat hallhatták Nagy Ibolya szerkesztésében. A következőkben a Fike Band énekel.

Békesség Istentől, jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm a most becsatlakozott rádióhallgatókat szerdán, július 15-én az Ágnus Rádió déli magazin műsorában. A mikrofonnál Palkó Hannát hallják. A nap gondolatával köszöntöm Önöket, ami Bauer Barbara magyar írónő tollából származik, és így hangzik. Vannak az ember életében álomszerű pillanatok, amelyekre örökké emlékezni fog, amelyek végigkísérik egész életét, és vele maradnak az érzések is. Ez a gondolat kísérjen minket a mai napon. Most pedig lássuk, mivel várom Önöket műsorunk harmadik és egyben utolsó órájában. Hamarosan híreket mondok, majd jó hír csendül, ezután versrovatunk következik. Végül keresztjén élet felekezetközi műsorunkat sugározzuk Szecsődi Árpád szerkesztésében 14 óra 20 perckor. Ezzel várom Önöket a következő órában. Ha tehetik, tartsanak velem! Hallgathatnak minket a 88,3 MHz-es frekvencián, vagy online az agnusradio.ro honlapunkon. Elérhetnek minket a 0264441968-as telefonszámon, írhatnak az agnus@agnusradio.ro e-mail címre, vagy megtalálnak minket a Konstanca utca 1-3 szám alatt. A pontos idő 2 óra, most híreink következnek.

Híreink először címszavakban. Májusban 5684 lejre csökkent a nettó átlagbér Romániában. Nikus Ordán párizsi látogatása végén úgy nyilatkozott, hogy Románia aktív és megbízható partner az európai biztonság megerősítésére irányuló erőfeszítésekben. Az AUR torony magasan vezet a PESZEDE által megrendelt felmérésben, a többi párt rangsora eltér. Örülnek Parajdona megítélt uniós árvízvédelmi támogatásnak, de senki nem tudja, mire mennyi jut. Most pedig következzenek a részletek. Áprilishoz képest májusban 159 lejjel, azaz 2,7%-kal 5684 lejre csökkent a nettó átlagbér Romániában, közölte ma az Országos Statisztikai Intézet. A bruttó átlagbér 9483 lej volt, 257 lejjel kisebb, mint az előző hónapban. A legnagyobb nettó átlagbért a számítástechnika, valamint a kőolaj és gázkitermelésben, a legkisebbet pedig a halászatban és akvakultúrában jegyezték. Az Országos Statisztikai Intézet szerint májusban az ágazatok többségében, főként az előző hónapokban adott alkalmi prémiumok, negyedéves és éves jutalmak, teljesítménybónuszok, húsvéti juttatások elmaradása miatt csökkent az átlagbér. Csökkenéseket okozott egyes ágazatokban a termelés és a bevételek visszaesése is. Nikus Ordán elnök tegnap befejezte kétnapos párizsi látogatását, és ma részt vesz a Kijevben szervezendő Ukrajna Délkelet-Európa csúcs találkozóján. Párizsi látogatásomat egy egyértelmű üzenettel zárom. Románia aktív és megbízható partner az európai biztonság megerősítésére irányuló erőfeszítésekben. A tetrekészek koalíciója keretében folytatott megbeszélések az Ukrajnának nyújtandó támogatásra, valamint az igazságos és tartós béke eléréséhez szükséges lépésekre összpontosítottak, írta Nikus Ordán a Facebookra párizsi látogatása végén. Arról is beszámolt, hogy Emmanuel Macron francia elnökkel és több más európai vezetővel közösen részt vett a Franciaország Nemzeti Napja alkalmával szervezett ünnepségeken. Ez kiváló alkalom volt arra, hogy megerősítsük a Románia és Franciaország közötti szoros kapcsolatokat, amelyeket stratégiai partnerség és az idők során kialakult barátság fűz össze, fogalmazott az államfő. Az AUR számít a parlamenti választások abszolút esélyesének. A párt közel kétszer annyi szavazatra számíthat, mint a rangsorban utána következő vetétársa, derül ki a Romániai Értékelési és Stratégiai Intézet legfrissebb, a Szociáldemokrata párt megrendelésére készült közvéleménykutatásából. A szociáldemokraták megbízásából készült elemzésben szereplő pártpreferenciák azonban némileg eltérnek az ebben az időszakban közzétett más szociológiai felmérések eredményeitől. A Romániai Értékelési és Stratégiai Intézet adatai szerint a román választók körében a második legnépszerűbb politikai erő a PESZEDE, amelyre a megkérdezettek 21%-a szavazna, ha most vasárnap tartanák a választásokat. A képzeletbeli dobogó harmadik fokán a Nemzeti Liberális Párt áll 17%-kal, őket követi a Mentsétek meg Romániát Szövetség 10%-kal. Az RMDS ebben a felmérésben

0: 5%-os parlamenti küszöb alatt szerepel, mindössze 3%-os támogatottsággal, szemlézi az adatokat a news.ro. Bár az első helyezett kilétét illetően nincs vita a különböző felmérések között, néhány más szervezet rangsora a további helyeken eltér. Sem a Parajdi önkormányzat, sem a Hargita megyei prefektúra nem kapott értesítést arról, hogy az Európai Unió szolidaritási alapjából Romániának árvízvédelmi célokra megítélt 14,3 millió euróból mennyi pénz jut a tavalyi bányakatasztrófa nyomán kritikus helyzetbe került Parajd számára, és milyen munkálatokra használhatják fel az összeget. Nyágrus László polgármester a Krónikának kifejtette, több mint egy évvel a sóbánya elárasztása után valamicskét javult a parajdi közhangulat, de a turizmusra épülő vállalkozások sokasága bevétel nélkül maradt, aminek a terhét fokozza a jövőt illető bizonytalanság. A közelmúltban Diana Buzoianu ügyvivő környezetvédelmi miniszter nyilatkozata alapján számoltunk be arról, hogy az Európai Unió szolidaritási alapjából 14,3 millió eurót hagytak jóvá a romániai árvízkárok helyreállítására, és ebből a pénzből a Hargita megyei községben még idén elkezdődhetnek az árvízvédelmi munkálatok a 2025 májusában a Korondpatak által elárasztott sóbányánál. Buzoianu közölte, Parajdon már megtörténtek az első intézkedések, és még idén elkezdődhetnek a munkálatok. Az ügyvivő kormány biztosította az építőtelep megnyitásához és a munkálatok elkezdéséhez szükséges finanszírozást, a beruházás terve elkészült, és a műszaki mutatók is megvannak. A beruházás célja a Korondpatak elterelése a sóbánya területéről, hogy a jövőben ne fordulhasson elő a tavalyihoz hasonló katasztrófa. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lej 24 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 60 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 45 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései értelmében Kolozsváron ma felhős időre kell számítani. A napcsúcs hőmérséklete 28 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 17 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 26 fokot mérnek. Híreinkhez az Agerpress hírügynökség, a maszol.ro és kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkest.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Fazakas Csaba, a kolozsvári Kerekdombi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír.
3: Megindult a szívem, egészen elfogott a szánalom. Nem izzó haragom szerint bánok vele, mert Isten vagyok én, nem ember. Szent vagyok közöttetek. Hóseás próféta könyve 11. részének 8. és 9. verse.

0: mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. János írása szerint való Szent Evangélium 3. részének 16. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.
2: Közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
3: Reklám.
4: Nehéz helyzetbe kerültél, és azt hiszed, hogy már semminek sincs értelme? Állj meg! Tégy egy lépést hátra! Gondolj azokra a pillanatokra, amikor mosolyogtál, vagy amikor a szíved erőteljesen megdobbant. Ne add fel! Folytasd! Menj tovább! Mondj igent az életre! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
5: Neveld gyermekedet szeretettel, erőszak nélkül. A verés nem módszer.
3: Reklám.
6: Legyen ön is napra kész. Látogasson el honlapunkra, olvassa legfrissebb híreinket, műsorajánlóinkból pedig megtudhatja, hogy melyik rovatban miről lesz szó.
7: www.agnusradio.ru
6: Közösségünk honlapja.
8: Pop, rock, alternatív, jazz. Félórányi betekintés a könnyű zene világába Bíró Hunorral. Így zenél a világ, így muzsikál Erdély.
9: Fülbe jó, az Ágnus Rádió könnyűzenei műsora szombatonként 13 óra 30 perckor.
10: Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett persejekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis perselyt. Ha megtelt, tartalmát hozzá el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
11: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
12: A következő percekben az Ararat Worship énekel nekünk.

Az elmúlt percekben az Ararat Worship énekelt nekünk. A következőkben versrovatunkat hallhatják, amelyben Bódás János Elveszíthetetlen öröm című versét hallgathatják meg.

Bódás János. Elveszíthetetlen öröm. Nem igaz, hogy az élet rút, kegyetlen. Sok öröm van. Elveszíthetetlen. Van öröm, amely mindörökre tart. Nem árt neki szó, se tűz, se kard, se fagy, se szélvész, átok vagy nyomor, mitől a világ oly sokszor komor. Van öröm, amely soha nem apad, s ez az öröm add másoknak magad. Míg élsz, magadat mindig adhatod, adj szót, vígaszt, ha van falatot, derűt, tudást, vagy békítő kezet, mindez tiéd. Vesd másba, s nézheted, hogy nő vetésed, hozva dús kalászt, s meggazdagítva a lelked asztalát. Csoda történik. Minél többet adsz, te magad, annál gazdagabb maradsz.

0: Az elmúlt percekben versrovatunkban Bódás János Elveszíthetetlen öröm című versét hallgathatták meg, majd ezután Beethoven Für Elise című zongoradarabjából hallhattak egy részletet. A következő percekben keresztény életfelekezetközi rovatunk kacsugározzuk Szecsődi Árpád szerkesztésében.
1: Keresztény élet. Keresztény élet. Felekezetközi magazin.
2: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Keresztény élet rovatunk tartalmából. A 121. Zsoltár 1-től 8-ig terjedő versei alapján szól hozzánk ma Isten üzenete, Kós Ádám, a Magyarországi Lakamazi Református Missziói Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül. Ezt követően a Szent Gellért kiadó és nyomda gondozásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből a Templomból hazafelé című részt felolvassa Fejschmidt Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő ígéjén keresztül.

Áldás békesség! A mai elcsendesedés alkalmával Kós Ádámot, a rakamazi református missziói egyházközség lelkipásztorát hallhatják. Imádkozzunk! Mennyei atyánk, köszönjük, hogy ezen a napon is eléd állhatunk. Csendesítsd el a szívünket, és segíts, hogy meghalljuk igéd biztatását. Szeretnénk elcsendesedni, megpihenni, feléd fordulni. Nem szeretnénk elfelejteni ezt az ünnepnapot, amit veled tölthetünk. Emlékeztess bennünket arra, hogy életünk nem a véletlenek kezében van, hanem a te gondviselő gondolatod és gondviselésed hordoz minket. Amen. A 121. Zsoltáron keresztül szól hozzánk most Isten az ő igéjével. Tekintetemet a hegyekre emelem, honnan jön segítségem? Segítségem az Úrtól jön, aki az eget és a földet alkotta. Nem engedi, hogy lábad megtántorodjék. Nem szunnyad az, aki védelmez téged. Bizony nem szunnyad, nem alszik az, aki védelmez Izraelt. Az Úr védelmez téged. Az Úr a te oltalmad jobb kezed felől. Nem árt neked nappal a nap, sem éjjel a hold. Az Úr megőriz téged minden bajtól. Megőrzi életedet. Megőriz az Úr jártodban, keltedben, most és mindenkor. Amen. Kedves testvérek, rakamazon szolgálok lelkipásztorként, és amikor autóba ülök, és a környéken utazom, szinte mindig feltűnik előttem a Tokaji hegy. Ha Nyíregyháza felé indulok, vagy ha Szerencs irányába megyek, ha Nyíregyháza felől hazafelé érkezek, és mondjuk Szerencs irányából hazafelé érkezek, akkor szinte mindig látom valahol a távolban. Az évek során pedig egy tájékozódási ponttá vált számomra. Elég egy pillantást vetnem rá, és már is tudom, merre járok. Ha alig látszik, tudom, hogy messze vagyok tőle. Ha egyre magasabbnak látom, tudom, hogy közeledek. Nem kell térképet elővennem, nem kell nézegetnem az órámat, hogy mennyi idő, hanem tudom, mert látom a hegyet, és ez eligazít. A 121. Zsoltár írója is felemeli a tekintetét a hegyekre, talán ő is zarándokként járta az utat Jeruzsálem felé, a hegyek tájékozódási pontot jelentettek számára is. De érdekes, hogy nem áll meg ennél a látványnál, hanem feltesz egy kérdést, talán önmagának. Honnan jön segítségem? És a válasz nem az, hogy a hegyektől, hanem ezt mondja. Az én segítségem az Úrtól van, aki az eget és a földet alkotta. Nekünk is vannak tájékozódási pontjaink. Vannak emberek, akikre felnézünk, vannak helyek, amelyek biztonságot adnak, vannak szokások, amelyek kapaszkodót jelentenek. Ezek mind fontosak. De a Zsoltár arra tanít, hogy a végső segítség nem ezekből érkezik. A hegy csak mutat valamit. A segítség mindig az Úrtól jön. És milyen jó ezt tudni. Mert a tájékozódási pontok néha eltűnnek. Van, hogy a Tokaji hegy is ködbe és felhők mögé burkolózik. Az emberek megöregszenek, körülményeink megváltoznak. Amit biztosnak hittünk, egyik napról a másikra bizonytalanná válhat. Isten azonban nem. Ő nem változik. Ezért mondhatja a Zsoltáros teljes bizonyossággal, nem szunnyad és nem alszik Izrael őrizője. Mi elfáradhatunk, ő nem. Mi eltévedhetünk, ő mindig tudja, hogy merre járunk. Mi néha nem az utat látjuk, és nem látjuk megfelelően az irányokat, ő azonban mindenről tud, és mindent a kezében tart. Ezért ismétli újra és újra a Zsoltár, az Úr megőriz.
jártunkban, keltünkben, nappal és éjjel, most és mindenkor. Persze, ettől lehetnek nehezebb napjaink. Lehet, hogy lesz olyan időszak, amikor egyedül fogunk haladni az úton. Azonban az a bizonyos, hogy az egyedül létben és a mélységekben is az Istentől várhatjuk a segítséget. Az Úr megőriz a mélységben, az egyedül létben is. Ő nem hagy el. Talán ma is sokan indulnak útnak. Van, aki munkahelyére siet, van, aki a templomba, van, aki már tudja előre, hogy nehéz döntések várnak rá, van, aki egy orvosi vizsgálatra készül a közeljövőben, és bizonytalansággal néz a következő napok elé. Másnak egy talán régóta halogatott beszélgetést kell lefolytatnia, vagy éppen egy olyan terhet hordoz, amelyet senki más nem ismer, és amiről senki más nem tud. Mindannyian úton vagyunk. Nem csak egyik településről a másikra, hanem életünk különböző szakaszain is. A 121. Zsoltár arra emlékeztet bennünket, hogy ezeket az utakat nem egyedül járjuk. Aki megalkotta az eget és a földet, ismeri a mi utunkat is. Tudja, hová tartunk. Látja félelmeinket, és előttünk jár. Ezért, amikor ma kilépünk az ajtón, nem csak egy új nap kezdődik el, hanem az Isten gondviselése vehet körül bennünket ezen a napon is. Azzal a bizonyossággal léphetünk ki ezen a napon, az ajtónkon, indulhatunk el életünk útján, hogy felnézhetünk a hegyre, és bátran elmondhatjuk, hogy segítségünk az Úrtól jön, aki az eget és a földet alkotta. Amen. Urunk Istenünk, köszönjük, hogy ma is emlékeztettél bennünket, hogy segítségünk egyedül tőled jön. Ezért kérünk, hogy kísérd utunkat ezen a napon. Adj bölcsességet döntéseinkhez, erőt feladatainkhoz, és adj békességet minden utunkhoz. Amikor öröm ér bennünket, taníts hálát adni. Amikor pedig nehézséggel találkozunk, segíts, hogy ne veszítsük szem elől a te gondviselésedet és a te kegyelmedet. Őrizd meg jártunkban és keltünkben, most és mindenkor. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Amen.

Az elmúlt percekben Isten üzenete Kós Ádám, a Magyarországi Rakamozi Református Misszió Egyházközség lelki pásztorának áhítatán keresztül szólt hozzánk a 121. Zsoltár 1-től 8-ig terjedő versei alapján.

0: Műsorunk folytatásában a Szent Gellért kiadó és nyomda gondozásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből, a Templomból hazafelé című részt felolvassa a rádiónk önkéntes munkatársa, Fejschmidt Mária.
1: A Templomból hazafelé. Olvasom Isten ígéjét Mózes első könyve 4. részének első 8 verséből. Azután Ádám a feleségével, Évával hált, aki teherbe esett. Megszülte Kaint, és azt mondta, fiút kaptam az Úrtól. Majd újból szült annak testvérét, Ábelt. Ábel jópásztor lett, Kain pedig földművelő. Egy idő múlva Kain áldozatot vitt az Úrnak a föld terméséből. Ábel is vitt elsőszülött bárányaiból, azok kövérjéből. Az Úr rátekintett Ábelre és áldozatára, de Kainra és áldozatára nem tekintett. Kain emiatt nagy haragra gerjedt, és lehorgasztotta a fejét. Ekkor azt kérdezte Kaintól az Úr, miért gerjedtél haragra, és miért horgasztod le a fejed? Hiszen ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz, ha pedig nem jól cselekszel, a bűn az ajtó előtt leselkedik, és rád vágyódik, de te uralkodjál rajta. Ezután azt mondta Kain a testvérének Ábelnek, menjünk ki a mezőre. Amikor a mezőn voltak, rátámadt Kain a testvérére, Ábelre, és meggyilkolta. Azt hiszem, sokan átéltük már egy modern dráma, film vagy tévédarab nézése közben, hogy legszívesebben kijöttünk volna, vagy kikapcsoltuk volna a készüléket, mert olyan élesen, véresen feszülté váltak a jelenetek, hogy már-már elviselhetetlenné vált a nézése, és mégis tovább néztük. Tovább kellett néznünk, bár tudtuk, hogy nem sok örömünk lesz benne. Megvallom, így jártam Kain történetével. Ezt a következő részt legszívesebben kihagytam volna. De aztán arra gondoltam, ha tetszett az őstörténet írójának és a Szentléleknek, hogy ezt a borzongató történetet belevette a Szentírásba, akkor nekem nem illik kikerülnöm. Meg kell keresnem örök jelentését és üzenetét. Még a Bibliát szerető, azt rendszeresen olvasó emberben is felvetődhet a kérdés, igaz történet ez, vagy valami gyermekeknek való mese, ősi mítosz, amit még az imádkozó és ígével élő ember is mosolyogva félretehet azzal, hogy hol vagyunk mi már ettől? Hol vagyunk? Egyfolytában benne élünk, a kellős közepében. Kinyitottuk ma reggel az újságot, ugyan mit olvastunk? Azt, hogy Kain megölte Ábelt. Több ezer méter magasból, nem is egyet. Vagy egy országúton suhanva és cserben hagyva áldozatát, ahogy Kain hagyta ott a mezőn Ábelt. Kinyitjuk a rádiót, felkattintjuk a tévét, és szüntelen azt halljuk és azt látjuk. Kain megölte Ábelt. Kain nem halt meg, és Ábel szüntelen meghal. Testvér öli a testvért, ember testvér az ember testvért. Csak a bunkó vagy a kőbalta változott, Kain nem. Erről beszél a maga különös, gyermekdett kép nyelvén ez a történet. Íme mondja a maga képes nyelvén, ez az emberiség történetének kezdete, a világtörténelem nyitánya, sőt a vallások és az egyházak történetének kezdete is, hiszen két oltár között, vagy azok közelében történik a testvérgyilkosság. Láttam egyszer egy könyv címet, Kain köztünk van. Azt hiszem, ez így nem egészen igaz, csak félig. Ezt az ősi képes írást így fordítanám le mai nyelvre. Vigyázat, Kain bennünk van. Nemrégen olvastam egy feleséggyilkosról, akire úgy találtak rá, hogy kezébe szorított fejét ide-oda ingatta a holttest felett, és eszelősen, szüntelen csak ezt ismételgette. Hogy tehettem? Hogy tehettem? Úgy, hogy nem tudta, benne is ott él Kain. Ez az ősi történet megrendítő figyelmeztetés. Kain közöttünk és bennünk él. Isten irgalmazzon és könyörüljön rajtunk. De nézzük meg közelebbről a történetet. Kíséreljük meg itt is kibetűzni a kép írást, mit üzen évezredek óta. Isten a paradicsomon kívül is Isten. Megtartotta ígéretét. Éva, ha fájdalommal is, de életet hozott a világra, megszülte elsőszülött gyermekét. Egyszer egy presbitertársam szinte megrendülve mondta, végig olvastam a Bibliát, és azt látom, hogy Isten minden ígérete beteljesült, csak egy nem, Jézus Krisztus visszajövetele. De ha minden ígéretét beteljesítette, akkor ez is megtörténik egyszer. Valóban már a Biblia első lapjain föl kell fedeznünk, hogy Isten megtartja ígéreteit. Éva az életadó, életet adhatott, és ezt mondta, nyertem férfit az Úrtól. Hogyan lelkendezik Éva első fia születésekor, úgy, hogy Kainnak nevezi el, ami magyarul nyíl vagy nyereség. Ehhez képest milyen szürkén hangzik a tudósítás a másodszülött Ábelről. Mintha ma azt olvasnánk, hogy a nagy sztárok után futottak még, vagy és sokan mások. Majd újból szült annak testvérét, Ábelt. Ábel neve héberül így hangzik, Hebel. Jelentése pára, semmiség. Itt a két név sajátos jelentésénél bukkanunk rá az ősi, képes beszéd második és lényeges üzenetére. Isten nem csak más, mint az ember, hanem ítéletei is mások, mint a mi ítéleteink. Részünkről befolyásolhatatlanok. Akire Éva azt mondja, nyereség, annak az áldozatára mondja Isten, hogy semmiség. Akire Éva azt mondja, pára, semmiség, annak az áldozatára pedig rátekint Isten. Akármilyen gyermekded is az ősi kép, nekünk nem szabad gyermekesen fönnakadnunk ilyesmin, hogy mi lehetett a külső jele annak, hogy az egyik áldozatra rátekintett, a másikra nem? Nem ez a szöveg üzenetének lényege, hanem az, hogy Isten szuverén Úr. Ő más, és másképpen ítél, és ehhez joga van. Ki tudná megmondani, hogy Mozart miért a hetedik, Johann Sebastian Bach a 13. és Benjamin Franklin miért a 17. gyermeke szüleinek, miért nem az elsők voltak a zsenik. Inkább, jól megértve a mai és ősi ige üzenetét, jobban figyeljünk ezúttal, hogy mi az Isten akarata egyik vagy másik gyermekünk felől, és merjük ahhoz igazítani, korrigálni talán hamis elképzeléseinket, álmainkat. Merjük kimondani, nem az a gyermekünk lett különösebben nyereség, akiről úgy vélekedtünk, beszéltünk és lelkendeztünk, hanem talán a másik, a vakarcs, a kis semmiség. De van még egy örök üzenete ennek az ige résznek, hogy az első, aki megszokta, hogy így is nevezik, a sztár, a kiváltságos, alig vagy semmiképpen nem tudja elviselni, hogy valaki másképpen vélekedjék felőle. Még ha az maga az Isten is. Még az Istennek sem hajlandó a helyét átengedni. Még csak nem is egyenlő elbánást kíván, hanem kivételezettet. Emlékszem egy édesanya panaszára, akinek megszületett a második gyermeke, és az első gyermek éveken át szenvedett, hogy kiváltságos helyzetét meg kell osztania az öccsével. Az édesanya egyszer azt mondta neki, de kisfiam, én ugyanúgy szeretlek, mint az öcsédet. Mire az idősebb, magából kikelve azt kiabálta az arcába, ne ugyanúgy szeress, hanem jobban, mint őt. Igen, Kain még azt sem tudta volna elviselni, ha egyformán tekint Isten a két áldozati oltárra, amikor ő a nyereség. De azt, hogy ő a második helyre kerülhet a semmiséggel, Ábellel szemben, azt végképp nem. Kain emiatt nagy haragra gerjedt, és lehorgasztotta a fejét. Ha szóról szóra fordítanám itt a héber szöveget, így hangzanék, akkor égni kezdett Kainban, és leesett az arca. Magyarán égő haragjában lehullott róla állarca. A kegyes állarc, hiszen ő is áldozott kegyesen, mint Ábel. Tanúi lehetünk, ez is az ősi szöveg üzenete, az egyik legrombolóbb emberi indulat az irigység születésének és következményeinek. Az irigységnek, amely Jézust is keresztre adta, hiszen feljegyzi az írás, Pilátus tudta, hogy csak irigységből adták Jézust a kezére. Máté evangélium a 27. részének 18. verse. Csak tudnám, hogy miért hűlt meg körülöttem a levegő az üzemben. Miért akarnak áthelyezni a főnökeim? Miért kötözködik most egyszerre mindenki velem, amikor eddig minden jó volt, jól ment, és remek volt a hangulat? Panaszkodott valaki barátjának. Egyszerű, válaszolta a kérdezett, mert jobb és szebb autót vettél, mint nekik van. És még mutogatod is. Az irigység, amióta csak ember van a földön, szüntelen talál indokot, hogy elintézze azt, akire irigy, mégpedig elvi alapon. Egy áthelyezési okiratban nyilván nem lehet beleírni, hogy szebb és drágább autója van, mint nekem a főnökének. Kivallaná ezt be akárcsak magának is, de az már szépen hangzik és komolyan, áthelyezése az új gazdasági helyzet következtében és a termelés, stb. Érdekében szükségesnek mutatkozott. Az ősi szöveg következő néhány sora arról beszél, hogy Isten azért, mert úgy döntött, ahogy döntött a két testvér áldozata felett, még nem vetette el Kaint, sőt, figyelmezteti. A lelke lénye mélyén-e, vagy hogyan hallja meg ezt Kain, ismét nem ez a lényeges mondani valója az ígének, hanem az az egyszerű tény, hogy Kain figyelmeztetést kap. Melyikünk ne tapasztalta volna már, ha elborít bennünket a forróság, és lehullóban van rólunk az állarc, mi alatt ökölbe szorul a kezünk, valami halk és tiszta belső hang még egy utolsó üzenetet küld lényünk legmélyéről. Vigyázz, ne mondd, ne tedd, uralkodj magadon. Hogyan is szól Kainhoz? A bűn az ajtó előtt leselkedik, és rád vágyódik, de te uralkodjál rajta. Ha van valami, amiért érdemes és szükséges is naponként imádkoznunk, akkor ez az. Add, Uram, hogy mielőtt kiborulok, előbb leboruljak. De Kain nem borul le. A mi egyik ősapánk nem a halk és szelíd hangra hallgat, hanem indulataira. És néhány indulatos szó után agyonüti a mezőn Ábelt. Az oltároktól hazafelé menet, az áldozatok bemutatása után merjen megfogalmazni egészen mai nyelven? A templomból hazafelé menet az idősebb testvér megöli a fiatalabbat, mert irigy rá, mert nem képes elviselni, hogy ő az idősebb, a nyereség, csak egyszer is háttérbe szoruljon. Ezt még Istentől sem tudja elviselni. Jó, ha komolyan vesszük. Itt nem valami istentelen kófic üt agyon egy istenes, drága, kegyes embert, hanem egy, a maga módján vallásos, áldozó és oltár előtt álló ember üt agyon egy másik hozzá hasonló embert, pontosabban a testvérét. Azt hiszem, itt be is fejezhetem. Be is kell fejeznem. Dermesztő ez a Bibliában olvasható és megértett első gyilkosság, testvérgyilkosság. Évezredek távlatából ez a tény azt üzeni, azóta is minden gyilkosság, testvérgyilkosság. Mindig Kain öli meg Ábelt. Nemrégen valaki azt kérdezte tőlem, tulajdonképpen miért kellett Jézusnak meghalnia. Azt hiszem, már jobban érti. Talán egészen világosan érti, Jézus Krisztusnak nem csak Kain keze által, hanem Kainért is meg kellett halnia.
0: A Szentgelét kiadó és nyomdagondozásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből a Templomból hazafelé című részt felolvasta Feinschmidt Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. Ezzel elérkeztünk keresztény élet rovatunk mai kiadásának a végéhez. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét. A viszont hallásra, békesség Istentől!

Az elmúlt percekben keresztény életfelekezetközi műsorunkat sugároztuk Szecsődi Árpád szerkesztésében. A rovatot újra hallgathatják holnap online műsorunkban 10 óra 10 perckor és keddi homokóra műsorunkban. Ezzel déli magazin műsorunk végére értünk, adással legközelebb éjjel 3 órakor jelentkezünk. Hallgathatnak minket a 88,3 MHz-es frekvencián, vagy online az agnusradio.ro honlapunkon. Elérhetnek minket a 0264 44 19 68-as telefonszámon, írhatnak az agnus@agnusradio.ro e-mail címre, vagy megtalálnak minket a Konstanca utca 1-3 szám alatt. A nap gondolatával búcsúzom önöktől, ami Bauer Barbara magyar írónő tollából származik, és így hangzik. Vannak az ember életében álomszerű pillanatok, amelyekre örökké emlékezni fog, amelyek végig kísérik egész életét, és vele maradnak az érzések is. Ez a gondolat kísérjen minket a mai napon. Ezzel munkatársaim és magam nevében köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket és azt, hogy velem tartottak. Az elmúlt 3 órában Palkó Hannát hallották. Viszont hallásra, békesség Istentől és szép napot kívánok!

Adását hallották a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

A nép, amely sötétségben járt, lát nagy világosságot, és akik lakoznak a halál árnyékának földjében, fény ragyog föl fölöttük.

Könyörülő és irgalmas az Úr, késedelmes a haragra és nagy kegyelmű. Amilyen magas az ég a földtől, olyan nagy az ő kegyelme az őt félők iránt. Amilyen távol van a napkelet a napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk a mi vétkeinket. Amilyen könyörülő az Atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt.

sírok alatt a eleget. Ja Istenem, adjál szállást, mert meguntam a bujdosást. Idegen földön a lakást.

0: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják, Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Exodus tanítványozó hét a Betesda szenvedélybetegeket mentő misszióban.
1: Hát a fiatalok elsősorban 15 éves kor után kapcsolódhatnak be ebbe a programba, és meghirdettük a honlapunkon, az internetes felületeken, és onnan hallottak, de lényegében egymástól szoktak hallani erről a programról, ugyanis tavaly Kárpátalján volt egy képzés, amelyet az Exodus szervezet vezetett, ez tanítványképzés volt.
0: A Gesztelyi Református Egyházközségben hitmélyítő családi napot tartottak.
2: Ugye a Református Egyház vezetőink, a zsinatunk ezt az esztendőt, a 2026-os esztendőt a imádság évének nevezte, vagy minősítette. Volt mire visszagondolnunk, van mire visszaemlékeznünk a Szentírás látása szerint is, mert az Úr Jézus nekünk nagyon sok tekintetben mintát hagyott hátra, mintát adott nekünk. Voltak éppen megélte, vagy elénk élte azt, hogy hogyan lehet az életünk teljessé.
0: 140 éves a kolozsvári Betlen Gábor földészda a kör.
3: Hát a legnagyobb kihívás szerintem a fennmaradás. Azt, hogy meg tudjuk őrizni a tagokat, jelenlegi tagokat, és jó lenne gyarapodjon is az énekkor, de mint már említettem, itt a fiatalságra lenne legnagyobb igény, szükség.
0: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Kárpátalja. Exodus tanítványozó hetet szerveztek a Betesda szenvedélybetegeket mentő misszióban, a 28 lelkes fiatal gyermekotthonban és idősek körében teljesített szolgálatot a hét során. A hét során emellett utcai evangelizációt is tartottak Beregszászban és Munkácson. A programról Pocsainé Tövisi Tímea, a Betesda szenvedélybetegeket mentő misszió vezetője, református lelkipásztor nyilatkozott rádiónknak.
1: Egy nagyon izgalmas program zajlik Kárpátalján, az Exodusnak a programja, ami számos fiatalt mozgat meg és indít el a nagyvilágban, és itt Kárpátalján is éppen a táborok zajlik. Mit kell tudni ennek a programnak a hátteréről, hogyan kapcsolódhatnak egy ilyen projektbe bele a kárpátaljai fiataljaink?
2: Hát a fiatalok elsősorban 15 éves kor után kapcsolódhatnak be ebbe a programba, és meghirdettük a honlapunkon, az internetes felületeken, és onnan hallottak, de lényegében egymástól szoktak hallani erről a programról, ugyanis tavaly Kárpátalján volt egy képzés, amelyet az Exodus szervezet vezetett, ez tanítványképzés volt, és ott hallhattak a fiatalok arról, hogy van olyan szolgálati terület, amikor terepre kimennek, és különböző szolgálati területeken kipróbálhatják magukat, hogy egy kicsit a határaikat feszegessék, de mégis közösségben legyenek egymással, és ez nekünk nagyon megtetszett, és teret adtunk neki a Betesda szenvedélybetegeket mentő misszió épületében, és így indult el ez az egész folyamat, hogy évközben 30-35 fiatal jelentkezett, de végül is 28 fiatallal indultunk el vasárnap délután, és már most így a pénteki napon lassan a vége fele járunk a hétnek.
1: Mindjárt beszélgetünk a programról, mert épp most fejeződött Beregszászban az utcai evangelizáció, amit tartottatok, de viszont ha megnézzük az alap ötletet, mit kell tudni az Exodus projektről, Írországból származik.
2: Igen, pár évvel ezelőtt jártunk Írországban, és akkor tetszett meg ez az egész ifjúsági munka nekünk, nekem a férjemmel, ugyanis egy kibocsátó istentiszteleten vettünk részt, ahol 900 fiatalt bocsátottak ki. Nem csak Európa szerte, mert több helyre mennek a fiatalok csapatban, ki hány fővel érkezik egy területre, és az a lényeg, hogy ezek a fiatalok önállóan felkészülnek, akár gyerekmunkát végeznek, akár idősek között forgolódnak, akár valamilyen szociális diakoniai munkába állnak bele, tehát ők egy héten keresztül beleállnak és segítenek azokon a területeken a szolgálatban, ahová kiküldik őket, ahová elmennek, és ez nekem nagyon megtetszett, és már akkor, tehát több évvel ezelőtt úgy megfogalmazódott a szívemben a vágy, hogy milyen jó lenne, hogyha Kárpátalján is így mozgathatnánk fiatalokat, ugyanis nagyon sok gyülekezetben jellemző az, hogy ugye sok szolgálattevő elment, a lelkész talán megfáradt, egyedül érzi magát, kiöregedett szolgálattevőkkel van körülvéve, de hát mégiscsak ott vannak a fiatalok, akik lehet, hogy csellengenek, és nem találják a helyüket. És imádkoztunk ezért, és tavaly részt vettem 6 fiatallal Romániában, ahol többféle területen szolgáltak a fiatalok, és nagyon tetszett nekem az, hogy én csupán mentoráltam őket, és imádkoztam velük, és tanácsoltam őket, de minden nap ők készültek fel, egy árvaházban szolgáltak gyerekek között, minden nap 3 órát töltöttek abban az árvaházban, és ők 6-an egy csapatként néha nagyon felfokozott lelkülettel élték meg a szolgálati területet, máskor meg annyira elcsüggettek, és volt olyan, hogy teljesen ki is borult, mert tehát, hogy nem egy egyszerű feladat napokon keresztül benne lenni valamiben, az más, hogy néha-néha egy gyülekezeti alkalmon segítünk, de az, amikor én vagyok a felelős egy helyzetért, én vagyok a vezetője a csapatnak, és nekem kell megvalósítani azt, amivel felkészülök, hát ez sokkal nehezebb, és azt láttam, hogy a fiatalok nemhogy elcsüggednének, hanem egyre erősebbé váltak, és ez nekem nagyon-nagyon tetszett, és délután idősek között szolgál meg ott is utcaevangelizációt szerveztek, egy kis virágcsokorral egy igét ráírva odaadták a járókelőknek. Ha esetleg valakit érdekelt, hogy mi ez az egész, akkor elkezdtek beszélni arról, hogy ők tulajdonképpen Jézus szeretik, és szerették ezt az örömhírt átadni énekekkel, meg egy igével, meg felhívni a figyelmet arra, hogy a Bibliában Istennek minden egyes helyzetre van szava. Hát, és ez tavaly működött a 6 kárpátaljai fiatal, alkohollal, és akkor azt kértük Istentől, hogy hát, hogyha ő neki ez tetsző, és tere van ennek itt Kárpátalján, akkor mi készek vagyunk ebbe beleállni, és teret adni neki, ugyanis a nyári alkalmakon a házas hétvégén kívül nincsen a misszióban megszervezett alkalom, tehát adott a tér, adott a lehetőség, a környező falvakban körülvesznek bennünket azok a szervezetek, ahol szívesen fogadják a fiatalokat, úgyhogy előre megterveztük, és így vasárnap beköltöztek 28-an, ebből 9 Magyarországról érkezett, 9 fiatal, a többiek Kárpátalja különböző gyülekezeteiből már működő ifjúsági munkában benne vannak, vagy csak keresők keresik azt a közösséget, hogy hová tudnának kapcsolódni. És akkor elkezdtük ezt a közös készülődést, egyrészt csapattá formálódott a csapat, és minden délelőtt Nagy-Dobronyba, a gyerekotthonba járnak ki, ahol 170 gyerek között szolgálnak. Néhányuk sérült gyerekekkel foglalkozik egész délelőtt, másik egész apró, kis 8 hónapos, 1 éves gyerekkel, akkor vannak, akik a fiúkkal vannak együtt 3 órán keresztül, vannak, akik tinédzserekkel foglalkoznak, és én azt látom, hogy mindaz, amit ők ott megtapasztalnak, meg a szolgálat során átélnek, az maradandó számukra. Akkor ebbe becsempésztünk ebbe a hétbe olyan dolgokat is, ami nem a gyerekmunkával kapcsolatos, hanem mindenhol körülvesz bennünket, hogy vannak időseink, vannak elhagyatott emberek. Elmentünk idős otthonba, ahol talán sok magára maradott idős éli a megmaradó életét, ami még hátra van. Ott is a fiatalok egy jó órán keresztül beszélgettek a bentlakókkal, énekeltek nekik, közös szeretet vendégségben vettek részt. Minden nap a gyerekeknek is bevisznek egy kis rákcsálnivalót, közösen elfogyasztanak egy kis 10 órait, tehát az ige mellett ott van a közösség élménye is, amit folyamatosan ők átélnek együtt szolgálat közben, és ugye Csongoron működik a házi idősgondozás, így megkértük azokat az időseket, akik benne vannak a programban, hogy valaki szívesen fogadna-e 2 fiatalt, hogyha meglátogatná. És akkor a csapatot felosztottuk 2 kettessével, és kiküldtük őket egy délután, volt, aki beszélgetni ment, és felüdülve tért vissza, hogy milyen mély beszélgetése volt egy idős úrral vagy hölgyel, volt, aki segített a háztáji munkákban, lenyírta a füvet, volt egy csapat, akik egy idős hölgynél a fát rakták össze, mert nem volt neki segítsége, és akkor így ebben segítettek a fiatalok. Mindenféle területben azt hiszem, hogy megpróbálták szinte magukat az elmúlt héten, és akkor a hétvégére hagytuk azokat a területeket, amikor a nagyobb világtér is szembesülhet azzal, hogy ők hitben járnak, hogy ők Krisztus követők.
1: Tegnap munkácsoma pedig Beregszászban utcai evangelizáltatok. Rég láttunk ilyet azért vidékünkön.
2: Hát ne, ez biztos nem egy szokványos, mert azért régen, amikor benne voltunk, más volt jellemző, de most ezzel a fiatal csapattal énekkel készültek, és igéskártyákat készítettek ajándékba a járókelőknek. Ukrán, angol nyelven énekeltek, meg magyar nyelven énekeltek. Hát nyilván Munkácson kevesebb magyarral találkoztunk, magyar anyanyelvűvel, de itt azért Beregszászon láttam, hogy sokan elkezdtek beszélgetni, meg megkérdezték őket, hogy honnan jöttek, meg mi ez az egész, úgyhogy így el tudták mondani, hogy mit is csinálnak, és közben meg élvezték. Egyik őket sem láttam, hogy vonakodva énekelt volna, vagy vonakodva dicsőített volna a főtér kellős közepén.
1: 28 fős tábor van, viszont ha minden igaz, akkor ti is mentek tovább, és a fiatalok egy újabb országba mennek majd szolgálni.
2: Igen, azok, akik tavaly részt vettek ebben a romániai utazásban, ők kaptak egy meghívást, hogy idén Spanyolországba mehetnek el, és ott ugyanezt a módszert fogják gyakorolni, csak angol nyelvterületen, tehát, hogy ez egy kicsit nagyobb kihívás lesz, de hát ennek az évnek a mottoja, amivel ők készültek, hogy elfogadni a kihívást. Úgyhogy ebbe álltak bele, és volt olyan helyzet, amikor azt éreztem, hogy én magam is már úgy kezdek fáradni, meg erőtlenedni, és talán jó lenne egy kis szünetet, szabad időt adni nekik, és akkor egyik fiatal közölte, hogy hát mi nem azért jöttünk, hogy pihenjünk, hanem egész hetünket szolgálattal szeretnénk eltölteni, és akkor ez engem is úgy észhez térített, hogy valóban a testi fáradtság az kipihenhető, de amit lelkileg megkapok egy héten keresztül azokon a területeken, ahol jelen vagyok, aki más felüdít, maga is felüdül, és ezt élik át, és ezt éljük át mindannyian, akik az Úr szolgálatában vagyunk.
1: Mit kapnak ezek a fiatalok ezekben az alkalmakban, ahogy szolgálattevőként láthatnak különféle rétegeket, különféle élethelyzeteket?
2: Egyrészt az élménnyel gazdagodnak, hogy egy közösség együtt csinál valamit, valami jó dolgot, aztán megtanulhatják menet közben, mert ugye az, hogy ők szolgálnak, mellette tanulnak is, közös bibliatanulmányozások vannak reggel este, bizonyságtételeket hallgatnak meg már szolgáló személyektől, megkapják azt, hogy miért is tesszük tulajdonképpen ezt az egészet, mi a célja. Hát a célja a szolgálatnak az, hogy üdvösségre jussanak azok az emberek, akiké még nem az üdvösség, és valahogy ebben vagyunk részesei ennek, és talán ezt még mindenképpen hozzátenném, hogy ez a hét úgy valósul meg, és úgy valósul meg, hogy ezek a fiatalok az adományaik hozták el, vagy adománygyűjtést szerveztek a megvalósulás előtt, vagy egyéni személyes adományaikat tették össze. Nincs részvételi díja ennek, hanem ez így működik, hogy mindenünk egy, és így étkeznek, így visznek a szolgálati helyekre ajándékokat, így viszik azokat a kis elkészített süteményeket a gyerekeknek az otthonba. Ez az ő áldozathozataluk. Tehát nem csak az idejüket tették bele, hanem az anyagiakat is beletették, és akinek nyilván nincsen munkaterülete, ő keresett valakit, aki őt segíti, szponzorálja, és így állt össze az egész hétnek a költségvetése, hogyha mondjuk így anyagiasítjuk a hátterét, de nem ez a lényeg, hanem az a lelki ajándék, és az öröm, amit ők megélnek, és továbbadhatnak másoknak.
1: Nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadott felkérésünket, sok erőt és áldást kívánok.
2: Köszönöm szépen, szép napot!
0: Az elmúlt percekben Pocsainé Tövisi Tímeával, a Betesda szenvedélybetegeket mentő misszió vezetőjével, református lelkipásztorral beszélgettünk.

0: Az anyaország. A gesztei református egyházközségben hitmélyítő családi napot tartottak. A nap témája az imádság volt. Az alkalomról, az imádságról, az ima erejéről is beszélgetünk Molnár Ferenc, református lelkipásztorral, a riporter Kisnéveres Viktória.
1: Nagy tiszteletű Molnár Ferencet, a gesztei református egyházközség lelkipásztorát köszöntöm, áldás békesség.
2: Áldás békesség, én is mindenkit nagyon nagy szeretettel köszöntök.
1: Június 20-án szombaton hitmélyítő családi napot tartottak a gyülekezetben. Ennek részleteiről szóljunk, most azt szeretném kérni.
2: Ugye a református egyház vezetőink, a zsinatunk ezt az esztendőt, a 2026-os esztendőt a imádság évének nevezte, vagy minősítette. Volt mire vissza gondolnunk, van mire vissza emlékeznünk a Szentírás látása szerint is, mert az Úr Jézus nekünk nagyon sok tekintetben mintát hagyott hátra, mintát adott nekünk. Voltak éppen megélte, vagy elénk élte azt, hogy hogyan lehet az életünk teljesség, hogyan lehet az életünk kapcsolatban a mennyei teremtő atyával. Mintát adott az ő övének, a tanítványainak, hogy hogyan kell mondjuk szeretni, hogyan kell megbocsátani, hogyan kell megkönyörülni. Azt lehet mondani, még az imádságra is mintát adott, mert hiszen itt van előttünk az úri imádság a mi atyánk. A Lukács 11-ben az egyik tanítvány, ugye nincs megnevezve, nem tudjuk, hogy melyik tanítvány volt az, de azt kéri az Úr Jézustól, hogy Uram, taníts minket imádkozni. És erre mondja azt a mi Urunk, hogy ti azért így imádkozzatok. Tehát még az imádságra nézve is adott egy mintát. Hogy mennyire volt fontos Jézus életében az imádság, az mutatja az is, hogy ő több esetben az övéit, a tanítványait magukra hagyta, és ugye kereste az imádságnak, a mennyei atyával való kapcsolatnak az idejét és lehetőségét. Kereste a csöndet. A Gecsemáné kertben ugye azt mondja Jézus a tanítványoknak, hogy üljetek le itt, amíg elmegyek, és amott imádkozom. És még a kereszten is voltak könyörgő szavai. A Lukács evangéliumában azt olvashatjuk, amikor mondja a mi Urunk, hogy Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Tehát neki még ott is volt szava, ott is volt könyörgése a bűnös ember iránt. Ezzel a nappal kapcsolatban az említett családi naphoz kötődve, amelynek a tematikája az volt, hogy közösségben, Isten színe előtt, két nyugalmazott lelkipásztor kértem meg segítségképpen szolgálatra. A templomban nagytiszteletű Tóróci István lelkipásztor végezte a szolgálatot az úri imádság alapján. Ebből merítve ő erre az ígére helyezte a hangsúlyt, ti azért így imádkozzatok. Ezt nagyon alaposan ő kifejtette. Majd ezt követően kinn a sátorban nagytiszteletű Csőri Bertalan lelkipásztor szolgált a gyülekezet között, ő beszélt az imádság fontosságáról. Ezen én nem tudtam jelen lenni, mert eközben a gyermekekkel foglalkoztam a gyülekezeti teremben. A gyermekekkel arról beszélgettünk, hogy ki mikor szokott imádkozni, milyen imádságot ismernek számukra, kik tanítottak, vagy kik tanítanak imádságot. Kik ülnek oda melléjük, édesanyja, édesapa, a nagyszülők közül. Gyermekek részére egy rövid imádságot és éneket tanítottam. Mindenről fotók is készültek. A Csőri Bertalan lelkipásztor testvérünkre bíztam azt is, hogy ő hogyan építi föl a maga szolgálatát. Különböző témákat hozott a gyülekezet elé. Például megemlítette Ábrahám imádságát Sodomáért, ami ugye másokért való könyörgés. Beszélt a pusztában történő imádságban, amikor ugye a Mózes könyvében jelen van, hogy amikor felemelt kézzel imádkoznak, amikor hadakoznak, és amikor a imádkozónak elfárad a karja, akkor vesztésre állnak, és amikor újra fölemelik az imádkozó kezet, akkor jön a győzelem, ez a közben járó ima. Aztán ott van előttünk Anna könyörgése, akinek nagyon sokáig ugye nem született, nem lehetett gyermeke. Amikor ez a szomorú szívű nő kiönti a szívét a Teremtő Isten előtt, Isten meghallgatja az ő könyörgését, és gyermeke születik, és aztán ezt a gyermeket ő fölajánlja kvázi az Isten dicsőségére, hogy ez a gyermek szolgáljon a Teremtőnek. Vagy ott van a Zsoltárok 56-ban, arról esik szó, hogy ha az ember fél, tehát Dávid, amikor félt, akkor az Isten elé áll az ő félelmével, nyomorúságával, szorultságával. Aztán az Ószövetségben említhetnénk még, ugye, amit ő elmondott a gyülekezet előtt, a Salamonnak az imádságát. Salamonnak a kérő imádsága van itt előttünk, akin Isten azt mondta, hogy kérj bármit. Ő azért megfontoltan azt mondott, hogy adj azért bölcsességet és értelmet a te szolgádnak. Tehát, hogy Csőri Bertalan lelkipásztor testvérünk ezt járta körbe, ezt így építette föl. A napnak az eseményeit, hogyha folytatom, akkor a foglalkozásokat, tekintve foglalkozások után egy közös ebédre került sor. A finom ebédet Róna Székini, Vince Enikő és Molnár Dávid fiam készítették. És ugye arról is szólnom kell, hogy nagyon finom süteménnyel is megörvendeztették a gyülekezetet. Az is fontos természetesen, hogy a gyülekezetünknek a tagjai is voltak, akik nagyon ízletes süteménnyel járultak hozzá ehhez a bizonyos családi naphoz. A gyermekek részére rendeltünk felhújható légvárat, és volt számukra kézműves foglalkozás is, melyet Benes Kis Györgyi és Hajdú Erdődi Petra testvéreink vezettek. A kora délután, hogy 2 óra magasságában került sor a Tiszta Fény nevű ökumenikus kórus szolgálatára, akik énekeikben az imádságról, a Jézus Krisztussal való élő kapcsolatról tettek bizonyságot. Elmondásuk alapján a kórus, amelynek tagjai nem csak Sajóhídvégről, hanem a környékbeli településekről is építkezik, 20 éve szolgál. Vezetője ennek a kórusnak nagy tiszteletű Bokó Gyula lelkipásztor testvérünk.
1: Ugye a napnak a központi témája az imádság volt, és ahogy ön is elmondta, a Magyarország Református Egyházban 2026 az imádság éve, hogyha még ehhez kapcsolódóan szólhatunk arról, hogy hogyan látja azt lelkipásztorként, hogy egy ember életében az ima szerepe, az imádság mit jelenthet? Vagy hogyha esetleg személyes gondolatait is megosztja ezzel kapcsolatban. Mielőtt itt a nap további részleteiről szólnánk.
2: Én azt gondolom, hogy a templomos ember, a keresztény, a mindenkori keresztény ember számára az imádság, az elcsendesedés, az Isten előtti csönd az nagyon fontos. Történjék ez akár egy reggeli órákban, vagy egy esti órában. Mindenképpen nagyon fontos. Én mindig azt szoktam mondani, hogy a keresztény ember számára az imádság, az ima, a könyörgés, az elcsendesedés, az olyan, mint az ember számára a levegő. Ha nem jutunk hozzá, akkor az ember egyszerűen megfullad. Amikor indul a nap, akkor hálával állunk meg Isten előtt, és erőt kérünk arra a napra, hogy az aznapi teendőinket, feladatainkat el tudjuk végezni. Amikor már ugye lefekszünk és megpihenni készülünk, akkor is hálát adunk a megélt napért, a megélt napnak az eseményeiért, hogy Isten nekünk erőt adott, és el tudtuk végezni, ami előttünk volt. Akkor is hálát adunk egy esti csendességünkben, és kérjük az Úristent, hogy bennünk, hogy ránk az éjszakában vigyázzon, tekintetét ne vegye le rólunk. Volt egy nagyon érdekes, vagy talán különlegesnek mondható dolog, ami úgy velem történt meg, amikor operáltak, amikor a lábamat operálták 2025. decemberében, akkor miközben ott várakoztam a műtő előtti várakozóban, akkor egy ének jutott eszembe, ami gyülekezetünknek, meg azt gondolom sok gyülekezetnek kedves éneke, a Mindig velem, Uram, mindig velem kezdetű dicséret, és én ezt ott elkezdtem dúdolni magamban. Úgyhogy az Úristen ad az embernek olyan helyzeteket, szituációkat, amikor fölemeljük a szívünket és az ajkunkat arra, hogy magasztaljuk őt, és kérjünk erőt mindarra, ami azt gondolom előttünk van. még hogy olykor az is van bennünk, hogy ez most veszéllyel jár, hogy ez most nagyon nagy teher számunkra, hogy félünk, aggódunk, szorongunk valamiért, akkor is az imádságban menekületünk a mi teremtőnkhöz. Ez egy személyes dolog volt számomra, amit így most így megosztottam.
1: Igen, köszönjük szépen, hogy ezt is megosztotta velünk, és az ima erejével kapcsolatban esetleg mik azok a megélések, vagy akár visszajelzések így önfelé, amit itt az eddigi szolgálata során megélt?
2: Én azt gondolom, hogy az ima, az imádság, akár hogyha az ember mondjuk szűk körben mondja az imádságot, egy közösséget formál és közösséget teremt. Az imádságnak van egy ilyen ereje. Isten igéi szent lelke mellett az imádság az, ami közösséget teremt, ami életre hív. Én ezt így éltem meg, így tapasztaltam. Olyan különleges dolgot tapasztaltam meg, én magam is, ami megindító is valahol, azt gondolom, hogy amikor megint csak azzal tudok jönni, hogy amikor kórházban voltam, akkor mind a református testvéreink, és még azt kell mondani, hogy mind a katolikus testvéreink is egy ima láncot hoztak létre miattam, hogy értem, az szabad ezt mondani, és ők fölvállalták azt, hogy imádkoznak a betegekért, imádkoznak értem, mint lelkipásztorért. Ez is egy nagyon megindító történet volt. Tehát egy közösséget teremt, amikor másokat oda tudunk vinni imádságban, csendességben, de nem csak önmagunkra kérhetjük Isten áldását, hanem másokra nézés. Olykor mi olyanok vagyunk, nemrégen ezt elmondottam a egyik prédikációban, hogy olyanok vagyunk, mint a gyermek, akinek a kezét az édesapa megfogja. És olykor mi ki akarjuk szakítani a kezünket az édesapánk kezéből, ugye mennyei atyánk kezéből ki akarjuk szakítani az életünket, mert azt gondoljuk, hogy mi mindent jobban tudunk, hogy nekünk van már elég bölcsességünk, de ez közben nem így van. Elfelejtünk hálát adni. Amikor Isten bennünket kiemel egy-egy nagyobb mélységből, egy-egy nagyobb szorultságból, nagy bajból, akkor elfelejtünk hálát adni. És olyanok vagyunk, mint a gyerek, hogy kérünk, és rángatjuk az édesapánk vagy édesanyánknak a kezét, hogy nekem még ez is kell, az is kell, de az is jó lenne, és ha megfeledkezünk a köszönetről. Én azt tapasztalom, megfeledkezünk a köszönetről, a háláról, és mindig erre hívom fel a gyülekezetünknek a figyelmét is, a gyülekezeti tagjainak a figyelmét, hogy legyünk hálásak, mert van miért hálát adnunk a Teremtőnek. Az imádság ezt is jelenti, hogy hálát adni, dicsőíteni, nem csak pusztán mindig kérni, mert emberek vagyunk, és mindig mi kérni szoktunk. Tehát ne feledkezzünk meg a háladásról, ami megint csak ugye nagyon fontos.
1: Még itt a folytatásban hadd kérdezzem meg, hogy a családi napnak milyen hagyománya van a gyülekezetükben?
2: A családi napnak a gyülekezetünkben jó ideje, ugye hagyománya van, jó ideje már szervezünk ilyet. Ha nem is volt mindig minden esztendőben, mert volt, hogy a Covid miatt ugye ez ugye elmaradt, meg amikor éppen a nyári időszakban történtek a templomunknak a felújítási munkálatai, akkor ezek ugye elmaradtak. De igyekeztünk mindezek mellett megszervezni a családi napot. Ez nagyon jó, mert minden korosztályt megmozgat a gyülekezetben, erősíti a közösséget épít, vagy éppen megerősít már, és azt kell mondani, nem csak kimondottan református emberek jönnek el, hanem vannak közöttük is katolikus testvérek is, mert hiszen amikor együtt voltunk, együtt szerveztünk egy kirándulást, akkor nem csak reformátusok jönnek szigorúan, hanem jelenkeznek bizony katolikus testvérek is. Tehát egy összekovácsoló, közösséget megerősítő hatása van, jelentősége van ennek a családi napnak.
1: Hogy miben látja az ilyen találkozások lényegét, nagy tiszteletű úr, ugye akkor itt erről is hallhattunk. Milyen visszajelzések érkeztek esetleg itt az elmúlt napokban, vagy akár azon a napon, hogy a gyermekek, a fiatalok, felnőttek, idősek, hogyan élték meg ezt a találkozást?
2: Azt mondhatom, hogy pozitív élményekkel térhettek haza az itt résztvevők, mert hogy jó volt találkozni. Jó volt találkozni, amikor nem csak a templomban vagyunk együtt, aztán elköszönünk, ugye Isten tiszteletet követően is mindenki tér a maga hajlékába, hanem itt azért több idő adatik arra, hogy beszélgessünk. Mindenki elmondja maga történéseit, hogy ki mivel mi történt, amikor egy idősebb gyermekek jönnek, vagy unokák is elkísérik őket, akkor minden korosztály megtalálja maga a korosztályát, és azzal szívesen tölt időt. Én azt gondolom, és úgy hallottam, hogy nagyon jó visszhangja volt ennek a családi napnak. Nem csak azért, mert a testi fizikális ellátás az nagyon jó minőségű volt, hanem azért is a tekintetben, hogy ez a közösség úgy megírja az ő ünnepeit, életét, alkalmait az Úristen előtt.
0: Az elmúlt percekben Molnár Ferenc református lelkipásztorral beszélgettünk.

Erdély. Hogyan lehet 14 évtizeden át a történelem viharaiban is hűen őrizni a hóstáti közösség gyökereit? Aktuális interjúnkban a jubileumát ünneplő kolozsvári Betlengá

0: Gábor földész dalkör múltjába és mindennapjaiba pillantunk be. Vendégünk Furu István elnök, aki mesél az apáról fiúra szálló odaadásról, a próbaidőszakot diktáló mezőgazdasági naptáról, a hóstáti bálok és névnapok hangulatáról, valamint a generációk közötti kölcsönös tiszteletről. A riporter Szecsődi Árpád.
1: Szeretettel köszöntelek, azért hívtalak, hogy egy kicsit ismerkedjünk, és halljunk néhány szót a Betlehem dalkörről, melynek ugye most ünnepeltétek a 145. évfordulóját, ha jól tudom, igaz? Mesélj arról, milyen érzés egy olyan közösség élén állni, amely már 140 éve őrzi a hóstáti kultúra lángjait.
2: Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat. Furu István vagyok, a Betlehem Gábor földész dalkör jelenlegi elnöke 4 éve. Megtiszteltetés, hogy része lehetek immár 22 éve ennek a dalkörnek. Fiatalon kezdtünk bele, a hóstáti hagyományokat ápolván, fiatalok úgymond időzőjelesen 96-ba álltunk be első versben úgymond, amikor a Virágos Együttes is alakult, és azonnan toborozták a fiatalokat. Akkor jöttek a katonasság időszakok, akkor volt megszakítás, több-kevesebb év, és én folyamatosan most 22 éve, hogy ott vagyok. Érdekes a történet, mert az akkori elnök azt mondta, gyere vissza, lehet, hogy veled többre nem megyünk, de legalább többen leszünk. És akkor, hogy megfogjanak, úgymond, zászlót a kezembe adták, és illettem elsősorban a zászló vívő is, gondozó is a dalkörben. Jól érzem magamat, vannak generációs eltolódások, úgymond, tehát a 84 éves tagtól egészen a 23-4 éves a fiatal generáció, de mindenki jól érzi magát, megvan a kölcsönös tisztelet. És ez az egyik titka is, úgymond, ha így lehet nevezni, annak, hogy ennyi időn keresztül megmaradt a dalkör, kisebb, nagyobb problémákkal küszködve, de a kölcsönös tisztelet megvan, és a fegyelem, amit nem kell kiharcolni, de mindenki tudja, hogy azért jön, hogy jól érezze magát, és tanuljunk énekeket.
1: Mi a titka annak, hogy a dalkör a történelem viharaiban is meg tudott maradni, és hogyan maradtak hülyek a gyökereikhez?
2: Hát a titka szerintem az odaadásban rejlik. Sokan apáról fiúra vették át ezt a hagyományt. Az én családomban, tehát a közvetlen családi körben édesapám nem volt dalárdatag, nagytatám nem, de két nagybátyám is, Kilin Miklós, illetve Kis József a dalárdatagjai voltak, már néhai Kilin Miklós és Kilin József, és kisgyerekként egy olyan rejtelen volt, hogy jaj, hogy hétfőnként mennek a dalárda óráról, és vajon ott mi történt? Hát betekintést szerezhettem, mondom, anno 96-ban, és mint titok, az odaadás. Szerintem nagy titok, nem, tehát nem nagy titok az egész, de az odaadás és a kitartás. Az, hogy a hagyományt azt tovább vigyék.
1: Na most ez a hagyomány miből áll, mit jelent ez a hagyomány? Ugye, mert sok mindenről beszélhetünk itt a hagyomány kapcsán, nem csak az éneklésről, ugye?
2: Igen, nem csak az éneklés, de most, hogyha dalárdáról beszélünk, a Betlehem Gábor dalkör alapszabályában, tehát mikor megalakult, akkor lényegében arról volt szó, hogy istentiszteleteken, temetéseken, meg világi eseményeken is szolgáltak. Hogyha a hóstáti hagyományokra térnénk rá, akkor ott tudnánk beszélni a szüreti bálról, volt a virágos tánc az május környékén, akkor az Anna bál júliusban, mikor van Anna nap, utána következett a szüreti bál, értelemszerűen szeptember-októberben. A hóstáti közösség két jellemző vonatkozik rá a hóstáti közösségre. Munkásak, de ugyanakkor tudnak mulatni is, szórakozni is. Helytáltak a mezőn, a piacon, főként az asszonyok, úgymond, akik árulták a termékeket, de ugyanúgy szerettek járni, mulatozni. A családokban megtartották a, úgymond, idézőjelesen hagyományos hóstáti névnapokat, kezdve a József, Sándor József, akkor haladván a naptárba téli ünnepek alatt ugye Miklós, Ferenc Miklós, István János, ahogy következtek, és ezekre meg főleg azért volt idejük, mert tavasszal, vagy a tél elején és tél végén voltak a névnapok, amikor még nem volt annyi sok mezőmunka. Ezért van a Dalárdának is a próba időszaka, elkezdődik november első hétfőjén, és virágvasárnap utáni hétfőn van az utolsó próba, mert az utolsó fellépés a templomba, kétágúba az húsvét vasárnapján történik. Vagy az elmúlt 37 év alatt szerintem annyi van a Szent Lászlói korustalálkozó történelmében is. Két alkalom kivételével minden évben jelen volt a Dalárda, és a júniusi hónapban be volt időzítve egy-két-három próba, ahogy a jelenlegi, vagy a mindenkori karvezér megítélte, hogy mennyi felkészülésre van igény a dalkörnek.
1: Na mostan a hostátyák azok kötődnek a kétágú templomhoz. Mit jelent számotokra a kétágú templom? A kolozsvári kétágú, vagy kolozsvári alsóvárosi református egyházközség? Mert ugye, hogy a legtöbb ilyen hostáti eseményre ott került inkább sor, nem?
2: Igen, egy szóval az otthont jelenti, nem csak a Dalárdának, hanem a hostáti közösségnek. Jó, persze a Kolozsvár több más negyedében is ugye vannak a református egyház megyék, de mivel ez úgymond központi, és itt nagyobb a befogadó képessége is a templomnak, és ide kötődnek a hostáti szálak, úgymond az építés, segítkezés, a történelem hosszú éveink keresztül.
1: Milyen szerepet tölt be a dalkör a mai kolozsvári közösség életében túl azon, hogy énekelnek?
2: Hát mivel hogy az éneklés az első sorban az a jellemzője a dalkörnek, temetéseken és korustalálkozókon láthat a nagy közönség, de a dalkör tagjai ugyanúgy eljárnak más hostáti, vagy nem csak hostáti jellegű rendezvényekre, hanem ami a városi, úgymond kulturális programjaiba belefér. Tehát próbálunk megjelenni, hogy lássanak, hogy nem csak énekelni tudunk. Most itt röviden zárójelben megemlíteném a hostáti társcsoportot is, amelynek ugye, mint mondtam, tagja, és úgymond alapító tagja is voltam 96-ban. Azóta próbálunk még a úgymond már idősödő csontjaikkal táncolni, de van generációk, potló generációk, utánunk gyerekeink, ugyanebben lettek nevelve, úgymond, hogy megkóstoltattuk velük, ők is beöltöznek, mikor vannak báluk, meg bizonyos rendezvények. Lásd, március 15-e, mikor volt felvonulás, hogy magyar napok alatt voltak rendezvények, ahol a hostáti közösség úgymond képviseltette magát táncol, énekkel.
1: Sikerült-e az elmúlt 140 év során átadni a tudást a fiatalabb generációnak, hogy a dalok például, vagy a tánc ne vesszen el? Most már említettél is néhány dolgot, ugye? Például a táncot említetted.
2: Sikerült, több-kevesebb sikerrel úgymond. A dalkörnél az a probléma, hogy sok fiatal azt hiszi, hogy nem tud énekelni. Most senki nem végezte el a zeneakadémiát, vagy nem járt kántóórára. Sokan úgymond fülután tanultuk meg, kottát nem ismerve, nem tudtuk olvasni a kottát. De hogyha van egy kis hang és hallás, a karmesterek mindig segítettek, hogy megtanítsanak, hogy hogyan kell énekelni, úgymond. Technikát alkalmazva, elmagyarázták, elpróbáltuk, hol kell felvinni hangot, hogy hol kövessük a pontokat a kottán, mivel hogy nem ismertük annak idején, most sem nagyon, de kottaolvasáshoz nem értettünk olyan jól. Hat új, úgymond fiatal, nem új, mert már 10 éve közöttünk vannak, de fiatalabbak sokkal, akikre nagyon alapozunk, és szeretnénk, hogy megmaradjanak mellettünk minél többet.
1: Van-e olyan meghatározó emlék vagy fellépés az elmúlt évtizedekből, amelyre a dalkör minden tagja büszkeséggel gondol vissza, vagy amire visszaemlékeztek szívesen?
2: Igen, itt pontosan a Mátyás szoborcsoporttal kapcsolatos ez az emlék, mert őseink anno 1902-ben, október 12-én, mikor a Mátyás szoborcsoportot leleplezték, ott volt a dalkör, és a felújítás alkalmával 2011. április 4-én is jelen volt a dalkör, és ugyanazokat az énekeket énekeltük el, mint őseink anno 1902-ben. Ez egy olyan tényleg történelmi pillanat. Persze 140 év során sok helyen megfordult a dalkör, sok helyre meg volt hívva, de ez egy olyan esemény, jelentősége van, hogy ugye bár mikor főtéren átmegyünk, ott van a szoborcsoport, és úgymond valamikor ott voltunk, és ott voltak dédapáink.
1: Hát több helyre is meghívtak, vagy meghívást kaptatok. Milyen élményekkel jöttetek vissza, vagy milyen volt, hogyan fogadtak?
2: Hát mindig pozitív élmény, mert minden koros találkozó, bármilyen alkalmával újabb ismerettségek, barátságok, kapcsolatok alakultak ki. Így megemlíteném, Csóka településen van a Móra Ferenc kulturális egyesület, és az ottani férfi dalkörrel, illetve a tambura zenekarral, vagy együttessel mai napig is tartjuk kapcsolatot. Sajnos most ők nem tudtak jelen lenni a 140 éves jubileumunkon, mert pont ezen a hétvégén tartották ott is a falunapokat, és nekiek is programjuk volt.
0: Az elmúlt percekben Furu Istvánnal, a Bethlen Gábor Földész Dalkör elnökével beszélgettünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét mindennapján. Áldást, békességet!
3: Azért az országért, és azért, hogy nagyobb dolgokat tegyél és tehessél velünk, mint amit mi elképzeltünk. Istenem, hozzuk eléd most ezt a helyzetet, ezt a bizonytalanságot. Tudjuk, Uram, azt, hogy te veled a mi lábunk sokkal tovább mehet, mint amit el tudunk képzelni, mint amit valaha is álmodtunk. Kérlek, hogy így állj meg bennünket, és így legyél velünk, és adj reménységet a nehéz helyzetekben, adj gyógyulást a betegségekből, és legyél velünk.

Imádkozzunk testvéreim! Ami segítségünk legyen az Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami Atyánktól, és ami Urunk Jézus Krisztustól, aki adta önmagát a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson minket e jelen való gonosz világból, az Istennek és a mi Atyánknak akarata szerint, akinek dicsőség örökkön örökké. Amen. Énekeljük, kedves testvéreim, kezdő énekül a 431. ének első verszak. A 431. ének első verszakát. A 431.

Hallgassátok meg, keresztény testvéreim, Isten szent igéjét, úgy, amint az írva található a Sámuel első könyve harmadik részének 1-10 terjedő verseiben a következőképpen. És a gyermek Sámuel szolgálvala az Úrnak éli előtt. És abban az időben igen ritkán volt az Úrnak kijelentése, nem vala nyilvánvaló látomás. És történt egyszer, mikor Éli az ő szokott helyén aludt, szemei pedig homályosodni kezdének, hogy látni sem tudott, és az Istennek szövét neke még nem oltatott el, és Sámuel az Úrnak templomában feküdt, hol az Istennek ládája volt, szólott az Úr Sámuelnek, ő pedig felele, én hol vagyok. És Élihez szalada is mondta, én hol vagyok, mert hívtál engem. Ő pedig felele, nem hívtalak, menj vissza, feküdjél le. Elméne azért is lefeküvé. És szólítá az Úr ismét, Sámuel. Sámuel pedig felkelvén Élihez ment és mondta, én hol vagyok, mert hívtál engem. És ő felele, nem hívtalak, fiam, menj vissza, feküdjél le. Sámuel pedig még nem ismerte az Urat, mert még nem jelentette ki néki az Úrnak igéje. Így szólítá az Úr harmadszor is Sámuelt. Ő pedig felkelvén Élihez ment és mondta, én hol vagyok, mert hívtál engem. Akkor eszébe jutott Élinek, hogy az Úr hívja a gyermeket. Mondta azért Éli Sámuelnek, menj el, feküdjél le, és ha szólítanak téged, ezt mondjad, szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. Elmén azért Sámuel, és lefeküvék az ő helyére. Akkor eljövén az Úr odaállott és szólítá, mint annak előtte, Sámuel, Sámuel, és mondta Sámuel, szólj, mert hallja a te szolgád. A kegyelem Istenet tegye áldottá az ő igéjét, hogy Urunk beszéde lakozzék bennünk gazdagon, és sok gyümölcsöt teremjünk az ő dicsőségére. Gyertek testvéreim, ezért imádkozzunk. Úr Isten, örökkévaló és mindenható atyánk, íme egybegyűltünk itt, és a szentek egyességében, az angyalok és itt vezült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Uram, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, s kárhoztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül mi nékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek.

Keveset elvülted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hit által részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban, az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről való bizonságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő ígéje által. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Isten dicsőségére és lelkünk épülésére énekeljük továbbá, kedves testvéreim, a 25. ének első 3 verszakán. A 25. énekünk, amelynek az első, második és harmadik verszakait énekeljük, így kezdődik: szívemet hozzád emelem, és benned bízom, Uram.

0: Imádkozzunk testvéreim! Urunk Istenünk, hálásak vagyunk azért, hogy a Te mindenre elégséges kegyelmed élteti gyülekezetünket. Köszönjük, hogy ígéd és szent lelked által munkálkodsz közöttünk, hogy gondod van ránk. Hívsz, vársz, és ha jövünk, elfogad bennünket. És köszönjük, hogy Te készíted az ige hirdetők szívét a szolgálatra épp úgy, mint a hallgatók szívét az üzenet befogadására. Hálásak vagyunk azért, hogy még mindig van szabad az emberiséghez. Hogy ma is megszólalhattak a harangok, hogy most is itt lehetünk, hogy Te még nem hallgattál el, és adod a Te ígédet és lelkedet, és szólsz mi hozzánk kegyelmesen. Imádkozunk, Urunk, az élő igéért, amely megszólít, megerősít, vagy megrendít, bátorít, vagy figyelmeztet, de mindenképpen formál bennünket. Adj most is élő igét ennek a közösségnek. Mutass rá küldetésünkre, szolgálatunkra, bűneinkre és múlasztásainkra. Égét tükrében hadd lássuk meg valós helyzetünket, hogy kik és milyenek vagyunk. Imádkozunk azért, hogy itt, de ne csak mi közöttünk, hanem a világon mindenütt történjen meg az a csoda, hogy hirdettetik az evangélium, az örömhír, hogy Te itt vagy velünk, itt vagy közöttünk, és bűneink, vétkeink ellenére vállalod velünk a közösséget. Arra kérünk, hogy háríts el minden akadályt ennek az útjából, aggodalmainkat, bánatunkat, keserűségünket, félelmeinket, fájdalmainkat, akár testi betegség, gyötör, akár lelki problémáink vannak. Most hadd tudjunk rád figyelni, egyedül csak rád. Tisztíts meg teljesen, hogy boldog közösségben együtt lehessünk veled és egymással. Köszönjük, hogy ígéd által szólsz mi hozzánk. Segíts kérünk, hogy benne ismerjük fel a Te ajándékaidat, áldásaidat. Tekints le, Urunk, kegyelmesen a Te híveidre. Segíts, hogy ma is a Te országodat keressük. Hogy ne csak meghallgassuk az íge általi üzenetedet, hanem fogadjuk is be a mi szíveinkbe, és hálával hordozzuk magunkban az előttünk álló hét minden egyes napján, hogy ígéd által ne csak a templomban, hanem a templomon kívül is, hétköznapi életünkben is áldott közösségünk legyen veled. Kérünk téged, ne hiába szóljon hozzánk a Te ígéd. Értsük meg azt, hogy mi a Te akaratod, és tudjunk hűségesen és örömmel szolgálni a Te dicsőségedre. Ajándékozz meg minket a Szentlélek megáldó jelenlétével. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg imádságunkat. Fogadd el könyörgésünket most és mindörökké. Amen.
1: Amen.
0: Isten ígének hirdetésére és hallgatására készülve énekeljük el, kedves testvéreim, a 433. ének első, második, harmadik és ötödik verszakait. A 433. ének így kezdődik: Szólj, szólj hozzám, Uram, mert szolgád, hallja szódat.

Szeretett atyám fiai, olvasom Isten szent igényét. Úgy, amint az írva található a Lukács írása szerinti szent evangélium 10. részének 38-42-ig terjedő verseiben. Hogy a megnevezett helyen miképpen van megírva Isten igéje, kérlek hallgassátok meg figyelemmel és keresztjének ez illő lelki alázatossággal. Lőn pedig, mikor az úton menének, hogy ő beméne egy faluba. Egy Márta nevű asszony pedig befogadá őt házába. És ennek vala egy Mária nevezetű testvére, ki is Jézus lábainál leülvén hallgatja vala az ő beszédét. Márta pedig foglalatos volt a szüntelen való szolgálatban. Előállván azért mondta: Uram, nincs én gondod arra, hogy az én testvérem magamra hagyott engem, hogy szolgáljam? Mondjad azért néki, hogy segítsen nékem. Felelvén pedig mondta néki Jézus: Márta, Márta, szorgalmas vagy, és sokra igyekezel, de egy a szükséges dolog, és Mária a jobb részt választotta, amely el nem vétetik őt tőle. Eddig tart Isten igéje. Kedves testvéreim, Mária és Márta rövid története áll előttünk a mai alapígében. Ez a jól ismert történet rámutat Jézus Krisztus szolgálatának a helyes módjára. Az ő lábához telepedve hallgatni szavait, figyelni rá, kapcsolatban lenni vele, és aztán tőle tanulva megcselekedni, tenni az ő akaratát. A szolgálatban, a küldetésben, a tanítvánságban aktívan részt vállalni. Az idők során sokan sokféleképpen magyarázták ezt a történetet. És kialakult egy olyan kép, amely szembeállítja egymással Mártát és Máriát. Meghatározza őket, mint két személyiségtípust. És ameddig Mártában a sürgő, forgó, aktív személyt, addig Máriában a csendesen a Jézus szavára figyelő embertípus látták. Viszont az ilyen jellegű szembeállítás nem helytálló, mert ebben a történetben nem erről van szó. Lássuk hát, milyennek a történetnek az igazi tanítása. Mi az a rossz, mi az a hiba, amit Jézus kifogásol Mártának a magatartásában? És mi az a jó, mi az a helyes, amit Mária magatartásában értékel és ajánl? Jézus a történet szerint a tanítványokkal Jeruzsálem felé haladva betér egy faluba, amelynek a neve ugyan nincsen megadva, de János evangéliuma alapján egyértelműen feltételezhető az, hogy Betániáról van szó. Márta, aki a ház úrnőjeként jelenik meg, házába fogadja Jézust. És ez a befogadás sokkal többet jelent annál, mint hogy valakit étellel és itallal kínálnak meg a hosszú út során. Sokkal inkább a Jézus küldetésének az elfogadását jelenti. Márta azzal, hogy befogadja Jézust, jelzi elkötelezettségét, az ő küldetése és az őt küldő Isten iránt. Az ő testvére, Mária, Jézus lábainál leülve hallgatta az ő beszédét.
Tehát mondhatjuk azt, hogy ő is, akárcsak Márta, azok közé tartozik, akik befogadták, elfogadták Jézust. Márta azt az embert testesíti meg, akinek sok dolga van. Annyi dolga van, hogy szinte ki sem látszik belőle. És az ő szorgos munkája látszólag nem kifogásolható, sőt, dicséretre méltó. Hisz nem akármilyen vendég érkezett most az ő házukhoz. Jézus tér be hozzájuk. Hát ki ne tenne meg érte mindent. És Márta bizonyára tudta, hogy Jézusnak néha olyan kevés ideje van, hogy még enni sem ér rá igazán. Miközben vándorol egyik faluból a másikba, hogy hiányzik neki a megfelelő gondoskodás. Hát most itt van az alkalom, hogy tegyem érte valamit. És hozzá is fog a munkához, ahol az illik egy jó háziasszonyhoz. Miközben Mária Jézus lábainál ülve hallgatja, szinte magunk előtt látjuk Mártát, hogy ő süt, főz, rendezget, rakosgat, terít, szívét, lelkét beleadja abba a munkába, amit tesz, csak hogy minden jól sikerüljön. Hát nem szép dolog ez, de bizony az. És mégis van valami hiba ebben a nagy igyekvésben. Lukács evangélista így jellemzi Márta munkáját, hogy foglalatos volt a szüntelen való szolgálatban. Az új Biblia fordítás ezt így mondja, hogy Márta teljesen lefoglalta sok szolgálat. Jézusnak a szavait pedig így, Márta, Márta, szorgalmas vagy, és sokra igyekezel. Így is lehetne mondani, sok mindenért aggodalmaskodsz, és töröd magad. Márta szolgálata nyugtalan, kapkodó, ideges, egy önmagát hajszoló szolgálat volt. Mert ilyen gondolatai lehettek, hogy kész lesz-e a kellő időre? Jó lesz? Fogja szeretni Jézus? Látszott rajta sok gond, szinte beleveszett a sok munkába, nem is látott, se nem látott, se nem hallott. Pedig lett volna kit látni és mit hallani, hisz Jézus volt ott, ő beszélt, úgy tett, mint aki mindent megtesz Jézusért, és ebben az aktivitásában a maga szeretetét akarta kifejezni. Igen, előállva, amikor ezt a szolgálatot végezte, így szólott Jézushoz, Uram, nincs arra gondod, hogy az én testvérem magamra hagyott engem, hogy szolgáljak? Hát mondjad azért neki, hogy segítsen nekem. Jézus válaszában Márta szorongását akarja feloldani. A szolgálat terhéből kíván Jézus egy alternatívát felkínálni, amire neki is szüksége van, és az nem más, mint a Jézus közelségbe. A megnyugvás és az elcsendesedés. Maga a történet tulajdonképpen a jézusi kijelentés alá támasztására szolgál. Miszerint az ő családjába azok tartoznak, akik hallják az Isten igéjét, és az ő akarata szerint cselekszenek. Ez a kettő pedig nem cserélhető fel. A perikópa tehát egyrészt megerősíti és legitimálja Mária és Márta szolgálatban való részvételét, másrészt pedig eligazítást ad arra vonatkozóan, hogy miként kell azt jól, helyesen, Krisztusi módon végezni.
Testvéreim, nekünk nem azt kell eldönteni, hogy éppen aktuálisan Máriával vagy Mártával tudunk azonosulni, hanem azt, hogy ott él-e, ott van-e bennünk a vágy arra, hogy a Jézus lábaihoz letelepedve tanuljunk tőle. Őt hallgassuk, még mielőtt mi megszólalunk. A mai modern kor sok ilyen Mártát termel. Felgyorsult az élet tempója. Valami belső nyugtalanság mindig hajszolja az embert. Sietteti, űzi, kergeti, de vajon hová? Hát a vég felé, a sír felé, mondják egyesek. Megnehezítjük magunknak az életet. Sokkal elfoglaltabbak vagyunk sem, hogy ráérnénk Isten szerint élni. Mai Márták, férfiak és asszonyok, mi a célotok a rohanó életetekkel? Ha meg tudna állítani Jézus, csak egy percre is az ő szavával, milyen jó lenne. Mert sok mindenért aggódtok, töritek magatokat, pedig hallottuk az alapígéből egy a szükséges dolog. Mintha azt mondaná, elvész a te életed a sok minden közt. Hát nem veszed észre, hogy már rég nem te vagy ura a helyzetednek, hanem az uralkodik rajtad, ide-oda dobál téged, játszik veled, mivel azt a sok mindent, amiért töröd magad, nem tartja össze egy valami, az a bizonyos, szükséges egy dolog. Hát ezért széthull a sok, elveszíthetsz mindent, még akár önmagadat is, mert tényleg csak egy a szükséges dolog. A Jézussal való együttlét. És éppen erre az egyre nem ért rá Márta. Ezért korholja őt Jézus szeliden, de nagyon komolyan. És amikor Márta már elfáradt, odafordult Jézushoz, és számon kéri tőle azt, hogy miért nem rendeli oda maga mellé Máriát, hogy segítsen. Márta sajnálja önmagát. Lám, mennyi mindent csinál, lót, fut, szaladgál, és már alig bírja, miközben Mária csak ott ül karba tett kézzel, és mindent ő kell végezzen egyedül. Úgy érzi, hogy ő nem más, mint egy szegény áldozat. Mások önzésének, kényelmének az áldozata. Aztán egy adott pillanatban ki is tör, amikor Jézushoz így szól. Hát, Uram, nincs gondod arra, hogy magamra maradtam? Igen, hadd érezze meg Mária, hogy milyen igazságtalanul cselekszik vele. Mondja meg neki, Jézus, ez majd hatni fog, ez majd fájni fog neki. Igen, ezt akarja az ilyen ember, testvéreim, hogy fájjon a másiknak is. Aki mindig csak saját maga iránt érez részvétet, az szeretne a mások szívén, lelkén is sebet ütni. Nem az a baj, nem az a hiba, hogy Márta szolgál. Jó az, kell az, hogy készüljön el az ebéd vagy a vacsora. De az a hiba, hogy nem örömmel, nem jókedvűen, hanem keserűen, megbántódott értéssel szolgál. És ez a fajta bűn veszedelmes. A legbuzgóbb szolgálatot is megronthatja az a lelkület, amellyel végezzük, amelyik sóvárokba várja az elismerést és a dicséretet. És hogyha hiába várja, ha nem kapja meg,
akkor megkeseredik, megszomorodik, és csak úgy árad belőle a panasz, a szemre ányás, az ön sajnálkozás. Mit tesz Jézus? Gyengéden, szeretettel ugyan, de figyelmezteti Mártát. Tudja, hogy az életben sok mindenre oda kell figyelni. A szolgálat, amelyet végez, igenis hasznos. De ne feledkezzen meg arról, hogy csak a Jézus lábainál nyugodhat meg igazán az emberi szív. Ha valaki Isten világosságában akar élni, annak hallgatni kell előbb Isten ígének a szavára, amelyik mindig személyesen szólít meg minket. És hogyha cselekedni is akarjuk az ő akaratát, akkor nyitottnak és figyelmesnek kell lenni az ő beszédére. És még mit tesz Jézus? Védelmébe veszi Máriát. Azt mondja, ő a jobb rész választotta, amely el nem vétetik ő tőle. Kézenfekvőnek tűnik, hogy magunkat Máriával azonosítsuk. Vajon tényleg mindig így fordulunk Jézushoz? Nem azt mondjuk néha, most hallgass meg, Uram, mert beszélni akar a te szolgád. És akkor mondjuk a magunkét imádságunkban talán hosszú perceken át. Mária magatartása ennek épp az ellenkezője. Ő mindent félretesz, meg se szólal, csak figyelni akar az élő Isten igéjére. Figyelni, mert tanulni akar a Mestertől. Elcsendesedik, és kitárja a szívét. Felismerte a talán soha vissza nem térő alkalmat. És ezzel, mintha szótlanul lesz mondaná, szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. Ez pedig egy döntés. Ez pedig egy jó döntés, hogy ő Jézus Krisztust akarja hallgatni. Ő Jézust nem egy akármilyen vendégnek tekinti. Ő nagyon is komolyan veszi az ő személyét. Testvéreim, Krisztus nem a vendégünk akar lenni, mert az ember általában a vendégtől minél előbb meg szeretne szabadulni, hanem ő, ahol megjelenik, ott mint Úr lép fel. És aki Jézust Úrként, Messiásként fogadja szívébe, az ismerheti meg őt igazán. Azt tudja a vele való találkozást igazán értékelni. Azt tudja az ő szavait csodálattal hallgatni. Nincs feljebb való feladat, nincs áldásosabb szolgálat, mint Urunk szavára hallgatni, mint ráfigyelni, és mint neki engedelmeskedni. Testvéreim, minden Isten tisztelet áldott alkalom erre, a ráfigyelésre. Az embernek csendet kell tudni teremteni önmagában, egy belső csendet, a megbékélés csendjét. Mert a hallgatáshoz szükséges a csend, a megnyugvás. Mert így tud megnyílni előttünk az a tér, amelyben Isten hallható, meghallható. Készen kell állnunk arra, hogy legyen alázatunk. Előbb meghallgatni, és aztán kimondani, szólj, Uram, mert hallja te szolgád. Hallgatni rá, kérni azt, hogy szólaljon meg. Mindez pedig, ha megvan, elvezet minket a cselekvéshez. Ahhoz, hogy tenni is tudjuk a hallottak által azt, amit Isten elvár tőlünk. Ezáltal továbbadva cselekvő szeretetben mindazt, amit az Úrra való figyelésben kapunk ő tőle. Egy szívvel és egy lélekkel kívánjuk magunk számára azt,
hogy legyünk képesek az elcsendesedésre, hogy legyünk fogékonyak a Krisztustól való tanulásra, és legyünk aktívak az ő dicsőségére végzett szolgálatban. Az Istennel való áldott csendben ad ő erőt a gyengének, felfrissülést a megfáradt embernek, nyugalmat a háborgó szívnek. Ott igazgatja hozzá a sok mindent, amit egy nap alatt el kell végezni az egy igazán szükséges dologhoz. Jól jegyezzük meg hát, testvéreim, hogy ha sok minden fontos dolog is van a mi életünkben, a legfontosabb ez, hogy figyeljünk Isten szavára, hallgassuk meg, hogy ő mit kér, mit vár el tőlünk, és cselekedjük az ő akaratát. Bízván abban, hogy Isten ebben a szolgálatban bizonnyal megsegít mindnyájunkat. Amen. Isten ígének szavára válaszolva, a 399. ének harmadik és negyedik verszakait énekeljük el. A 399. ének harmadik verszaka így kezdődik: csak légyed kissé áldott csendben, magadban békességre lelsz.

Istenünk, tele van a szívünk hálával ígéd mai üzenetéért. Bevalljuk, hétköznapi életünkben sok-sok elfoglaltságunk miatt nem mindig tudunk ráfigyelni. Pedig minden napot úgy szeretnénk elkezdeni, hogy belső szobám csendjében megköszönjük kegyelmedet, amellyel megtartottál minket és szeretteinket. Hogy aztán ígéd bíztatásával induljunk el végezni azt a szolgálatot, azt a munkát, amellyel te megbíztál minket. Kit-kit a maga helyén, közben hol öröm, hol bánat ér. Észre sem vesszük, eltelik a nap. Estére aztán elfáradt a test is, a lélek is. Már nem igen tudunk rád figyelni. Nem baj, majd holnap mondjuk. Néha így telnek el a napok egyik a másik után, hogy aztán jön a vasárnap, és az lesz a veled eltöltött időnek az alkalma. Köszönjük, hogy most itt lehetünk. Köszönjük, hogy még akkor is szeretettel fordulsz felénk, amikor olyan sok minden elvonja a figyelmünket rólad és a te szent ígédről. Magunkba nézve fáj érezni, tudni azt, hogy olyan sokszor elmúlasztottuk az alkalmat a veled való közösség keresésére. Mielőtt tőled kértük volna a szavakat, és milyen gyakran felejtettünk el imádságban hozzá fordulni döntéseink előtt, te mégse szemrehányóan mutatod meg nekünk a helyes utat, hanem szeretettel, nevünkön szólítva akarod lépéseinket vezetni. Előbb oda Krisztushoz, aztán a lélekből táplálkozva és erőt merítve tovább egymás felé. Imádkozunk azért, hogy segíts olyan bizonságtevő életet folytatni, amely arra is nyitott, hogy a te vezetésedet megéli a mindennapokban, hiszen ez a mi küldetésünk. Hálásak vagyunk azért, hogy ígéből megismerhettünk téged, mára mennyire. A te szeretetedet, a te jóságodat, kegyelmedet, szabadításodat, ígéreteidet, add, hogy a ránk bízott szolgálatban és a bizonságtételben el tudjunk állni. Fáj az, hogy sokak szívében még mindig indulat, bosszúvágy, gyűlölet van. Ezért kérünk, adj békességet a földön, adj békességet a családokba, a nemzetekbe, a népek között. Imádkozunk a gyászolókért, a betegekért, mindazokért, akik most szenvedést élnek meg, mert a szenvedés bezárja sokaknak a szívét, megkeményíti a lelket, és ilyenkor nehéz örömmel befogadni a beoltott ígét. Könyörgünk gyülekezeteinkért, könyörgünk egyházunkért, tarts meg jó atyánk mindnyájunkat hitünkben, küldetésünkben, a te dicsőségedre, Jézus Krisztus által, most és mindörökké. Amen. Bizalommal tárjátok fenn szíveteket Isten színe előtt elcsendesedve és magatokban imádkozva.

áldott az Isten, aki meghallgatja a könyörgésünk szavát. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az adakozást ajánlom testvéreim segítő jó indulatába, emlékezvén Jézus Krisztus jó téteményeire, aki gazdag lévén szegényé lett mi érettünk, hogy mi az ő szegénysége által meggazdagodjunk. Hirdetem, hogy jövő vasárnap böjtfő vasárnapja, amikor is úrvacsoraasztással egybekötött ünnepi Isten tiszteletre hívjuk és várjuk a gyülekezet tagjait 9 órától. Ezt megelőzően pénteken délután 4:30 órai kezdettel bűnbánati Isten tiszteletre kerül sor. Hirdetem azt is, hogy a március 15-i rendezvények ismertetéseként program füzet kerül kiosztásra az Isten tisztelet után. Március 16-áig lehet jelentkezni a Református Egység napjára Debrecenbe, amelyre május 24-én kerül sor. Ökumenikus női imanap lesz március 7-én, pénteken 18 órától a belvárosi unitárius templomban, és gyermek imanap március 8-án 10 és 13 óra között az apácai liceumban. És emlékeztetem a testvéreket, hogy az idén is lehetőség van arra, hogy a jövedelemadó 3,5%-ával támogassuk a gyülekezetünket. És végül, de nem utolsó sorban felhívom a figyelmet, csak emlékeztetésképpen az Ágnus Rádió felkérésére. Adj havonta egy lehet az Ágnus Rádiónak. Hát ezzel a felkéréssel fordulok én is a testvérekhez. Külön perssel van kitéve az Ágnus Rádió számára. Adományainkkal járuljunk mi is hozzá ahhoz, hogy Isten ígéje az Ágnus Rádió szolgálata által jusson el azokhoz is, akik az Isten tiszteletre a templomba időskoruk, gyengeségük, betegségük miatt nem tudnak eljönni. Az adományokat előre is Isten iránti hálával köszönjük. Hirdetéseink után hitünk megvallására készülve a 481. éneket énekeljük el, annak mindkét verszakát. A 481. ének így kezdődik: Tégy Uram engem áldássá, lelkedet úgy várom.

Jöjjetek, testvéreim, tegyünk vallást a mi hitünkről, elmondván az egyetemes keresztény Anya Szentegyház hitvallását. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes keresztény Anya Szentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Áldásra várva énekeljük el a 90. ének első verszakát. Te benned bíztunk elejtől fogva.

az egyedül bölcs Istennek, a mi megtartónknak, dicsőség, nagyság, erő és hatalom, most és mindörökké. Amen.

0: Credo.
1: A megtartó hit műsora.
2: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Credo hitépítő műsorunk tartalmából. Isten üzenete a Jelenések könyve 3. fejezetének a 16. verse alapján szól ma hozzánk, Hajdó Tímea, Kendilónai Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül. Ezt követően a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből Hézsel Gábor válogatásából Nem tudom, hogy vagyok című részt felolvassa Janicsko Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő ígéjén keresztül.

Békesség Istentől! Istennek igéjét ezen a mai reggelen a János Evangélium a 3. fejezetének 16. verséből olvasom. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mindig kérdés az, hogy honnan tudom, ha szeret engem valaki? Mi az, amiből megbizonyosodhatok a szeretete felől? Keressük a jeleket, az apró vagy nagyobb olyan viselkedésmódokat, olyan pillanatokat, olyan szavakat, amikből megbizonyosodhatunk a szeretet felől. Isten szeretetéről beszél János, arról a szeretetről, amellyel az egész világot szereti. Egyszer a múltban megszerette, és azóta is ennek hatása van. Nem múlik el ez a szeretet, sem a szerető személy nem változik meg. Szereti ezt a világot, ezt az egész mindenséget, amit ő alkotott. És szereti ebben a világban a saját képére teremtett embert. Milyen az a világ, amit Isten úgy szeret? Milyen az az ember, akit Isten úgy szeret, hogy egyszülött fiát adja érte? Olyan szeretnivaló lenne? Megérdemelni? Isten azt az embert szereti annyira, aki sokszor fordul el tőle, aki engedetlen vele szemben, aki sokszor bosszantja, aki talál kifogásokat és magyarázatokat arra, hogy miért

nem jó Isten mellett élni. És mégis Isten a legnagyobb jelet abban mutatja meg, a szeretetének legnagyobb jelét abba teszi nyilvánvalóvá, hogy Jézus Krisztust odaadja, az egyszülött fiút odaadja. Mit jelent az, hogy a szeretetét ebben mutatta meg? Adott egy gyermeket, kezdetben egy gyermeket, aki aztán felnőve magára vette bűneinknek minden terhét, minden adósságunkat, Istennel szembeni engedetlenségünket magával vitte a keresztfára. Az Isten ellen lázadó, az Istent bosszantó, az Istent számon kérő, és ezért szenvedésbe kerülő embert megmenti az Isten. Megoldást kínál ezekre a problémákra, a bűn problémájára. Azért, hogy aki hisz ő benne, az el ne vesszen. Ebben az bűn terhelte világban, életveszélyes, kilátástalan állapotban hinni Istenben. Nem kételkedni benne, hogy ő ezt az egész utat velem járja végig. És mindent megtesz azért, hogy el ne vesszek. Az elveszettség az nem egy jövőbeli veszély, hanem egy pillanatnyi állapot. Az ember fia Jézus azért jött, hogy az elveszettségünkben megkeressen és megtartson bennünket. Felkínálja a lehetőséget. És ha elfogadjuk, akkor ezt tapasztaljuk meg, hogy el nem veszünk, hanem az ő kegyelméből örök életünk van. És ez a tét igazából, hogy lesz-e örök életünk, vagy nem. Isten ezzel a céllal adja oda Jézust, ezzel a céllal hajt végre mindent. Adta a fiút nagy szeretettel, hogy meghaljon, és ezáltal mi emberek örökké éljünk. Azért adta, hogy életünk, örök életünk legyen. Olyan egyszerű ez a kifejezés, hogy legyen. Benne érezzük Istennek, a Teremtő Istennek az erejét, aki létrehozta a világot, a mi személyes üdvösségünk, megváltásunk Jézus Krisztusban nem kisebb jelentőségű, mint a világ maga, mint a világ teremtése. És Isten ezzel fordul ma hozzánk, hogy az ő szeretete nem egy lezárult állapot, hanem egy elkezdett, máig is felénk ható viszony. A világ számára minden egyes ember. Te vagy a világ, akiért odaadta a fiút. Nem érdemeljük meg ezt a szeretetet, ezért nagyon értékes. Nem az élményekért adta Jézust, hanem azért, hogy megmentsen minket, hogy el ne vesszünk, hogy a fennálló elveszett állapotunk így ne maradjon, hanem hogy örök életünk legyen. Azé lesz ez, aki hisz benne. Benne, mint az egyedüli megoldásban, az elveszettségünk ellen. Amen. Köszönjük Istenünk, hogy mindent, valójában mindent odaadsz. A legértékesebbet adod nekünk, és ezáltal mutatod meg, hogy milyen sokat érünk neked. Mi a te bűnös, gyötrődő, gyarló, sokszor megbotló gyermekeid. A legszentebbet, a bűntelent adtad oda értünk. Köszönjük, hogy ilyen nagy a te szereteted irántunk. Addurunk, hogy ebből a szeretetből tanuljunk, táplálkozzunk, és így tudjunk mi is mások iránt kegyelemmel, szeretettel, irgalommal viseltetni. Amen.

Hajdó Tíme a Kendilónai Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül szólt hozzánk Isten üzenete a Jelenések könyve 3. fejezetének a 16. verse alapján. Műsorunk folytatásában a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, Nem tudom, hogy vagyok című részt, felolvassa rádiónk munkatársa Janicskó Mihály Noémi.

Nem tudom, hogy vagyok. Izraelből. Az elesett népet megsegíted, de a kevés tekintetűeket megalázod. A 18. Zsoltár 28. verse. Nem tudom, hogy hogy vagyok. Nem tudom. Beteg sem vagyok, de egészséges sem. Varratot érzek, de nem találok sebeket. Nem tudom, hogy hogy vagyok. Nem tudom, hogy hogy vagyok. Nem tudom, hogy hogy vagyok. Elutaznék ki a természetbe, s maradnék otthon, magam emésztgetve. Nem tudom, hogy hogy vagyok. Nem tudom, hogy hogy vagyok. Nem tudom, hogy hogy vagyok. Megkérdeztem az orvost, hogy hogyan is vagyok. Szemembe mondta, nem kertelve. Hát úgy vagy ám, mint a kergezerge. Most már tudom, hogy vagyok. Most már tudom, hogy vagyok.

A Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, Nem tudom, hogy vagyok című részt felolvasta Janicsko Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. Ezzel elérkeztünk Krédó hitépítő műsorunk mai kiadásának a végéhez. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét, a viszont hallásra békesség Istentől.

Gyida Jenő, alázatos, könyörgő Zsoltár. Jóságos Isten, áldott szívű kertész, ki minden reggel átsétálsz a kerten, akit csodálunk, gyökereket verten. Figyelj, egy dudva Zsoltárt énekel. Jóságos Isten, áldott szívű kertész, szirmaim nem szép, pompás csillagok, csak egy tövises, csúf növény vagyok, lekonyult, béna, haszontalan. Dudvának hínak, mindenek gyűlölnek. Megtűz a nap, és kínoz a hideg, mert nincs gyümölcsöm soha senkinek, s én mégis élni, élni akarok. Mert látod, mégis szép a madárének, és mégis szép a tavasz, illat, fű, rög, s a kis méhecske én nekem is szümmög, és élni, élni, élni akarok. Jóságos Isten, áldott szívű kertész, nekem nem árthat, aki örömest öl, csak te ne bánts, ne tépj ki gyökerestől. A kis dudvának legyen irgalom, a fájon édes élet napjai legyenek mind-mind kiürített kelyhek, s te légy, akinek Zsoltárt énekeljek, míg lassúdan a kerten áthaladsz. S a kis szomorú mi haszna dudvára, kérlek Istenem, olykor rátekintsél, s az több lesz neki minden drága kincsnél. Ne tépj ki, Uram, élni akarok.

0: Mesekosár. Mesekosár.
1: Hogyan járt Romcájsz a porosz generálissal? Azután eljött az idő, amikor a poroszok Jicsin alá vonultak. Esett az eső, megáradtak a források, és a zsivány barlang nyírkos és hideg lett. Egy éjszaka sziszenés hallatszott. Pszi! Olyan keserves hang volt, mint amikor egy bájos lány nem akar hangosan tüsszenni.

0: megszenteni. – Manka, te vagy az? – kérdezte Rumcájsz, és aggódva felült az ágyon. Körmével tüzet csiholt és fényt gyújtott. Abban a pillanatban, mintha lövés dördült volna. És kialudt a fény. Rumcájsz, te vagy az? Kérdezte Manka.
1: Én, szipogott Rumcájsz. Reggel azonnal el kell mennünk a patikába, megkülés elleni porért.
0: Még harmatos volt a reggel, amikor Ícsénbe indultak. Bementek a patikába, és az üvegcsék és tégelyek között ott állt Pulver, a patikus. A munkalapon pirulák hevertek, pedig a pult alatt már jókora edény megtelt tablettákkal.
1: Miért kell Ícsénbe ennyi pirula?
0: Csodálkozott Rumcájsz. Ide vonul a porosz hadsereg. Hamarosan megérkezik, és akkor minden mennyiség kevés. Felelte Pulver. Hát, kegyeteknek mit adhatok?
1: Ha-ha-ha,
0: felelte Rumcájsz. A patikus bólintott, és egy zacskót adott Rumcájsznak. Itt egy kis port tüsszögés ellen is kapok 13 krajcát. Rumcájsz kifordította a zsebét, de csak 7 krajcát talált benne. A patikusnak nem volt innyire ennyiért eladni. Megvakarta az orrát, eltette a zacskót, és egy kerek dobozkát tolt Rumcájsz és Manka elé. Ez speciálisan zsiványoknak való, és nem kerül egy garasba sem. Rumcájsz és Manka fogta a dobozt, és eltávozott. Fönt a lakásban azt mondta a patikus a feleségének. Volt egy kis kőzúzó porom, ha bevonulnak a poroszok, bajom lehet belőle, át inkább túladtam rajta. Rumcájsz és Manka alig pár lépéssel hagyta mögött Ícsint, amikor Rumcájsz orrát csiklandozni kezdte a tüsszögés.
1: Manka, gyorsan a port!
0: Szólt, és már szívta is be a levegőt, mint egy orgonasép. Manka kinyitotta a dobozt, Rumcájsz tenyerébe szólt egy kis port, és Rumcájsz felszippantotta. Ám ahelyett, hogy megkönnyebbült volna, elvörösödött, mintha legalábbis mennydörgést tartott volna magában.
1: Gyorsan fordítsd az orrom a mező felé!
0: Ennyit tudott csak elhadarni. Manka gyorsan a katonai gyakorlótér felé fordította Rumcájszt a domb felé. Rumcájszban még egy ideig dolgozott a kőzúzópor, egyre erősebben hatott, majd kitört belőle. Végig söpört a gyakorlótéren, mint a vihar. Kitépte a földből a köveket, gyökerével fölfelé fordította a gyepet. Megmozgatta a felhőket is az égen. Bizony elég félelmetes volt. Rumcájsz egészen beleizzadt. Kézfejével megtörölte az orrát.
1: Isten verte, patikusa!
0: Morogta. Manka azt javasolta, ássák el a földbe a port, nehogy valaki szerencsétlenül járjon. Kerestek egy kis puha földet, és a kerek dobozkát örök időkre bele akarták temetni. Ám abban a pillanatban valaki megszólalt a hátuk mögött.
1: Áj!
0: Rumcájsz felnézett, és meglátott egy lovat. A lovon egy porosz generális ült.
1: Áj! Semmi sem lesz elásva!
0: Vezényelt a generális, kecskebőr kesztyűs kezével fenyegetve Rumcájszt, majd elvette tőle a kerek dobozt.
1: Nem azért jöttem Poroszországból, hogy végignézzem egy ilyen értékes kincs elásását.
0: Rumcájsz dübegurult, amiért egy idegen akar neki parancsolni.
1: Szeretném tudni, ki a csoda vagy te egyáltalán,
0: mondta neki. A generális leugrott a lóról.
1: A tüzérek fő parancsnoka vagyok, és Frigyes király küldött, hogy kifürkészem, honnan lehet Ícsint a legjobban lőni.
0: Beszéd közben fogta Rumcájszt, és hip-hop elkezdte ide-oda forgatni, mintha ágyú lenne. Végül orral egyenesen Ícsén felé fordította. Úgy megzavarta Rumcájszt, hogy az meg se tudott mukkanni, meg se tudott moccanni. Addig a kerek dobozból a generális szépen teleszórta a markát kőzúzó porral, és Rumcájsz orra alatt körözött vele.
1: Most pedig Ícsénre lősz,
0: parancsolta, és tenyeréből Rumcájsz orrába fújta az összes port. Rumcájsznak elakadt a lélegzete. Elvörösödött, és érezte, hogy hatalmas tüsszentés készülődik benne. Épp csak annyit kiálthatott.
1: De hisz, rálövök Ícsénre!
0: Manka odaugrott hozzá, és az utolsó pillanatban, egy másodperc töredéke alatt a Zebin-hegy felé fordította Rumcájszt, eldördült a lövés. Ícsin egészben maradt, de attól a naptól fogva a Zebin hegyen egy nagy üreg tátong.
1: Hát, jobb így, mint ha az emberek közé ment volna,
0: dünnyögte Rumcájsz. Felrakta a generálist a nyeregbe, és zsiványosan megsercentette a körmét a lófarka alatt. Azok pedig meg sem álltak Frigyes császár istállójáig.

Ha megkérdik tőlem, mi az, ami jó, elmondom, figyelj, csak néhány szó. Amit elé tesz az élet, az fogadd el, de senkitől semmit ne várj el. Tudod az örök, a hip-hop, a lelkesedés, csak te tudod, mit lesz, ez nem kérdés. A lelket kövesd, és semmi más, így lesz az élet.

Hol folyik a legszebben a Duna? Jól tudja azt mindenki, hogy Pesten. Hol folyik a legjobb süket Duma? Megesküszöm, csak is Budapesten. Hol ragyogóbb a csillag az égen? Hazudik, ki nem mondja, hogy Pesten. Hol élnek az adósságból régen? A világon sehol, csak is Pesten.

esküszöm rá, hogy csak is Pesten. A nő hol olyan észbontóan remek, míg a lapok is azt írják, Pesten.

a Dunán egy hajóállomás. Holnap este 8-kor indul a hajó. Eljön oda, együtt megyünk, jó? Ahogy a kerék ott üti a vizet, úgy hallok dobogni egy szívet. Visszafelé jöttünk, elhallgat a gép, Dunavízén ez oly csodaszép.

Hol folyik a legszebben a Duna? Jól tudja azt mindenki, hogy Pesten. Hol folyik a legjobb süket Duma? Megesküszöm, csak is Budapesten. Hol ragyogóbb a csillag az égen? Hazudik, ki nem mondja, hogy Pesten. Hol élnek az adósságból régen? A világon sehol, csak is Pesten.

0: világot, csak is Pesten.
1: Hol létezik még egy városliget?
0: Megesküszöm rá, hogy csak is Pesten.
2: A nő hol olyan észbontóan remek?
0: Még a lapok is azt írják, Pest.

0: ébredez.
1: Ha nem pályaudvar, mi lehetne más? A Dunán egy hajóállomás. Holnap este 8-kor indul a hajó. Eljön oda, együtt megyünk, jó? Ahogy a kerékot üti a vizet, úgy hallok dobogni egy szívet. Visszafelé jöttünk, elhallgat a gép, Dunavízén ez oly csodaszép.

imádkozom most azért az országért, és azért, hogy nagyobb dolgokat tegyél és tehessél velünk, mint amit mi elképzeltünk. Istenem, hozzuk eléd most ezt a helyzetet, ezt a bizonytalanságot. Tudjuk, Uram, azt, hogy Te veled a mi lábunk sokkal tovább mehet, mint amit el tudunk képzelni, mint amit valaha is álmodtunk. Kérlek, hogy így áld meg bennünket, és így legyél velünk, és adj reménységet a nehéz helyzetekben, adj gyógyulást a betegségekből, és legyél velünk.

Itt az Agnus Rádió a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.